Una alerta muy fuerte.

Jó reggelt kívánok! Ez itt Fab, és most kezdődik Fabmix Tilos Rádióban 90.3 FM. Két nap ezelőtt ez volt a 35. Tilos Rádió születésnapja, úgyhogy nagyon jó volt Türerkertben. És boldog születésnapot Norbi, aka Old School Pepino Marigel, meg Eriknak. Bonjour à tous, ici Fab. Je voudrais souhaiter un bon anniversaire à Old School Pepino, dit Norbi, mais également à Eric. Eric qui a un fameux tatouage avec Sylvain et Géraud de DMD, des Médus, que vous avez déjà pu entendre régulièrement dans le Fab Mix, mais même dans l'émission Mauvaise Onde. Good morning everybody, this is Fab, and the Fab Mix is now on Tilos Radio, and I want to say happy birthday to Eric Demedu, and to Norbi aka Old School Pepino. And I want to announce a little events of that next Saturday there will be the ELF Independent Label Fair. So if you want to find some strange vinyls or new music, you have to go to the Magyar Zene Haza in Városliget. Just before you listen to music from Saint-Étienne, another sound system experience from the album From Scratch. The music was called East of Eden. This morning we will listen to quite a lot of music. I prepare for you a small selection. Let's go for 1 hour of music. C'est parti. Let's go. Xin ciao. Ciao Buisan, dobri dien, buona diminezza, good morning, jó napot kívánok mindenki, let's go!

Good morning everybody, jó reggelt kívánok, ez volt Fab Mix Stílus Rádióban 90.3 FM. Az előző zene Hair volt. Na, találkozunk jövő héten, következő műsor Cell Action lesz. És úgy befejezünk Conan the Barbarian-nal. Ez a speciális szám Eriknak.

Jó van. Hallatszódok. Jó van. Na, kedves Tilos Rádió hallgatók. A mai témánk az a mikrotonális zene lesz, így a klasszik zene történetén belül. Elég sok mindent jelentett az, hogy mikrotonális, fejtsük meg, hogy maga a szó mit jelent. Ugye, az egyik az kicsi, a másik meg sok mindenféleképpen jelent hangot. És ebből nem jutunk ugye előre sehogy se, de hogy akkor szokták ezt a kifejezést használni, amikor apró eltérésekkel operálunk ahhoz képest, ahogy a skáláinkat hangolni szoktuk. Tehát, hogyha mondjuk például, ha azt hallja az ember, hogy valami hamis, akkor annak a PC megfelelője az, hogy mikrotonális, vagyis ezzel azt mondtuk, hogy direkt van. Mondjuk egyszerűen. Ez azért volt ilyen egyszerűen, most érkeztem be, és kerestem, hogy lehet bejutni a stúdióba, mert valamikor sehogy. És akkor az ember így rohangál. Szóval, hogyha úgy osztjuk fel a hangokat, hogy ugye vannak jó hangok, meg hamis hangok, akkor azzal azt az elméleti hibát követjük el, hogy ugye a sok lehetséges hangolás közül azt nevezzük hát jónak, amit megszoktunk, ami egyébként ugye az élet sok területén rontja el a tájékozódásunkat. De valamikor, meg ugye hát nyilván valamiért van, tehát hogy valamikor ez jól jön, hogy a megszokásból kiindulva azt mondjuk, hogy tudjuk, hogy mi a helyes, mondjuk szabály, vagy mi a helyes viselkedés, és ez az élet legkülönfélebb területére igaz, úgyhogy most akkor itt vagyunk a zenei hangolásnál, de a zenén belül is egy csomó mindenre föltehetjük ezt a kérdést, hogy miért olyanok a konvencióink, amilyenek, és hogy az azért van, hogy jó legyen, vagy lehet még más módja is annak, hogy a zene, amit csinálunk, az jó zene legyen. Előre ennyit erről. A nagyon tág és nagyon elméleti kérdésről, és nézzük meg azt, hogy és nem fogjuk megnézni most, hogy az egész Földnek a különféle zeneit, hogy hogyan viszonyul ehhez a kérdéshez, mert az nem egy darab műsor, egy klasszikus zenei műsor folyamon belül, nem egy másfél órás adás, hanem mondjuk egy több szemeszter, de amiből vagytok valamit, vagy nem, de az biztos, hogy most nem kezdünk bele, hanem csak az, hogy van valahogy behangolva a zongoránk, a szintetizátorunk, a gitárunk. Ugye a hegedünk az ugye beugratós kérdés volt, az ugyan szintén be van valahogy hangolva, de abból a szempontból, hogy mely hangmagasságokat emeljük ki a végtelenből, abból a szempontból nem annyira releváns, mert ugye a hegedűnek a fogolapján akárhova oda tehetjük az ujjunkat. De mondjuk a gitárokon többnyire bundok vannak, a zongorán billentyűk, a szintén pedig, hát ugye ott a zongorának az utánzása történik. És akkor itt vagyunk abban, hogy valamikor 500 évvel ezelőtt megpróbálták ezt újra és újra rendbe tenni, már sokatszor, hogy mégis mely hangok helyesek, és melyek kerülendők, és nem ugye abból a skálából, amit most ismerünk, mert ugye most ismerjük azt, hogy do, re, mi, fa, szol, la, ti, do, direkt nem éneklek, mert nem akarok támadási felületet hagyni, de hogy mit tudom én, hogy ez 8 hang, illetve 7, mert az első meg az utolsó, hogyha figyeltetek, az megegyezik egymással, és akkor van egy 7 hangból álló skálánk, ez 7 nem egyformán egymástól nem egyforma távol elhelyezkedő hangok, de mondjuk, hogyha ezt kiegészítjük az egyforma távolságokkal, akkor kapunk egy 12
részre osztott oktávot, és ez a 12 részre osztott oktáv ma evidensen magától érzetődően 12 egyenlő távolság volt jelent, és akkor megérkeztünk oda, ahol most tartunk, és ahol mindig, ahol tartunk éppen, hajlamosok vagyunk azt képzelni, hogy mindig is ott tartottunk, vagy hogy mindig is arra törekedtünk, mindig is ott kellett volna tartsunk, és ez vagy igaz, vagy nem. Minden esetre most akkor képzeljük el, hogy van olyan zene, ha még nem hallottunk volna olyan zenét, de gyanítom, hogy mindenki hallott, mert hogy mondom, az európai zenén kívül rengeteg módja van annak, hogy hangszereket behangoljunk. Eleve hangszerek sokassága is hirtelen megugrik, hogyha az ember kilép az európai zenéből, és mondjuk indonéz, japán, kínai, indiai, apropó, hogy majd kapcsoljátok be a rádiót, és hagyjátok is bekapcsolva. Miután elmentem, kaptok majd indiai zenét, na ott is ugye másképp vannak hangolva a hangszerek, többnyire. Mert akkor, hogyha nem érte el azt a régiót is, mondjuk Európának a hangvilága, nagyon gyakran megtörténik, hogy valami nagyon autentikus népzenét, tradicionális zenét, klasszikus, de nem európai klasszikus zenét hallunk, és akkor igen, de már azok szerint a normák szerint van átírva, tehát hogy minden más autentikus, de a hangok intonálása vagy hangolása nem. Úgyhogy mindig meg kell nézni, hogy ha nem hallott hamisnak, akkor gyanús. Ugyanúgy, ahogy mondjuk, hogy egy krumpli túlságosan jó alakú, akkor lehet, hogy nem bio, mondjuk. Tehát, hogy ugyanúgy, a zenébe is ki lehet terjeszteni ezt, hogy ha túl nagy egy paradicsom, túlságosan sokáig kint lehet tartani egy hamburgert, anélkül, hogy megpenészednék, akkor valószínűleg nem igazi ételről van szó. Ugyanúgy a zenénél is feltételezhetjük, hogyha valami túlságosan tetszik, akkor nem igazi zene, ugye általánosságokban is, de mondjuk a hangolás. És akkor még mindig nem hallottunk, hogy egy fia hangot se, és közben eltelt 8 perc a teljes adásidőből, úgyhogy tűkön ülünk. És akkor mondjuk, nézzünk bele ebbe, hogy mondjuk mi a véleményetek mondjuk erről.

Na például ez, nem tudom, hogy mi tűnt fel így hallgatás közben, hogyha minden jól megy, akkor azt tűnt fel, hogy, hogy ja, először csak úgy ártatlanul csembaló hangot hallunk, azért mindenki hallott már csembalót, de hogy egyszer csak úgy kiderül, hogy, hogy nem abban a rendszerben jönnek a hangok, ahogy elképzeltük, és ez nem csak egyedül a zeneszerzőnek a hibája, hogy más hangot írt le, hanem hogy abban az univerzumban, amelyben komponál, más hangok léteznek. Mennyiségre nézve több a hang létezik egy oktávon belül, mint amennyit így általában le tudunk kottázni, és ugye erre külön kottázási módra is volt szükség. És egy olyan kísérlet folyamnak a közepén vagyunk most, hogy miután már léteztek a mostani megszokásaink szerinti billentyűs hangszerek, amiben az vagy van mondjuk a mostani színezés szerint oktávonként 7 fehér billentyű, ugye ezért is hívek oktávnak az oktávot, mindig ott van a 8., ami ugyanaz, mint az első. És ezen kívül még 5 fekete billentyű, és akkor így az van, hogy így a szolmizálni is így tudunk, tehát hogy 7 darab ilyen szótagot mondunk egymás után, és akkor ezeket még így leszállítjuk, meg fölemeljük. És akkor így a 7 különböző hang mellé még odajön 5, még annál is különbözőbb hang. Ugye az alkotja mindazt a hangrendszert, ami az otthonunk zeneileg. És akkor itt van az, hogy ez a zene, ez így a hangmagasságok terén eltér a mi zenei világunktól, és ezért első hallásra idegennek hangzik. Úgyhogy gondoltam, hogy akkor hallgassuk tovább ezt a fajta világot, és hallgassunk meg még egy darabot ugyanebben a szisztémában komponálva. Itt egyébként az történt, hogy oktávonként 12 különböző hangmagas, 10, nem, 12, 12 helyett 19 különböző hangmagasságot hallunk, ami azt jelenti, hogy figyelj, finomabban helyezkednek el egymásra. A különbségek, az árnyalatok finomabbak, és az azt jelenti, hogy mondjuk egy akkordot akár többféleképpen is meg lehet szólaltatni. Na, nézzük meg egyébként ezt a szerzőt, akit itt most hallgatunk, úgy hívják, hogy Nicola Vicentino, és a 16. században élt, azaz egy egészen kicsivel a barokk megszületése előtt, tehát egy ilyen nagyon túlhordott késő reneszánsz, és látni fogjuk, hogy annak köszönhetjük, hogy ennyire bizarr módon bánik a hangmagasságokkal, hogy nem csak zenét írt, hanem zenéről írt, és voltak elméletei arról, hogy hogyan kellene temperálni a billentyűs hangszert, és arra jutott, hogy túl kell lépni azon, hogy a temperálás 12 hangnak a behangolása a kérdése, hanem hogy nem elég 12 hang, és majd látni fogjuk, hogy miért nem elég 12 hang. Hogyha nézzük azt, hogy mi történik akkor, amikor csak annyi van, hogy akkor egy csomó minden akadályokba fog ütközni, így meg akkor az akadályok részben legyőzhetők, és akkor, ha már ott van, mondjuk 19 különböző, aztán építenek mindenfélét, olyat is, amiben 31 egyforma részre van osztva az oktáv. Ez meg olyan, hogy 19 is nem egyforma, hanem ugye 12-ből indulunk ki, és azt a 12-t ott a módosított hangokat többféleképpen módosítjuk, vagyis így finomítjuk a... Tehát tulajdonképpen ez egy ilyen nem euklideszi hangrendszer, hogy mondjuk egy F és egy G között, ugye idáig úgy volt, hogy mondjuk egy darab fisz van, igen, de mondjuk az F és a G között van egyrészt egy fisz, másrészt egy gesz, és akkor elkezd a dolog bonyolultá válni. Hallgassunk meg ebből még egyet.

Ugye most már egyre feltűnőbb, ami az elején úgy mondjuk azt esetleg azt a reakciót válthatta ki, hogy valami nincs rendben. Most már ugye azt lehet hallani, hogy semmi sincs, úgyhogy jó úton járunk. Hallgassuk meg mondjuk ugyanezt a zeneművet, ez mindig Nicola Vicentino.

Ez ki pontosan ugyanúgy, mint egy zongora, vagy mint ma egy ilyen akármilyen billentyűs hangszer. Azok egyformák abban a szempontból, hogy van ez a hét fehér, és van az az öt fekete oktávonként, és aztán ugye annyi oktáv, amennyi. De hogy hogyan férhet ennyi hang egy oktávba, és akkor az úgy, mert most látok ilyen képeket, egyrészt ilyen elméleti képeket, robbantott ábrákat, és konkrét fényképeket ilyen eredeti hangszerekről, meg rekonstrukciókról, hogy hát még föl van szabdalva mondjuk a fekete billentyű különböző részekre, és azon belül, tehát hogy itt több rész van, és akkor attól függően, hogy a fekete billentyű hozzád közelebb részét, vagy egy hozzád távolabbi részét ütöd meg, akkor más lesz a hang. És akkor így mondja, és akkor fekete és fehér billentyű közé is be lehet még szúrni egy kis pálcikásról, csomó módja van ennek, és így ezeket a hangrendszer kísérleteket, ezeket így fizikailag úgy oldották meg, hogy így az újaknak akkor több lehetősége van mellé nyúlni, szóval, hogy itt több gondja van. Nyilván ezért is nem vált ez a normává, hanem mindig visszatértek a 12 hangú, tehát a 7 per 12 hangú felépítéshez, és ezek ilyen kuriózumként maradtak meg. Traktátusok szóltak róla, megmaradt egy-két kópia, és vagy a traktátus, vagy a kópiák alapján lehet újabb és újabb rekonstrukciókat csinálni. És akkor most ugyanez orgonán, de pont ugyanez így hangzik, hogy...

Na, ugye így még feltűnő, mert az orgona az is szép, hosszan kitartja a hangokat, és tisztán hangzanak a hangmagasságok. A csembalónál az, hogy nagyon sok a felhang, nagyon, van egy kis zajtartalma is, ami zavarhat, és rövid ideig tud csak fennmaradni egy hang, tehát az azt jelenti, hogy nincs annyi lehetőségünk megfigyelni a hangolásnak a finomságait, úgyhogy ezért egy kicsit kételkedve nyomom meg a gombot, mert most ez megint csembaló zene lesz, és a hangolás

hogy finomságok nem lesznek ennyire feltűnőek, szóval a finomság most tényleg finomság. De azért kíséreljük meg felfedezni benne azt, hogy ez a megszokásunk szerint legalább egy kicsit hamis. Itt most 12 egyenlő hangról van szó, visszatértünk a normális rendszerünkbe, csak a normális rendszerünkön belül is foglalkoztak a reneszánsz és a barokk idején, és egy kicsivel később is foglalkoztak nüanszokkal, hogyan kell végül is ezt a 12 hangot egymás után rakni.

Amit most hallunk, az majdnem 100 évvel később történt. Ez már itt a 17. századnak az eleje. Úgy hívják a szerzőt, hogy Girolamo Frescobaldi, ennek a korszakváltásnak, ami a reneszánsz és a barokk között történik, ennek volt ő az egyik fontos alapvetően instrumentális zeneszerzője, ami azt jelenti, hogy először is, hogy a barokkban megszülettek az instrumentális zeneszerzők. Korábban az instrumentális zene nem annyira volt a zeneszerzők dolga. Mindenféle dolgokat el lehetett játszani hangszereken is, ha már megépítették őket, és alapvetően táncolni lehetett rá, hogyha valahol hangszerek voltak, de az igazán nemes zene az énekhangokra volt írva. Ennek most itt vége, és ezért aztán különösen fontos az, ami addig is érdekelte a különféle teoretikusokat és zeneszerzőket és hangszerépítő műhelyeket, hogy mégis mit csinálnak a húrokkal, meg mit csinálnak a csövekkel. Tehát, hogy az világos, hogy egy oktáv C-től C-ig az megvan. Azt eldönti a felhangrendszer nagyon egyszerű módon, és aztán a felhangrendszer mind dönt el még ezen kívül. Ott már az embernek a gondolkodására szüksége van, hogy ezt a gondolkodást ezt mára leegyszerűsítettük arra, hogy C és C között 12 egyenlő részre osztjuk föl. Hát, hogy látjuk, hogyha már ránézünk a gitárra, akkor látjuk, hogy a bundok azok teljesen egyenletesen szűkülnek, és hogyha megnézzük, hogy mi az arány két zongora hangnak, vagy két szintetizátor hangnak, a két szomszédos hangnak az alapfrekvenciája között, akkor is azt látjuk, hogy hát az 12. gyök 2, ami nem mond sokat persze így hallásra, de hogy az az, amit megszoktunk. És akkor itt az van, hogy azért lehetett esetleg szokatlan ennek a darabnak a hangzása, azon kívül persze, hogy ritkán hallunk csembalót, és ritkán hallunk korabarokk csembaló műveket, hogy itt aki a csembalót kezelte, az visszatért egy 400 évvel ezelőtti hangolási rendszerhez, ami akkor egy darabig alternatíva nélkül az jelentette a hangszereknek a hangolását, ami azt jelentette, hogyha van egy billentyűs hangszer, akkor azok az akkordok, amiket amúgy is püffölünk rajtuk, azok sokkal harmonikusabban szóltak, mint ma. És az a sokkal persze az, vagy nüansznyi, megint csak. Mit tudom én, hogy mi a sok. Mindenesetre harmonikusabbak voltak, egyszerűen azért, mert a frekvenciák közti viszonynak a fülre gyakorolt hatását és fizikai tulajdonságát sokkal közvetlenebbül vette figyelembe, és emiatt viszont, hogy ez a figyelembevevés ennyire fontos volt, amiatt viszont az lett, hogy egy akkori csemballon, vagy egy akkori orgonán mondjuk egy vagy két hangnemben lehetett játszani. És az ilyen bonyolultabb hangnemek, amik mondjuk Bachnál már vannak, Beethovennél már vannak, azok akkor egyszerűen elérhetetlenek voltak. Tehát, hogy ugye ez volt a valamit valamiért, hogy nagyon szépen szól a csemballó, de csak C-durban mondjuk, vagy C-dur közeli hangnemekben. Nézzük meg még valamit. Másik csembalista, másik csemballó, de ugyanaz a szerző.

Na most szerintem ebben jobban hallottátok, hogy mi történik. Tehát, hogy tényleg csak egy kicsit van odébb pofozva az összes hang. És akkor az, hogy persze ugyanazt el lehet játszani mai zongorán, mai módon hangol csembalókon. Akárhogy, és nem lesz nagyon nagy különbség, tehát hogy a kompozíció érvényesül. Lehet hallani, hogy milyen sajátos stílusban komponáltak emberek az 1610-es években, akkor, amikor reneszánsz már nem volt, barokk meg még alakuló félben, tehát hogy egy ilyen átmeneti korszak, lehet is hallani ezen, hogy átmeneti kísérletezés történik sokkal inkább, mint konkrét állítások. Hallatszik tulajdonképpen az zenének a narratívája maga is egy csomó kérdés. Ugye, azt lehet látni, hogy hol kezdődik és hol fejeződik be egy zenemű, és a kettő között, hogy mi történik, arra nincs, hallatszik, hogy nincs a kézben recept. Tehát, hogy konkrét keresgélés. Olyan, mint hogyha improvizálna, és az is lehet, hogy a kompozíció így keletkezett. Improvizált, leírta. Szóval egy sajátos átmeneti kor, és akkor az van, hogy egy bizonyos hangolási rendszernek különféle változatét használták, és az a mai fülnek lehet, hogy szokatlan azért, mert nem egyenletes. Más szempontból persze egyenletes, mert hogy mondjuk, hogyha nem a félhangok szerint nézzük a dolgokat, és a félhangok azok egyenletlenül helyezkednek el egymás mellett. Szemben azzal, amit megszoktunk, hogy minden félhang egyforma. Viszont a kvintek azok teljesen egyformán helyezkednek el egymás mellett, csak nem mind a 12, mert hogyha mind a 12 egyenletesen jönne egymás után, akkor pont ugyanazt kapnánk, hanem 11 darab kvint van egy kicsit másképp hangolva, mint ahogy ma megszoktuk, és pont emiatt a 12-et ki lehet számolni, hogy mi vagy körbe ér, nem ér körbe. És akkor most az, hogyha itt lenne egy ilyen hangszer, akkor be tudnám mutatni, hogy hirtelen milyen mordor úti cél érnénk el azzal, hogyha mondjuk ezeket a nagyon szép ilyen C-dur meg E-moll darabokat elhagyva elkezdenénk mondjuk F-mollban vagy ász-durban játszani, és ezek teljesen normális dolgok egyébként, vagy mondjuk mit tudom én, E-durban akár, teljesen normális, még Vivaldinak is van E-dur darabja, nem, hogy Bach, Haydn, Beethoven, Schubert, szóval, hogy így természetes. De hogy abban az időben ez nem volt természetes, egy E-dur akkordot még meg lehetett szólaltatni, de annak az áran, hogy egy E-dur akkord sikerül, mondjuk egy ász-dur már teljesen lehetetlen, vagy fordítva. Ugye kizárják egymást pont azért, mert pont öt fekete billentyű van, ugye szemben azzal, amit Vicentino ajánlott, hogy akkor legyen esetleg, mit tudom én, 19 különböző hang, vagy 31, attól függ, hogy melyik forrást vesszük alapul. És akkor az van, hogyha a mikrotonális zenének csak így a komoly zenei történetét akarok megnézni, akkor is sokáig hát lehetnének mindenféle dolgok, amik nem lennének annyira feltűnőek, vagy észrevehetőek. Szóval hogy az van, hogy hogyha itt hagyjuk a dolgot, a fonalat a 17. század elején, akkor tulajdonképpen jó úton járunk, mert utána egy pár száz évig igazából egy csomó kísérletezés történt, de semmi olyasmi, ami a számunkra feltűnő lenne, amin keresztül tényleg hallhatnánk tudnánk valamit mondani élmény alapján a különbségekről. Élmény alapján nehéz, hogyha az ember az elméleteket olvassa, akkor persze egészen más a helyzet. És amikor legközelebb mikrotonális rendszerekkel kezdtek el kísérletezni, az már a 20. század volt. Ö,
És most ott is átugrok valamit, tehát hogy tényleg pár száz évig tulajdonképpen egészen normális zenét írtak, nem volt ilyen értemben semmi különös benne. A 20. században elkezdtek például azzal foglalkozni, hogy ha már vége a tonális világnak, vége annak, hogy zenék különböző dúrokban és mólokban vannak, vagy hogy lehetnek, de nem feltétlenül vannak abban, tehát hogy nem... mit tudom én, tehát hogy azt nem tudjuk, hogy mikor fog elkészülni az utolsó C-dur szimfónia, még nem tartunk ott, de hogy egy időre háttérbe szorult az, hogy mondjuk C-dur szimfóniák vannak, és hogy így annál bonyolultabb és szabadabb lett a rendszer. Ugye erről rengeteget beszéltem, és mindig visszatérek erre a témára, hogy itt csekkoljam, hogy hát ha szóval, hogy nehogy elfelejtsé itt valaki. Szóval, hogyha a 20. századi zenéről beszélünk, már pedig egy jó pár éve arról, akkor mi az Isten történt itt? És akkor a legfontosabb dolog, ami történt legelőször is, aztán persze csomó minden más is, az, hogy a tonális skálák helyett ugye az összes hangnak az egyen rangúsítása, és rendszerbe foglalása történik így lépésről lépésre, és akkor, ha már rendszerbe foglalását, akkor ugye amikor az ember rendszerbe foglal, akkor az azzal kezdődik, hogy mondjuk így rámutat valamilyen olyan fogalomra, ami addig nem volt fogalom, mert evidencia volt, mert abban éltünk, hogy amiben élünk, az nem fogalom, egészen addig, amíg megpróbáljuk definiálni, és akkor, ha már definiálva van, az azt jelenti, hogy ki lehet lépni belőle. Így történt az, hogy valamikor a 19. század végén egy francia zeneesztéta megalkotta azt a szót, hogy tonalité, és akkor onnantól kezdve beszélünk tonalitásról, és addig is végig tonalitásról beszéltünk, csak úgy, hogy hát valami nélkülözhetetlen és mindennapos dologról, és aztán később meg elkezdtünk úgy beszélni róla, hogy ez vagy van, vagy nincs. Annak a segítségével, hogy megalkottuk a fogalmat. Na most... az egész 20. század végig vezethető úgy, lépésről lépésre szintén egy csomó művészeti irányzat és fejlemény és manifesztó és művek és stílusok, hogy mi történik azokkal a dolgokkal, amiket addig ilyen magától értetődőnek vettünk, és kiderült, hogy nem magától, hanem valamitől értetődő, és akkor el kell kezdeni értetni. És abból tényleg egy kiemelkedő dolog a tonalitás, és akkor az van, hogy jó, hát akkor legyen 12 egyenlő hang. És akkor a következő kérdés, hogy ezt értem, hogy egyenlő hang, de miért pont 12, és akkor egyrészt lesz lehet redukálni, lehet akár három hangra is írni, hogy a zeneműveket, de itt nem ez a fontos, hanem az, hanem hogy mondjuk a 12-t is meg lehet duplázni. Lehet, ugye, hogyha most idáig a fél hang volt az alapmértékegység, miért ne lehetne a negyed hang az? Igazából csak annyi kell, hogy meg kell felezni ezt a hangközt, ami azt jelenti, hogy akkor az oktávnak a tartalmát megkétszereztük, hirtelen kétszer annyi hang. Erre is hallgathatnánk példákat, de azt gondoltam, hogy mivel, hogy ugye az utóbbi heteknek a témája egy egészen konkrét és 70-es, 80-as, 90-es évekbeli európai irányzat, aminek az a neve, hogy spektrális zene, és ugye azzal foglalkozik, hogy olyan mintázatokat hozzon létre, amelyek ugye, hangjegyekből, amelyek egy hangnak a szerkezetén már benne vannak, és ezáltal mondjuk meg lehetne konstruálni több hangszerrel egyetlen egy virtuális tárgynak, vagy egyetlen egy hangszernek a hangját. Tehát hogy az akusztika törvényszerűségét elkezdték hangrendszerbe foglalni, és ez mondjuk pont az ellenkező iránynak tűnik ahhoz képest, hogy a hármas hangzatok és skálák, dur és moll, hogy azokon felülemelkedve, vagy azoktól elmenekülve, vagy azoktól csak úgy eltérve, vagy azoknak az uralma helyett bármi más. Szóval, hogy
és akkor ugye nem lesznek harmóniák, nem lesz konszonancia, diszonancia pár, nem oldódnak fel a diszonanciák, mert minden nap diszonanciával kelünk és fekszünk. És akkor itt meg az történik, hogy új konszonanciákat kerestek egyszer csak, és akkor hallatunk erre rengeteg példát, illetve egy-egy példát nagyon sokszor is, a jelentősebb példákat, hogy ez hogy működik. Most így arra nem, egyelőre most nem arra megyünk, hanem arra, hogy ennek az előzménye tulajdonképpen az, hogy mondjuk az 1550-es években emberek elkezdtek foglalkozni, különösen egy fontos ember elkezdett azzal foglalkozni, hogy hány hang kell az oktávba ahhoz, hogy meg tudjuk ragadni a harmónia lényegét, a hangok közti viszonynak a harmonikusságát, azt egy zenei folyamatban nem csak úgy egy tárgyon keresztül egy darab harmónia, hanem harmóniákat tudjunk még harmonikusabbá tenni, és hogyan lehet a harmóniák közti nüanszokat megragadni. És akkor tudom, egy pár száz évig nem ez volt a téma, hanem egyszerűen zenét írtak, körüljártak a témát máshogy. És aztán a 20. századnak, hát az első felében ugye tényleg csak a kísérletezés kedvéért feltették azt a kérdést, hogy ha már a 7 fokú rendszerről lemondtunk, és 12 fokú rendszerben vagyunk, akkor miért ne lehetne ezt tovább vinni? Miért állunk meg pont 12-nél? És akkor tényleg nem álltak meg, de ez egy nagyon merev és matematikai felfogás, még pedig nem egy zenei matematika, csak aztán az lett belőle. Viszont aztán később elkezdtek milyen módon mikrotonális zenét csinálni, és az volt a fő szempont, nem az, hogy a számot megkétszerezzük, és hogy bonyolultabb legyen az alap állapot, hogy sakkozzunk 100x100-as saktáblán, hanem hogy újra visszatérünk ahhoz, hogy végül is miért van ennyiféle hang köz, miért van ennyiféle lehetőség arra, hogy két hangnak a viszonya hallható legyen, és hogy miért szűkítettük le ezt 7, illetve 12 hangra, hogyha ezt a kérdést tesszük föl, akkor lehet, hogy arra az a válasz, hogy megint elkezdjük keresgélni azt, hogy hát mi a helyzet a felhangokkal, és milyen rendszert lehet építeni felhangokból. És egyébként ugye a 20. században elégszer már addig is visszatértek a népzenéhez. Úgyhogy ha mondjuk azt nézzük, hogy a népzene az ugye amögött nincs tudományos elmélkedés, nincsenek traktátusok, nincs leírva, de ugye az ember ösztönösen is keresgéli a harmonikus hangokat és az énekelhető skálákat, és hogyha mondjuk bizonyos népi hangszereket nézünk, akár itt a Kárpát-medencében, akár mindenféle távoli tájakon, akkor azt halljuk, hogy ezek a hangszerek, ezek felhangszerűbbek, mint mondjuk egy zongora, ezért aztán harmonikusabb lesz az a hang, amit létrehoznak, és akkor elkezdte érdekelni különféle szerzőket az a kérdés, és hogyha a zongora hangjait úgy hangolnák be, mintha az mondjuk egy tilinkó lenne, vagy egy doromb, vagy egy didgeridoo, vagy csak egyszerűen egy 16. századi orgona építő zeneszerző teoretikus, akkor mi lenne, és Lamonte Young, akiről már sokat beszéltem, és ezt a művet is már sokszor előszedtem, szóval, hogy aki sok vasárnap délelőtti műsort hallgat, annak ez ismerős lesz, hogy és most ez azt jelenti, hogy ez most így tulajdonképpen a 17. századi középhangos, 16. század végi, 17. század elejé középhangos temperálásnak az utódja, vagy Vicentinónak az utódja, vagy egész egyszerűen csak a világ összes nem európai hangolásához valamilyen módon hozzászól, hogy elkezdett egy zongorát úgy hangolni, hogy rengeteg féle tonális hangzás van. Nincsenek benne atonális hangzások, viszont tonális hangzásból van rengeteg féle, pont annyi féle, amennyi egy zongorán elfér akkor, hogyha kiszedek belőle azokat a lehetőségeket, amelyek atonális zenéhez vezetnek, és ugye az az érdekes, hogy hát túl vagyunk ezek szerint az 1960-as években már azon, hogy,
hogy az, ami még mondjuk a 19. század végén akut kérdés volt, és aztán a 20. század elején akut kérdés volt, és aztán az 1950-es években is egy csomó mindent meghatározott, hogy hogyan tudunk eltávolodni a tonalitás kényszerétől, ha ezt kényszernek fogjuk fel, vagy a kellemességétől, hogy a zenehallgatói oldalról közelítjük meg, vagy könnyűségétől, hogyha zeneelméleti kérdésként fogjuk föl. Ugye az összhangzaton sokkal könnyebb esetleg annak, aki ismeri, mint mondjuk a 12 fokúságnak a törvényszerűségei, amelyeket újra meg kell alkotni. Azok nem magától rejtetődnek. És akkor matematikai törvényszerűségek, és akkor persze egyik irányban ugye megszületik a szeriális zenének különféle ágazatának a bokra. És közben, mondom, 1960-as évek, egy fiatal szaxofonos zongorista egy ilyen Isten háta mögötti kis településről, ahol igen, ősemberszerű világban élnek mormonok, és onnan valahogy el akar menni New Yorkba, és akkor ezt a történetet már párszor elmondtam, és akkor így egyrészt Európában találkozik Stockhausennel, másrészt New Yorkban találkozik Cage-el, és 25 évesen létrehozza tulajdonképpen a zenei konceptualizmusnak a legalapabb alapjait, egy pár kompozícióval, amiről már sokat beszéltem, konceptuális kompozíciók, amelyekből nagyon nehezen lehet eljutni a hangig, mert mondjuk szövegek, vagy gondolatok, és csak szövegek, csak gondolatok, és csak cselekvések, amelyek nagyon távolról és nagyon filozófiai módon kapcsolódnak a zenéhez. És akkor igen, és akkor elkezdte azt is, hogy egyébként ő zongorista és szaxofonos és improvizálgatott és drónzenéket írt, amik szintén nagyon akusztikus dolgok. És aztán felfedezi azt, amit jazz intonationnek hívunk, és amit tényleg sok tradicionális zenének és népzenének az alaphangkészlete, és ezt teljesen népzenétől és tradicionális zenétől szokatlan módon felépíti zongorán, és megszületik a The Well-Tuned Piano, és az így kezdődik, hogy...

Ugye most azt halljuk, hogy ez még menne tovább, 5 órán keresztül tart ez a zenemű, illetve attól függ, hogy melyik előadást hallgatjuk, de van egy ilyen standard, ami tényleg így azt hiszem, hogy egész pontosan 5 óra valamiért, pedig azt nem tudom pontosan, hogy lett ez a kerek befejezés, mert ugye a kotta az folyamatosan készül, és nem tudjuk, hogy milyen a kotta, nem ismerek senkit, aki látta volna a kottát, ez érdekes. Fele lehetősége nulla, de azt lehet tudni róla, hogy a zenei anyag az improvizatív. Egy kompozíció, de improvizatívan történik, tehát hogy ezt nem tudom, hogy lett pontosan 5 órán keresztül, hogy volt előtte kirak, vagy óra, nem tudom. Minden esetre ez most majdnem 10 perc, amit lezaradt egyetlen egy akkordon. És akkor így már érthető, hogy mit tudom, megkeresem, hogy hogy van a Stockholm ennek a Stimmung című darabja, csak úgy mit tudom én, csak így összehasonlításképpen. Hogy mondjuk egy kicsivel utána, tehát ez a 60-as évek elején kezdődik el, ez amit most hallunk, és az első felvételek ilyen 80-as évek végén kezdődtek. Úgyhogy csak lehet tudni, hogy a komponálásnak az ideje az így így nem sokkal az 1960-as kompozíciók után kezdődik el, és közben ez meg egy 1970-ben vagyunk, Stockholmnek ez a Stimmung című darabja, ugye ő a nagy szeriális szerző, aki ugye annak a folytatója, hogy hogyan annak idején a 20. század fordulóján hogyan vált le a komponálás a tonalitásról, és most íme egy ilyet hallunk.

ez is jó sokáig menne, úgyhogy az igazából csak egy példa akar tenni arra, hogy egy másik zeneszerzőn is megjelenik egyrészt a hangnak az a drón tulajdonsága, ami azt jelenti, hogy egy harmónia alapja az egész, még csak nem is egy teljes harmónia, aztán persze később kifejlődik belőle a harmónia, de itt igazából azt halljuk, hogy, hogy nagyon akusztikus minden. Holott ugye énekesekről van szó, még csak nem is hangolt hangszerekről, de úgy írja meg, hogy, hogy különböző módokon megközelítve ez, ez végig nagyon statikus és harmonikusan az. Ez egyébként egy kivétel ugye Stockhausen életművön belül, de mondjuk vezet valahová, szóval hogy abban az időben inkább ez kivétel volt, később pedig mondjuk az ő életművön belül lehet, hogy már később minden úgy összezavarodik, hogy nem lehet szabályról és kivételről beszélni, mert már szabály is nagyon sokféle van, és egy idő után minden csak kivétel tud lenni, ami, ami azt jelenti, hogy elvesztettük a fonalat. Viszont mondjuk ha már az utóbbi hetekben a spektrális zene volt a téma, akkor térjünk vissza megint a Gérard Glisének a Les Espaces Acoustiques című 70-es évek során komponált darabjára. Nem ez volt az első darab, amit megírt, de, de ez az, amivel kezdődik a befejezett kompozíció tömeg. Ez a prológ, ugye végül is akkor így, hogy kapott egy ilyen címet, most már világos, hogy ezzel fog kezdődni. Spektrális zene, azaz, hogy rengeteg hangszerrel próbál körülírni egy hangzást. Itt viszont egy hangszer tesz ki magáért annyira, mint hogyha sokan lennének, de, de tulajdonképpen nem zsúfolja fel a hangtömeget, meg a hangteret, mindjárt látni fogjátok, és ez is egyrészt harmonikusan, másrészt egyszerre mikrotonálisan van megírva.

Ugye persze bonyolult lesz egy idő után, hogy elkezdett, ugye, megtöltjük a hangteret, szóval egyre többféle lehetőség aktualizálódik, de amiből kiindultunk, az ugye megint csak mondjuk egy édur szerű akkord, ami nem pontosan édur, hanem mondjuk sokkal pontosabban megint csak akusztikus, azt próbálja megközelíteni egy szál brácsával, hogy így rengeteg ilyen pontból összeáll esetleg egy kép, és ez egy akusztikus kép lesz. Ami ugye megjelenik a spektralizmus mind gondolat, hogy a hangszerelés az szolgáljon mondjuk ilyen képzeletbeli vagy lehetséges hangtesteket, és akkor megjelenik ennek az absztrakt formája szinte azonnal, hogy lehet jelzésszerűen távolról ábrázolni akusztikai jelenségeket, és akkor így rengeteg szünettel, nagyon kevés hanggal, de megint csak valamilyen spektrumot fejez ki az egy száz zenész. Na most itt van valamivel később egy másik brácsa darab, szintén brácsa szóló, szintén egy kicsit ilyen kivételszerű. Ami itt történik, hogyha azt nézzük, hogy ezt Ligeti írta, és Ligetinek ilyen sokféle stílusban és sokféle gondolkodásmódban benne volt a keze, de az ilyen teljesen direkt módon népzenei és dallamos zenéket, az ugye az egészen fiatal korát leszámítva ritkán vette elő, és ez most egy 90-es évekbeli brácsa szonáta, és a tételnek a címe az, hogy Hora Lunga, tehát egy román népzenei alapra épülő kompozíció, és pont amiatt, hogy akkor ez itt román népzene, amiatt el fogunk térni a klasszikus hangolástól. És akusztikus irányba fogunk eltérni tőle.

Na, ez a szép befejezés egyébként, ugye a kompozíció az úgy kezdődik egy olyan dallammal, aminek az alapja ott van a román népzenében, és aminek ugye a hangolási szisztémája ilyen nagyon jól hallhatóan eltér a klasszikus zenéjétől, mivel hogy egy népzenei jellegű hangolás. És nem a hangolás, az rosszul mondom, tehát nem a hangolás, a hangszer úgy van, ahogy van, hanem az intonáció. Hova tesszük az ujjunkat, hol tartunk egy hangot. De utána a befejezés az meg olyan, hogy a üveghangokkal fejeződik be, amik ugye a zeneszerző beavatkozása nélkül és a zenész beavatkozása nélkül adja nekünk a felhangjait egy bizonyos alaphangnak, ami azt jelenti, hogy természetesen hozzájutunk a legakusztikusabb hangközökhöz. Na most

miből mivel szálljak ki ebből a műsorból? Nézzük meg, hogy mit csinált Terry Riley az 1980-as években. Ő is azt gondolta, hogy akkor mikrotonálisan átgondolja a zongorát, és csinál neki egy új hangolást, és csinált egy ilyen teljes albumot, azt hiszem, egy dupla album, vagy tripla, szóval egy ilyen jó sok anyagot fölírogatott és följátszogatott egy ilyen sajátosan hangolt zongorára. Hát nézzünk belőle egy darabot, és akkor találkozunk majd jövő héten.

Ha még maradt kérdésed, india.tilos.hu india.tilos.hu

Ez a Tilos Rádió FM 90.3 irodalmi lépegető. Sanyi, Latesz és Varek. Telefont nem veszünk föl. SMS-t írhattok 0620 99 99 903. Tilos Rádió FM 90.3. Hallgass!

0: Fenyvesiném.
1: Szia, én vagyok.
0: Na, mondjad.
1: Na, megnyit a kiállítást, most végeztünk. Ahol bőrréteg van rajta, mindenütt folyik az izzadság.
0: Azt elhiszem, láttam a buszról.
1: Amúgy felvételre megy a dolog, mert ingyen van a telefon. Csak az a tétje, hogy felveszik, amit mondok. Azért mondok ilyen ökörségeket. Na szóval azt akarom mondani, hogy 10-ig itt kell lennem mindenképpen, úgyhogy 11 előtt biztos nem érek haza.
0: Jól van, jól van. Apád csinál neked gombapörköltet.
1: Jól van, köszönöm szépen.
0: Láttam akkor az útról, ahogy jöttünk a busszal, voltam a zeneiskolába, és mondom, ott futkostok jobbra-balra, mondom, biztos, hogy még...
1: Ja, nagy lázban, most nagyon jó volt a kiállítás, érdemes megnézni.
0: Sokan? Majd elmegyünk a jövő héten.
1: Iszonyatos mennyiségű ember van, és ma még egy buszt is feliratoztam, körülbelül egy olyan 30 négyzetmétert.
0: Na, mit csináltál?
1: Kint voltam a volán telepen, a reklámját én raktam föl. Emberük nem volt rá, de mindegy.
0: Na, jól van.
1: Na, jó van akkor, szívem.
0: Pápá, jó éjszakát.
1: Na, szia, akkor majd gyere.

Reggel 6-kor éles hangon szól a vekker. Egy rendes ember már ilyenkor gyorsan fel kell. Ajka munkél halkszitok, 5 percet hazuditok, még a munkahelyről nem késetek el. Egyszer csak megrádnak, hogy hét már az óra. Hát a gyorsan felriadtam én ezt óra. Hogy behozzam az időt, a ruhát meg a cipőt, úgy menet közben úgy kapkodom fel. Hajrá, mondom, gyere most, fogd el azt a villamost, jön az ugrás bátor és merész. Megszólal a különcsíp, rendőrevtárs különcsíp, belugrásért 10 forintom kész. Hallod, de pirloska, ne lépj a tilosba, mert forró jár, aki az úttestre lelép.

a zöld a lámpa, mert ez a szabály. De hogyha sárga, mindig maradj állva, különben ijeszted, befejed veszted, rendőr elvtárs figyelmezted, így jár, aki a tilosba jár. Pont mikor a nagy körút sarkára értem, pompás közlekedési matiné folyt éppen, emke előtt megállt a megafonos konferált, várjunk még üres lesz utca és a sín. Jó műsor volt, de én mégis átsiettem, hát épp az úttest között én hallom ilyetten. A hangszóró bömbölget, az a kopasz gömböldet, füstén szállja meg, mert sárga volt a szín. Megszólal a külön síp, rendőrelvtárs külön síp, barátságos mosoly a szemén. Vitázni nem lehetett, a tömeg kinevetett, szégyenkedve itt volt a melén. Hallod, de piroska, ne lépj

testre, a zöld a lámpa, mert ez a szabály. De hogyha sárga, mindig maradj állva, különben ijedted, befejed, veszed, rendőr ismét figyelmezted, így jár, aki a tilosba jár. És egy sarkon, ahol nincsen jelző lámpa, én átszaladtam ott a rendnek fittyet hányva. Jaj, hol is volt a fejem, nem a kijelölt helyen, mert a mefelésre nem vigyáztam én. Rendőr elszárs meg helyszínbírságot érte, aztán a 12-es autóbuszhoz érve. Jött egy írtó nagy kiram, eredmény bokapitam, és a nadrág szakadt pont a közepén. Megszólalt a külön síp, rendőr elszárs külön síp, te is így jársz, hogyha nem ügyel. Kikam ruha szakadás, munkáról lemaradás, mindez nincs, ha idejébe kell. Hallod, de fizoska, ne

zöld a lámpa, mert ez a szabály. De hogyha sárga, mindig maradj állva, különben baj lesz, Marci, jobbról taxi, balról hoci, teherkocsi, oldalbusz jön, nagy vágtatva, motországul a hátadba, csörömpölve, csengve, zengve, két villamos robog szembe, kárkét jármű jön egy tagba, megszédült a forgatagba, rendőreptás most már intett, 10 forintra, zucs lebüntet, így jár a kívánc.

Ez a Tilos Rádió FM 90.3 irodalmi lépegető. Sanyi, Atesz és Valek. Telefont nem veszünk föl. SMS-t írhattok 0620 99 99 903. Tilos Rádió FM 90.3. Hallgass!

Gondolatok a könyvtárban. Visszatekintve lírai ifjúságomra, ami múlik, most már megállapíthatom, hogy a legszebb volt a Bibliothèque Nationale Párizsban. Nem mondom, az éjjeli őrség a cserkésztáborban az is szép volt. Nem kevésbé az első ölelkezés osztrák hegyek alatt. Egészen kölyökül, általában nem panaszkodhatni természetre és szerelemre. De a legszebb mégiscsak a Bibliothèque Nationale volt. Megkivált téli estén. A takarékosság szépsége talán, amint a francia jelleghez illik. A boltozatos mennyezetet elvesző misztikájában nem zavarja semmiféle lámpa, mert az már pazarlás volna. Csak az asztalok fölött égnek, racionális távolságban egymástól, magas, zöld ernyőjű lámpák. Azok is csak akkor gyulladnak meg, mikor az ebben már megvakult. A csönd még intenzívebb lesz, szinte zúg, forrón és izgatottan. Hiszen a záráshoz közeledünk, és mindenkinek az élete attól függ, hogy még 50 oldalt elolvasson. Csak a lapozás monoton ritmusa hallatszik, és néha egy-egy megőrült aggasztján tiltakozik a pultnál. 5:45 egy erre a célra rendelt személy dörgő hangon azt kiáltja: Mesdames et messieurs, on va bientôt fermer! A végső é rendkívül hosszú és kacskaringósan tűnik el a távolban, a láthatatlan termekben, hol a könyvtár sok millió kötetjét őrzik. Azután pontban 5:45 fent említett személy megszólal, röviden, mint a végzet, mely előre bocsátotta volt bajós hírnökeit. On ferm! És az ember elmegy. Sven Rimmer nevű német barátom oldalán távoztam, és amikor áthaladtunk a könyvtár hatalmas udvarán, a félhomályban felismertem a leányt, akit egész napon át áhítatosan bámultam, amikor elfáradtam az olvasásban. Most, amint az udvaron keresztül lábalt, nem volt nehéz megállapítani nemzeti hovatartozását. Trencskótban volt és kék diáksapkában, és hatalmas járásában észlelni lehetett a porosz hadsereg szellemét. Látja, Rimmer, mondta. Ha én német volnék, most oda mennék hozzá, és azt mondanám: kisasszony, maga is német, én is német, menjünk együtt. Ekkor valami rettenetes történt. Rimmer így szólt: igen, ezt megtehetném, de ehhez egyedül kell lennem. Bocsásson meg, tette hozzá kis és értődötten, mint mindig, és ezzel ott is hagyott. És már a leánynál volt, és már jóban is voltak, és már el is mentek valami erotikus messzeségbe, és én ott álltam kővé meredve. Kimondhatatlan csalódás volt. Rimmerről azt hittem, hogy épp hogy bátortalan, mint a világ összes többi könyvtár látogatója. És nem éreztem fölényben. Bíztam benne, nyugodtan megvetettem, és íme. Így jár, aki az emberekben bízik. Átballagtam a Place du Palais Royalon, megcsodáltam a Louvre nagyáruház transzparensét, Góját ábrázolt, amint világító ajándékokat hozott világító gyermekeknek, akik egy házban felváltva ültek és eltűntek csodálatosan. Erről eszembe jutott, hogy az esztendő lopakodva karácsonyhoz közeledik, az önösök és magányosok megszégyenítésére. Azután már a Rue du Saint-Père-en jártam, a saját utcámban, és arra gondoltam, milyen jó volna, ha levél várna a szállodámban. Legjobb volna olyan levél, amiben csekk is van, gondoltam gyakorlatilag. De ha valami hölgyismerős írna, az sem volna rossz. Sőt, még a vámhivatalt se bánnám, csak történjék valami postailag, valami előreláthatatlan. A vámhivatallal ugyanis az történt, hogy egyszer meg kellett ott jelennem, hogy előttem bontsák fel a címemre érkezett, ismeretlen feladótól származó csomagot. Reszketegen álltam 3 hivatalos személy előtt, akik a barna fedőlapból kiemeltek egy papírskatuját. Óvatosan kibontották a skatuját, melyben nagy mennyiségű vatta találtatott. A gyanús vattát szakértelemmel szétválasztották, és a rengeteg vatta közül egy igen pici virág bújt ki, egy őszi kikirics.
A franciák számos élcben nyilvánították meg a szellemet, én finoman mosolyogtam, és marhaságnak találtam, hogy ezért kellett a vámhivatalba jönnöm, és amellett mélyebb meg voltam rendülve. Mert a közismert rózsán és szegfűn kívül az őszi kikirics az egyetlen virág, amelyet azonosítani tudok a nevével. És mindig örülök, ha látom, mert róla tudom, hogy nem tátika, nem is zsája, hanem őszi kikirics. Egyébként a posta más módon is képviselte a kiszámíthatatlan elemet egyszerű életemben. Egyszer egy báli meghívó érkezett, ellátva ismeretlen kézírással, én is ott leszek. Egyszer egy ódivatú nyakkendőtű állított be, és amint később megtudtam, éppen a névnapom volt. Mikulásra pontosan befutott egy feltűzhető Mickey Mouse. És egyszer, mikor éppen legjavában gyötört a keserűség, hogy miért is kell Párizsban élnem távol édes hazámtól Budapesttől, abban az önkéntes tanulmányi számüzetésben, mely a magyar ifjúságot 1924 és 30 között jellemezte, a posta illatos borítékban egy nagy, kiukasztott, pesti átszálló jegyet hozott. Nem is próbáltam gondolkozni rajta, ki vagy kik lehetnek a jótét küldeményezők. A helyzet az, hogy nem volt senki. Pestről 2 éve úgy jöttem el, hogy minden orsóról leszaladt minden fonál. Minden relációm be volt fejezve, csak férfiakkal leveleztem, és azokkal is csak nagyon röviden. Az érkező meglepetéseket személytelenül a posta javára írtam, vagy a sorsomnak tulajdonítottam, a csillagaimnak, melyek ilyen rejtélyes módon védtek a végső magányba hullás halálos vétkétől. Csillagaim, a postás csillagok nem hagytak cserben ezen a végzetes estén sem. A kazettában a kulcsom mögött levelet találtam, mondanom sem kell, ismeretlen kézírással. A dobogó szívvel felbontott levelet itt közlöm szó szerint a rövidség okából. Igen, tisztelt doktor úr, bocsásson meg, hogy ismeretlenül háborgatom. Unoka nővérem, kinek a levelét ide csatolom, azt mondta, hogy doktor úr nem fog haragudni. A napokban érkeztem Párizsba, és szeretnék a Bibliothèque Nationale-ban dolgozni. Rendkívül hálás volnék, ha a szükséges tanácsokkal ellátna tisztelő híve Csát Ilonka. Mellékelve Veszeli Edit, most már nem tudom milyen Gyuláné pársora. Tamásom drága, vegye közismert gondjaiba kis húgomat, aki nagyon bájos. Legyen jó, mint halálig, és ne csaljon meg túl sokszor mindenféle pulkákkal. Aláírás. Fent említett Edit nagy szerelmem volt az egyetemen. Végtelen budai séták lírai hősnője. Igen, kedveltem, de ő rútul férjhez ment, amit egyre több régi ismerősöm tesz meg. Csát Ilonkáról nem tudtam semmit. Lehet, hogy kövér, és valószínű, hogy buta. Gondoltam velem született pessimizmusommal. Mindegy, no. Fő dolog, hogy a posta ezúttal sem csalt meg. Bizalmam az ősi postában. Eddig még minden jó volt, ami postán jött. Felmentem szobácskámba. Szobácskám, mint minden magyar entellektüelé Párizsban, a világ legkisebb, legcsúnyább, legmegalázóbb szobája volt, és mint minden magyar entellektüel szobája Párizsban, idővel úgy megszépült az emlékezetben, hogy túlragyogja az összes felekezetek paradicsomait. Némi habozás után a következő választ fogalmaztam meg. Kedves kollega kisasszony, bármikor boldogan a rendelkezésére állok a Bibliothèque Nationale-ban. Ismertetőjelem, hogy barna zsebkendőt hordok a szívem fölött, és főképp, hogy a 266-os számú helyen ülök. Ha nem volnék ott, a Schregen jobbra levő kávéházban vagyok található. Befejező formula és aláírás. Azután lassanként meg is feledkeztem róla. Azután egy délelőtt egy fiatal lányra lettem figyelmes, aki felette tétován lengett a könyvtártermet 2 partra elválasztó középső úton. Úgy csinált, mint aki a moziban a padsorok számát nézi, hogy helyére találjon. Végül is megállt az én asztalom partján. Nézte az asztal mellett ülőket, majd elpirult, kivett egy kézikönyvet az asztal előtt álló szekrényből, és határozatlanul lapozgatta. Nagyon csinos volt. Mindazonáltal tovább olvastam. Ez a lány alkalmasint maga Csát Ilonka, jutott eszembe. Töri a fejét, hogy melyik vagyok én. Kisasszony, hogy kérem, én vagyok az illető. Talán nekem kellene szólnom,
de viszont hát, ha nem Csátilonka. A női nem két nagy csoportra osztható, Csátilonkára és nem Csátilonkára. Az utóbbi típus sokkal nagyobb számban van képviselve. Marhaság. Tovább olvastam. Mikor a következő szonettet is megértettem és felnéztem, az illető már nem volt ott. Kissé meg voltam bántva, csalódott és elhárgult voltam. Valami igazán történhetett volna, de ilyenek a nők mindig elmennek. Pedig milyen vonzó volt. Még két szonettet elolvastam, aztán felálltam és elindultam ebéd irányában. Mikor az ajtóhoz értem, a legközelebbi asztaltól felugrott a szép fiatal leány, és hozzám szaladt. Pardon, mondta rossz franciául, és hogy nem vagyok-e N. Tamás. De én vagyok, mondta magyarul, és akkor maga valószínűleg a Csátilonka. Nagyon megörült intuíciómnak. Gondoltam, hogy maga az, de nem mertem szólni. Hogy lehet egy felnőtt, egy egyetemi hallgatónő ilyen félénk, mondtam fölényesen. Hát szóval azt akarja, hogy bevezessem a Bibliothèque Nationale rejtelmeibe. Nagyon szívesen. De mit szólna, ha előbb megebédelnénk? Ebédelni? Én csak kávét szoktam ebédelni. Szegényke, úgy kell spórolnia? Dehogy, de még nem szoktam meg, hogy bemenjek egy vendéglőbe. Tudja, én most vagyok először el hazúról. Hát akkor szokja meg velem. Tudok itt egy nagyon jó, olcsó kis cseh vendéglőt, ahol magyar ételeket lehet kapni, igazi sertéskarajt, párolt káposztával, úgy, mint otthon. Igen, ez jó lesz, mondta bizonytalanul. Kivezettem. Az apa és a gavallér attitűdjének valami sajátos keverékével. Ebéd közben kikérdeztem az egyetemi újságokról, Ilonka beszédes lett, kifogyhatatlan volt a tanárok szokásainak és a hallgatónők félelmeinek az előadásában. Azok közé a ritka lányok közé tartozott, akik nem omulnak össze, ha kinyitják a szájukat. Minden félénksége dacára precízen és okosan fejezte ki magát, és mikor belemelegedett a témába, édesen, dallamosan, aranyszájúan jöttek a mondatai. Másodéves bölcsész volt, 20 éves az egész lány, ami manapság majdnem kamaszkor még. Olyan fiatal volt, hogy a szellemi értékek még imponáltak neki. Kitűnően összebarátkoztunk, már szinte el is felejtettem, hogy szép fiatal leány. Annyira kollega volt, és szerettem volna keblemre ölelni. Még az ebédjét is ki akartam fizetni a gazdasági viszonyok dacára. De Ilonka, magyar szokás szerint, oly kétségbe esetten tiltakozott, mintha tisztességtelen ajánlatot tettem volna. A délután mint egy pillanat elmúlt. Oly büszkeséggel vezettem a félénk léptű lányt a katalógusok, kanciék, tablók rejtelmei közt, mintha én találtam volna fel a könyvnyomtatást. Megtanítottam mindenre, ami fontos. Megmutattam neki a nevezetesebb aggasztjánokat, akik könyveikbe temetkezve ültek. A kék sapkás aggasztyánt, aki időnként felállt és fütyült egyet. A csámcsogó aggasztyánt, a dühöngő aggasztyánt és a közlékeny aggasztyánt, aki feltalálta az alapnyelvet, melynek birtokában az összes többit ki lehet számítani. És mikor kimentünk kávézni, líraian azt mondtam. Ne jegyjem meg, hogy a könyvtárat 90%-ban aggasztyánok, rokkantak és hajótöröttek látogatják. Azért nem csak menedékház a könyvtár, itt terem az örök ifjúság is. Például maga meg én, meg az emberi dolgok. De nem tudtam logikusan befejezni. Egyébként Ilonkát nem is kellett vigasztalni. Már az első délután látszott rajta, hogy jól fogja érezni magát a könyvtárban. Talán mert érzékenysége, félénksége, védő nyugalomra talált abban a rendezett, megbízható, gonoszságmentes kozmoszban, ami a tudomány és aminek látható teste a könyvtár. Oly jó tudni, hogy minden a helyén van, és minden olyan távoli és személytelen. Kedvek és vágyak jönnek-mennek, mint a nyugtalan turisták, de a fóliánsok csak ülnek egy helyben, és barátságosan várják az olvasó századokat. Autóbuszok, taxik, metrók rohanva hordják, transzparensek üvöltik az élet piszkos anyagcseréjét. A könyvtár? A tisztaság.
Könyvtár után hazakísértem a Foyer des Étudiants-ba, ahol lakott. Mit csinál vacsora után? Kérdeztem. Semmit. Beszélgetek egy kicsit a lányokkal, aztán lefekszem és olvasok. És a nagy párizsi éjszaka nem érdekli. Volt már a Montparnasse-on? Nem, és nincs is sok kedvem. Nem szeretem, ha sok ember van együtt. Különben sem mehetek egyedül. Hát jöjjön velem. Az nem lehet, hisz ma beszélek először magával. Különben is. Belenyugodtam erkölcsösségébe, tudtam, hogy ez hozzátartozik a magyar fiatal lányhoz. Nem érzi egyedül magát este? Nem fog búsulni a mama után? Ma nem. Ma nagyon boldog vagyok. Nem értettem. Hát, a könyvtár. Örülök, hogy dolgozni fogok. És maga olyan jó volt hozzám. Ugye máskor is fog segíteni? Hogyne, boldogan. Én bizony nagyon rosszul érzem magam esténként. Ez a legnehezebb része a napnak. Sokat beszélhettem volna erről a témáról, de nem akartam szentimentális lenni. Még udvarlásnak vehette volna. Nem akarom, hogy búsuljon, mondta. Egymásra néztünk, és jó darabig hallgattunk. Nem mondom, hogy sokat mondó hallgatás volt. Magamat hallgattam, és magamnak. A belső tompa ütéseket, amiket nem is szabad egy ilyen fiatal lánynak hallania. A magányosság magánügy úriembereknél. Hát igen, mondtam és mosolyogtam. Vártam, hogy mondjon valamit, azután kezet csókoltam és elmentem. Mentem pár lépés lefelé a Saint-Michelen. Kezének a puhaságát még a szájamon éreztem, amikor megálltam azzal az érzéssel, hogy valaki utánam jön. Megfordultam? Hát Ilonka volt. Ne haragudjon. Magának akarom adni ezt a cigaretta szipkát, hogy olyan jó volt hozzám. Annyira meglepett, hogy csak vigyorogni tudtam. Mire mondatok formálódtak bennem, Ilonka már el is siklott, hallatlanul gyors és könnyű járásával. A cigaretta szipkát roppant hosszúra lehetett kihúzni, örültem neki, de valahogy eszembe sem jutott, hogy gondolkozzam rajta, miért adta nekem. Számomra Ilonka könyvtár látogató volt. A szipkát is a könyvtári emlékek sorába iktattam. Megnyugodtam benne, mint tisztességes, tudományos keresetben, végre is az egész délutánomat Ilonkának áldoztam. Azután, vagy egy heti ismeretség után sikerült Ilonkát rávennem, hogy a könyvtár után eljöjjön a Rue d'Antembe, megkóstolni a kedvenc vermutomat. Ez egy különös kis hely a Rue d'Antemben. Semmi más nem lehet ott kapni, mint a Croce Fisso nevű olasz vermutot. A helynek olyan furcsa ajtaja van, mint az angol kocsmáknak. Alul és felül nincs semmi. Csak a középen van két lengő fatábla, úgyhogy nem látni be a helyiségbe. Ez a szokatlan ajtó Ilonkára, úgy látszik, rendkívüli romlottság benyomását tette, mert visszariadt, és egy negyed óráig kellett kapacitálni, amíg bejött. Bent nem volt senki, csak az öreg patron, aki hosszú nyakú pohárban mindegyikünk elé egy-egy vermutot rakott le. Ilonka egy ideig ijetten nézett körül. Maga itt szokott zülleni? Kérdezte. Hát, ha züllés az, hogy néha idejövök valamelyik barátommal, és megiszunk két-három pohárral. Biztosan sokkal szívesebben ülne most a barátaival. Mondja, engem úgy fúr a lelkiismeret, hogy annyi idejét elveszem. Egyszerre óriási gyengétséget éreztem Ilonka iránt. A határtalan emberi érzést, amit az érez, akinek van miből adnia, és ad. Ugyan Ilonka, ha tudná, milyen jókor jött. Csak most tudom igazán, hogy mennyire szeretem a bibliotekot, és a könyveket, és a tudományt, és a könyvszerű életet, ami olyan savanyú néha, most, hogy magával megoszthatom. Ilonka felkapta a fejét, és a szeme fátyolos lett, mintha szerelmet vallottam volna. Siettem helyre igazítani, mert a precizitás híve vagyok az érzelmi életben. De úgy gondolom, hogy is mondjam, csak az önösnek nincs vigasztalása. Ötvös József, mondta Ilonka. Igen, Ötvös József, mondtam kissé ingerülten, mert szemrehányást és iróniát éreztem a közbevágásban. Iróniát az örök bölcsész iránt, aki idéz. Jó, mondtam.
De azért én hálás lehetek magának, ugye? Azelőtt azt se tudtam, hogy kell egy könyvet megfogni. Úgy tartottam, mint egy műtárgyat. Rengeteget tanultam magától. Azért ne legyen hálás, én megtalálom a számításaimat, a kis élvezeteimet. Magát bevezetni a könyvek közé, az én birodalmamba, majdnem olyan szép, mintha egy szüzet vezettem volna be a szerelem titkaiba. Ilonka meglepetve nézett rám. És sem értettem egészen, hogy került ide ez a buta hasonlat. Kissé megijedtem. De Ilonka lehajtotta a fejét, és a keze bátortalanul közeledett felém pár centimétert az asztalon. Rátettem a kezem a kezére. Ilonkának a keze is nagyon szép volt. A természet szereti a harmóniát, és a kéz ritkán mond ellene az embernek. De kéz a kézben nagyon nehéz értelmes beszélgetést folytatni. Ennek az attitűdnek valami meghitt, egyszerű hangulata van. Az ember melegszívű vasárnapi iparos legény lesz, ha megfogja a leánynak a kezét. Kicsit megkönnyebbültem, mikor elhúzta a kezét. Az órájára nézett, és nagyon csendesen mondta. Menjünk. Annyira el volt merülve, hogy hagyta, hogy kifizessem a vermutját. És ez volt a katasztrófa kezdete. Hazafelé menet alig beszéltünk, és csak együgyű dolgokat. A Póndi záron Ilonka megállt. Nézte a szajnát a szitély irányában, és valami divatos dalocskát dúdott magában. Emlékszem, ez akkor roppant meglepett. Sose tudtam volna előzőleg elképzelni, hogy Ilonkáig eljut az ilyen mindennapi érzelem, mint ami egy slágerben van, és hogy dúdolni is szokott. Aznap este szokásom szerint a végtelen Casanovát olvasgattam. Halott író barátaim közül legjobban talán a Jeles Kalandort szerettem, akinek sikerült egyetlen életbe összeélni a legszebb század minden szépségét és csúfságát. Nem nagyon hasonlítottunk egymásra. A Don Juanok alapvető tulajdonsága, hogy nem válogatósak. Casanovának egyformán tetszett minden nő, aki szembe jött vele, és élete legszebb éjszakája volt minden szerelmes éjszaka. Én ellen Don Juan vagyok, nagyon ritkán tetszenek nekem a nők, csak bizonyos csillagok alatt, csak bizonyos hangokra rezonálva, választott pillanatokban, és akkor sem nagyon. Úgy jártam, keltem a párizsi utcákon, hogy jóformán meg se néztem a nőket. Ők sem vetették ki rám hálójukat. Olyan voltam, mint a filmen az utcai jelenetnél a gonterhes és siető járókelő, aki oda se néz, és csak átszalad. De aznap este a casanovai kalandok botrányos módon Ilonkát juttatták eszembe. Egy hét alatt hát elértem odáig, hogy megfogtam a kezét. Istenem! Casanova hogy megvetett volna lassúságomért, hiszen elméletben én is a veszedelmes élet híve voltam, szívem Casanova asszonyaiért vert, a pokolian kieszelt intrikákért, melyek boldog beteljesülésekre vezetnek. Miért, hogy a valóságban olyan kényelmes vagyok? Okos leszek, mint Hajdan Casanova, gondoltam. Lassanként fogok haladni, lépésről lépésre. Ma már megengedte, hogy kifizessem a vermutját. Holnap este már eljön a Montparnasse-ra. Az átmenet az intellektuális síkról az erotikusra észrevétlen lesz. A könyv a legnagyobb kerítő, amint már Paolo és Francesca is észlelte, és hogy ne menjünk messzire, gondoljunk Abilárra és Eloise-re. De mit szól mindehez Ilonka? Kétség kívül kedvel engem, mint okos barátot, de elfogadna-e más vonatkozásban? Vajon? Olyan szűzi és olyan jó nevelt. Csüggedés szállta meg a szívemet. De egyszerre csak eszembe jutott egy csomó dolog, ami mellett eddig érzéketlenül mentem el. A szipka. És Ilonka egyes kijelentései érzéketlenül mentem el. A szipka. És Ilonka egyes kijelentései, hogy mindig rám fog gondolni, ha valami szépet olvas, és ilyesmik. Hiszen eddig ő volt az, aki udvarolt, jöttem rá megdöbbenve, és én bölcsész, észre se vettem. Ó, Szent Casanova! De majd megmutatom. Másnap reggel megváltozott Ilonkát láttam viszont a könyvtárban. Eleinte azt hittem, a változás csak bennem van. Érzelmeimnek a pálfordulása idézte elő, de azután rájöttem, hogy a változás tőlem függetlenül is fennáll.
Ilonkán szép új kalap volt az eddigi diáksapka helyett, és ki volt púderezve. Két asztal férfi közönsége őt bámulta, a költők, az aggastyánok, a kínaiak, és ő is szórakozottabban olvasott. Időnként átmosolygott hozzám, kedvesen, szabadon. Ebéd közben még nyilvánvalóbb lett Ilonka színe változása. A párizsi atmoszféra, mely eddig egyáltalán nem érintette, most mintha rohammal vette volna be a sáncokat. Szabadon és jókedvűen fecsegett, párizsias kifejezéseket kevert a mondókájába. Nem is értem, hol szedte fel őket. Kritizálta az embereket, kritizálta a kosztot, és kijelentette, hogy szeretne már valami érdekesebbet enni. Úgyhogy nem is kellett semmi kaszanovai sátánkodás, könnyen rávettem, hogy este a Montparnasse-on vacsorázzunk. Este a jó vendéglőben a félénknek mondott Ilonka meglepően biztos fellépésű volt. A cseh vendéglőben nem is vette kézbe az étlapot, szerényen és a földiek megvetésével rám bízta a választást. Most nagy körmönfontsággal tanulmányozta az étlapot, és sikerült valami teljesen ehetetlen húst kiszemelnie. Ócotent ittunk, mert egyszer azt hallottam, hogy ezt szokták inni, amikor egy hölgyet meg akarnak hódítani. Nem tudom a hölgyekre, hogy hat, én igen szellemes lettem, és Ilonka, aki a humornak a leghalványabb nyomát sem árulta el, nagyon méltányolta ötleteimet. Vacsora után átmentünk a Viking kafébárjába, és konyakot ittunk. Meghitt bőrpamlagon ültünk, édes közel, párizsiasan. Valamelyik szomszéd asztalnál Rimmel ült a német hajadonnal, és kollegiálisan mosolyogtunk egymásra. Ne haragudjék, de most olyanok vagyunk, mint egy szerelmes pár, mondtam. Engem nem izgat, ha magát nem. 9 nagynéném itt nem fog rajvonalban felvonulni. Mondja Ilonka. Volt már szerelmes? Nem mondom meg. Maga sem mond meg nekem semmit. Én? Mit mondjak meg? Hogy szeretett? És mennyire? És mindent. Úgy sem érdekli magát az én kis életem. Egyáltalán nem. Csak azt szeretném, ha hipnotizálni tudnék, és ki tudnék szedni magából mindent. Úgy szeretném olvasni magát, mint egy könyvet. Ó, Tamás, maga olyan buta. Megcsókoltam a kezét, nagy hangsúlyon. Kislány. Az extatikus boldogság zöld felhőkben ereszkedett alá a mennyezetről, ahol hajó modellek lógtak. Momentán szerelmes voltam, és áhítottan néztem a leányra, aki felén fordította szívének iránytűjét. De ekkor Casanova, nagy fekete sokrétű köpenyben, risporos palókával átlépett a tudatküszöbön. A líra nem elég, fiatal barátom, mondta. Cselekmény kell, kérlek alássan, cselekmény. Mindazonáltal nem cselekedtem semmit. Ellenben Ilonka proponálta, hogy menjünk sétálni. Még csak 11, mondta. Nézzük meg a Szajna partját. Nagyszerű. De vigyázzunk, hogy egy óra előtt otthon legyek. Egy óra után senkit sem engednek be a foájéba. Múltkor is egy leány kénytelen volt kint maradni reggelig. Mégiscsak erkölcsösek ezek a franciák, mondtam. Az olyan züllött nő, aki egyik nincs otthon, megérdemli, hogy az éjszakát a barátjánál töltse. Most már tudtam, mit kell tennem, hogy megfogadjam Casanova tanácsait. Valahogy el kell mulatni az időt, hogy Ilonka ne vegye észre. Ha egy órára nincs otthon, ilyetében hozzám jön aludni. Elszédültem a hirtelen rám ömlő képzelet hullám alatt. Beültünk egy taxiba. Utasítottam a sofőrt, hogy vigyen le a Pont-Neuf-ig. A taxiban némi belső tusa után magamhoz vontam, hogy megcsókoljam. Ilonka engedelmesen a vállamra hajtotta a fejét, de a leghatározottabban tiltakozott a csók ellen. Nem szabad, nem szabad? Miért nem? Miféle csacsiság ez? Én jó kislány vagyok, még sosem csókoltak meg. Elég helytelen, egyszer valakinek csak el kell kezdeni. Nem, nem szeretem, mire jó az? Vannak, akik azt mondják, hogy nagyon kellemes. Hát akkor csókolodzék azokkal. Már Pont-Neuf-nél voltunk. Kiszálltunk és szorosan összekarolva sétáltunk a parton. Milyen szép éjszaka, mondta Ilonka. És milyen szép a Notre-Dame. És milyen jó magával sétálni. Ó, Monami. Dobjál azt a cigarettát. Hogy lehet ilyenkor cigarettázni? Akkor üljünk le. Leültünk egy padra, az elhagyott Szajna parton. Újabb kísérletet tettem egy csók irányában. Nem, mondtam már, hogy ne, mondta ingerülten.
Miért akar így megalázni? Mondja. Eddig úgy bánt vele, mint egy igazi baráttal. Komolyan vett és okosan beszél. És most csókolózni akar velem, mint akármelyik kislánnyal, mert Párizsban éjszaka van, és így szokták. Elengedtem, odébb húzódtam halk, bánatos szívemmel, és azt mondtam. Jól van, Ilonka. Most már nem is csókolom meg addig, amíg maga nem csókol meg engem. Ha sohasem, hát sohasem. Tudom, hogy csak azért tűr meg az oldalán, mert rém intelligens vagyok, és úgy lehet használni engem, mint egy kézikönyvet. De ha úgy merek közeledni magához, mint fiatal a fiatalhoz, mint az élet az élethez, me passo. Beszélgessünk Maurice Sef szonettjeiről és a Lyoni költőiskoláról általában. Jeles iskola volt, még jelesebb, mint a Veres Pálné. Tamás, ne bántson. Lassan magával küszködve fölém hajolt, és megcsókolt. Az arca könnyes volt. Éreztem. És most már nem volt fenntartás a csókban. Furcsa, sírós boldogsággal, amint jöttek egymás után, és eltartottak fullasztó végtelenekig. Annyi magányosságon át, olyan sivatagokon és jégmezőkön keresztül utaztak ezek a csókok, hogy először még fáztak, amint a tűzhelyhez értek, és lassan-lassan tértek csak magukhoz, és lettek mesemondók, meghittek, örvendezők. Milyen okos, hogy Párizsba jöttél, Ilonka. Milyen kedves volt a jó Istentől, hogy szajnapartot teremtett. Ó, mon ami, úgy szerettelek, hogy olyan egyedül voltál a szemüveged mögött a Maurice Sefvel. Az volt az illúzióm, hogy én rám vártál, mint valami kézikönyvé varázsolt királyfi. Ugye már nem vagy egyedül? Nem. Nem voltam egyedül. Itt volt a másik, édes fizikai közelségben, amennyire a helyzet megengedi egy padon. Közben azért Casanováról se feledkeztem meg. Már csak egy fél óra, és Ilonkát nem engedik be a foájéba. Most már bevallhatom, folytatta Ilonka. Az nem tegnapi dolog, hogy szeretlek. Már 2 éve gondolok rád. Ugyan. Hisz nincs 10 napja, hogy ismersz. Ilonka nevetett. Tulajdonképpen haragudnom kellene. 2 éve ismerlek. Egyszer Editéknél. Hát nem emlékszem? Nem én. Az arcmemóriám borzasztó gyenge újabban. Igaz, hogy én akkor még matrózblúzos kislány voltam, rém sovány, és a frizurám is más volt. És nem is igen vettél észre, te csak Edittel törődtél, de én egész este téged figyeltelek. És azóta van. Ilonka, hát lehet ez, hogy valaki 2 éven át engem szeressen reménytelenül és messziről, és azután egyszerre csak ugyan beállítson az életembe. Ez olyan szólleszépítő mesteresen hangzik, nem is hiszem el, hisz a könyvtárban meg sem ismertél. Dehogy nem ismertelek meg, de olyan zavarban voltam, hogy nem mertem szólni. Már azt gondoltam, hogy hazamegyek, és sosem nézek többet felé. De mondd, hát miért nem szóltál előbb? Miért nem adtál 2 éven át életjád magadról? Párizsban voltál, és tudod, hogy jól nevelt kislány vagyok. Különben pedig, ha tudni akarod, adtam életjelt magamról. Mikor? Mondd, Tamás. Megkaptad a papa nyakkendő tűjét, amit a névnapodra küldtem? Hát te voltál. Én? Hát a Mickey Mouse-t megkaptad? Azt is köszönöm, de hogy jutott eszedbe az őszi kikirics? Na hát ez nagyon nem szép tőled, hogy nem érted. Az őszi kikiricsen. Azt. Ez volt az egyetlen dolog, amit mondtál nekem Editéknél akkor, hogy az őszi kikiricsről tudod, hogy őszi kikirics. Azért küldtem. Hogy lehet ilyesmit elfelejteni? Szenzációs. Most még csak az átszálló jegyet magyarázd meg. Ja, az úgy volt, hogy egyszer egyedül sétáltam a hűvös völgyben, és rémbánatos voltam, és rád gondoltam egész idő alatt. Mikor hazamentem, úgy éreztem, hogy kell neked valamit küldenem erről a kirándulásról, de semmi más nem hoztam magammal, csak az átszálló jegyet. Te, Ilonka, én oly iszonyúan szégyellem magam. Én nem gondoltam rád ez alatt a 2 év alatt. Ez alatt a 2 év alatt egyáltalán nem gondoltam senkire. Még most is nehezemre esik valakire gondolni. Mondd,
Jóvá tehetem valaha a mulasztásaimat. Úgy érzem magam, mint a vízi ember. Miféle vízi ember? Akit kihúztak a fertőtóból, és már úszóhártyák nőttek a kezén, és elfelejtett beszélni. Hanyistóknak hívták. Nem is kell beszélni, és nincs mit jóvá tenni. Nekem szép volt ez a két év. Nem voltam egyedül, soha, és szerettelek, ahogy kamaszlányok szokták. És most már majdnem felnőtt vagyok, egyetemi hallgató kérem. Egyedül utazom, és eljöttem Párizsba, hogy veled lehessek. Örülök, hogy két évig egyedül voltál, és hogy egyedül találtalak, és nem kell valakit elkergetnem. Mert ha lett volna valakit, nem képzeled, milyen ravasz intrikákra lettem volna képes. De Tamás, mi az? Most harmadszor nézed meg az órádat. Szent Isten, csak nem késtem el. Még nem késtél el, Ilonka. Hány óra? Éppen annyi időnk van, hogy taxin hazaérj. 10 perc múlva 1. Mit magyarázzak? Én nem vagyok Kaszanova. Talán, ha pár évvel fiatalabb és töretlenebb vagyok, kockáztattam volna, és legfőképp, ha Ilonka nem van szerelmet. De így? Ehhez nem volt elég egy kis szerelem és egy icipici elszántság. Az ügy határozottan túl volt méretezve. Fáradt, fázós, gúnyos és könyves ember. Hiába. Éreztem, nem vagyok elég a pillanatnak. Azt mondtam, amit Arany János, mikor a leányzó hívogatta. Későn van, instálom. A taxiban nem szóltunk egy szót sem, csak drukkoltunk, hogy idejében hazaérjen. Illetve csak én drukkoltam. Ilonka másnap nem jött be a könyvtárba. Csak harmadnap, és akkor is magázott. Kávézás közben megkérdeztem, mondja Ilonka, mi van magával? Velem? Nincs semmi. Sokat gondolkoztam azon, amit múltkor mondott a Provençal líra eredetéről. Ha Gaston Parinak igaza lenne, akkor megszakítatlan volna a latin szellem kontinuitása. De ez túlságosan szép sem, hogy igaz lenne. Most nekiülök Fosslernek. Azután nem sokára elutazott, és az egész dologból nem lett semmi.

szerelem a palackban. Lancelot, a lovag, akit nem érhet semmiféle gáncs, Chatelmervejnek, Klingzor varázsló várának vendége volt. Vacsora után voltak. Klingzor a legjobb borait hozatta fel előkelő vendége tiszteletére. Kettesben iddogáltak az irdatlan nagy terem közepén. Nem udvariasságból mondom, szólt Lancelot, de ilyen jó bort nem emlékszem, mikor ittam utoljára. Itthoni termés, mondta szerényen a varázsló. Kár, hogy olyan kevesen isznak belőle. Bizony, kedves öcsém, nem is képzeled, milyen elhagyatott vagyok. Esztendő számra nem jön hozzám látogató. Úgy élek valósággal, mint egy remete. Nem lehet csodálni, mindig mondtam neked, minek űzöl ördögi mesterségeket. Azért nem meri egy úri ember se betenni ide a lábát. Hogyan kérlek, az én varázslataim, rég felhagytam már azzal az unalmas foglalkozással. Minden félreértésen alapul, amit rólam beszélnek. Hidd el, tisztára jó akaratból történt, hogy annak idején elraboltam az Orilasz menyasszonyát, meg hogy Melikánszot teknős békává változtattam, amikor a Szentföldre akart menni, meg mindezek a históriák. Lancelot készséggel el is hitte. A varázsló, amint az éjszaka növekedtével mind jobban felébredt fáradt közönyéből, egyre rokon szenvesebb lett. Mélyen ülő két szeme csupa ragyogó okosság volt, szava csupa öreg bölcsesség. Derék ember vagy te, Klingzor bátyám, én mindig mondtam, szólt Lancelot, és megölelte a varázslót. Klingzor e fölött való örömében még jobb bort hozatott fel, ebből még nem adott senkinek, szinte maga is meg volt hatva, amint reszkető kezével maga töltötte a kelyhekbe. A bornak csodálatos színe volt. Lancelot felállott, arca komoly és gyönyörű lett, amint mondta. Klingzor, most már itt az ideje. Ezt a kelyhet az én magas úrnőmre, Guinevere királynéra. Kitta és hosszasan maga elé merett. A varázsló ismerte ezt a tekintetet. Tudta, eljött a pillanat, amikor a szerelmes lovag vagy könnyekre fakad és kijönti szívét, vagy pedig kitépi a varázsló szakállát. Hogy ez utóbbinak elejét vegye, teljes erejéből visszaszorította a száraz köhögést, ami a torkát folytogatta, és áhítattal kérdezte. Ó, hát a világ szép Guinevere királyné a te hölgyed. Talán most is az ő szolgálatában jársz. Tudta jól, hogy Guinevere Lancelot hölgye. Abban az időben még nem találták fel a diszkréciót, és a nevezetesebb szerelmekkel országról országra házoltak a lantosok. Különben neki igazán mindegy volt, akár Guinevere, akár Vivien, nem lévén már érzéke a női nem iránt. Lancelot ajka körül finom, átszellemült mosoly játszott, szinte el akart repülni az ajkáról, amit felelte. Hét esztendeje minden utam az ő szolgálatában áll. Bizonyára hallottál egy és más viselt dolgomról. Igaz, hogy az emberek szeretnek mindent felfújni. Most is éppen egy sárkány ellen vonulok, aki múltkor Szent Mihály éjszakáján berepült a királyné kincses házába, és ellopta a felét annak a párcipőnek, amit a királyné a férjétől, a dicső Artus királytól kapott, amikor az visszajött írországi hadjáratából. Hallatlanul szemtelen némely sárkány. A királyné engem bízott meg, mint leghívebb lovagját, hogy visszaszerezzem. Mégis más kezében nem szívesen látná a cipőjét, hisz ez érthető, ugye? A varázsló ábrándosan mondta. Hát, ilyen nagy a szerelem. Akkor te nagyon boldog lehetsz. Lancelot felháborodott. Én boldog? Cipelem magammal a gyötrelmet, és néha lefekszem a földre, úgy üvöltök. Napjaim kétharmadát aktív boldogtalansággal töltöm, maradék harmadában pedig csodálkozom, hogy is bírom elviselni. Hát, akkor azt kell gondolnom, ne haragudj, hogy a királyné nem szeret téged. Lancelot felugrott, kardjára csapva. Hát mit gondolsz még az ember, kehesek atyamestere? Hogyan is szeretne engem Guinevere királyné, aki Artus király felesége? Ő a legszentebb asszony azok közt, akik valaha rácáfoltak Éva anyánk természetére. A varázsló bocsánat kérő szomoklatot akart kivágni, de kitört belőle a régóta visszafojtott köhögés.
egyszerre majd kiesett, és közel volt, hogy leforduljon a székről. Lancelot megfeledkezve a sérelemről, segítségére sietett, püfölte a hátát és vigasztalta. Látod, látod, mondta. Nem elég, hogy addig rakoncátlankodtál a férfiasságod ékével, amíg el nem vették tőled? Vigyázz, nehogy a nyelveddel addig rakoncátlankodj, amíg magad leharapod. A varázsló nem sokára magához tért. Bevezette Lancelotot a hálóterembe, és nyugodalmas jó éjszakát kívánt. Lancelot felsóhajtott a nyugodalmas szóra, azután buzgó imában kérte a mennybélieket, hogy őrizzék meg Guinevere királynét, és lefeküdt. Klingzort ez időtájt krónikus álmatlanság gyötörte. Elővett egy könnyebb arab varázslókönyvet, hogy elűzze az éjszaka unalmát, de sehogy sem érdekelte, amit olvasott. Ha eszébe jutott Lancelot sorsa, a szeme megtelt könnyel, és végül is sírva fakadt. Az öreg varázsló alapjában véve igen jó indulatú ember volt, és Wolfram von Eschenbach épp úgy félreismerte, mint a középkoriak általában. Az Orilösz menyasszonyát csak azért rabolta el, mert tudta, hogy Orilösz goromba fráter, aki ha különböző lovagi harcok után végül elnyeri a hölgy kezét, minden megmaradt harci kedvét az asszonyon fogja kitölteni. Megveri napjában kétszer, reggeli és estebéd után, és egyszer még a csuklóját is kificamítja. Ami pedig a Melikánsz esetet illeti, csak azért változtatta a lovagot teknős békává, mert tudta, hogy ha az illető elmegy a Szentföldre, mennyasszonya meg fogja csalni egy zsidó harisnya kereskedővel. Lancelotot nagyon megesett a szíve. Megfoghatatlan volt előtte, hogy valaki ennyire szenvedjen a szerelem miatt. Ifjú korában ugyan ő maga is sokat nyájaskodott az asszonyokkal, de amióta egy zordon féri oly kegyetlen, és ma már pirulás nélkül le sem írható módon állott bosszút rajta, már el is felejtette, hogy mi a szerelem, és határozottan jobban érezte magát nélküle. Mégis sokáig habozott, segítsen-e Lancelotot. Tudta, hogy a világ ezt a cselekedetét is félre fogja magyarázni, és esetleg maga Lancelot is kitépi a szakállát. De ez sem tudta visszatartani. A szánalom mindennél erősebb volt benne. Kikereste műszerei közül a csoda harapófogót és a kék szemüveget, amellyel meg lehetett látni szellemi lényeket. Majd levette a cipőjét, és beosont Lancelot szobájába. A szobában kis mécses égett. Klingzor a bűvös szemüveg segítségével átlátott a takarón, az ingen, a bőrön, bele Lancelot testébe, és figyelemmel kísérhette a kis életszellemek pajzán játékait, amint a vérerek labirintusain kergették egymást fel alá. Sokáig tartott, amíg a szerelmet

nyugtalan és idomtalan, és a sok erőlködéstől kidagadtak az erei. De ő nem látta, hogy milyen csúnya, mert köztudomású. A szerelem vak. A szerelem az ágy szélén ült. Ez volt az alkalmas pillanat. Klingzor gyorsan fogta a harapófogót, és nyakon csípte vele a szerelmet. A szerelem sikított egyet, és elejtette a tükröt. A hangra az éberen alvó Lancelot felébredt, egy pillanat alatt talpon volt, kezében vánkusa alá rejtett kardja, és rárohant Klingzorra. Mikor észrevette, hogy Klingzor alá szemközt, zavartan és gyanakodva leengedte kardját. Te vagy az, Klingzor. Nagyon restelte, hogy ilyen kellemetlen helyzetbe hozta házigazdáját. Igen, erre jártam. Gondoltam, megnézem, hogy alszol. De minek az a harapófogó a kezedben? Tudod, ha netalán valami féreg zavarná az álmodat, hogy megfoghassam. Ahhoz neked ekkora szerszám kell. Nekem egy darab papír is jó. Én nagyon undorodós természet vagyok. És fogtál legalább valamit? Igen, de egészen jelentéktelen. És megmutatta a szerelmet. Fúj, de csúnya, mondta Lancelot, és kissé gyanakodva visszafeküdt. Klingzor is visszatért szobájába. A szerelmet begyömöszölte egy palackba. Gondosan bekötötte pergamenpapírral és cukorspárgával, és a pergamenre rárajzolta Salamon király pecsétjét. Azután egy kis vinyettát ragasztott az üvegre, ráírta: Amor amoris masculinum. És beállította a polcra a többi szellemet tartalmazó palack közé. A szerelem úszkált körül a spiritusban, mint egy bánatos béka. Klingzor megelégedetten feküdt le. Vaj, ha minden nap egy ilyen jó cselekedetet hajtanék végre, sóhajtotta áhítatosan, és nem sokára el is aludt. Lancelot másnap csodára ébredt. A nap már magasan állott az égen. Úgy megdöbbent, hogy sokáig mozdulatlanul feküdt az ágyában. 7 esztendő óta minden nap hajnalban ébredt, és rettenetes izgatottsággal ugrott ki mindig ágyából. És ma szinte nem is volt kedve felkelni. Majd lassan öltözött, és fürtjeinek a rendbehozására alig vetett gondot. Megborotválkozni egyáltalán nem borotválkozott meg. A sárkánynak így is elég elegáns vagyok, gondolta magában. Azután lement reggelizni. Klingzor örömmel fogadta. Hogy aludtál, mit álmodtál, kérdezte. Mit is? Ja, igen, elvesztettem a sarkantyúmat egy sáros réten. Kár, mert az első álom, amit idegen helyen álmodsz, beszokott teljesedni. Az baj lenne. Tudod, a mai búzaárak mellett a birtokaim sem hoznak úgy, mint azelőtt, és nem szeretem a fölösleges kiadásokat. Jobb lett volna, ha a szépséges királynéről álmodsz. Lancelot elsápadt. Csak ugyan. 7 esztendő óta minden éjjel Guinevere királynéről álmodott. És ma reggel imájába sem foglalta gyönyörű nevét, egyszerűen azért, mert imádkozni is elfelejtett. Már egy órája ébren van, és ha varázsló nem szól, eszébe sem jut Guinevere királyné. Szórakozottan búcsúzott el Klingzortól, és megindult a kanyargós hegyi úton lefelé. Klingzor sokáig integetett utána. Még nem boldog, mondta szakállát simogatva. Még nem tudatosodott benne az örömteljes változás. De idővel bizonyára áldani fogja öreg emlékezetemet. És zokogott a meghatottságtól. Lancelot hosszú ideig gondolataiba mélyedve kocogott az országúton. Az út egy kis bükkösbe kanyarodott be. Egy asszony jött vele szemben az úton, szamáron ült, előtte és mögötte sok szép kenyér volt a szamár hátán. Bizonyára pékné. Adjon Isten, köszöntette illedelmesen Lancelot. Gáncs nélküli lovag lévén elve volt, hogy mindig előre köszönt a nőknek, még a polgárasszonyoknak is. A pékné viszonozta a köszönést. A pékné nem volt csúnya. Sőt, a maga polgári, vaskos módján oly jó ízűnek látszott, mint a kenyerei. Ugyebár a Malazunthának hívnak téged, mondta Lancelot.

0: Boldogult nagyatyád püspöki ostyasütő volt, és múlt húsvétkor 3 gyertyát ajánlottál fel, hogy színről színre láthasd egyszer Gábor arkaddyalt. Nem, felelte az asszony. Hát akkor egyszerűen Meretének hívnak. 4 gyermeket közül 2 fekete himlőben halt meg, de a 3. gyönyörű, és a boltotok felett a cégér kék sündisznót ábrázol, és szeretsz pisztrángot enni? Nem, felelte az asszony. Most már eleget nyájaskodtunk, mondta Lancelot, leszállt a lóról, az asszony szamarát egy fához kötötte, és az asszonyt leemelte a szamárról. A kenyerek 2 oldalt ott maradtak. Egy idő múlva visszatértek az országútra, Lancelot felemelte az asszonyt a szamarára, a kenyerek közé, eloldotta az állatot, és útnak indította. Egy ideig barátságosan integetett utánuk, azután felült a hovára, és ő is tovább ment. De alig ment 500 lépést, megrántotta a lova száját, és állva maradtak, földbe cövekelve. Lancelot egy ékes kendővel törölgette homlokát, amelyről csorgott a hideg veríték.
1: Alpenzégla.
0: Most eszmélt rá. Minden látszat arra van, mondta halkan, hogy más nőt is megkívánok, mint a mennyei Guinevere királynét. Egy óra hosszat állt egy helyben elmélkedve, hogy mi lehet a magyarázata ennek. Közben borzalommal látta, hogy elméjében újra és nem éppen kellemetlen módon megjelent a pékné, majd mások is. Egy kapitány özvegye, 2 szüretelő lány, egy tisztátalan személy és Guinevere-nek 3 szobalánya. Csak a királyné nem jelent meg. Súlyos mélabúban folytatta az útját napestig. Ebédelni is elfelejtett. Nap leszálltakor egy kisvároson lovagolt keresztül, ahol szép, magas tetős vendéglő állt a jeles grifről elnevezve. Szívesen betért volna vacsorára, de akkor nem találta volna meg a sárkányt, aki a sötétség első óráiban szokott kijönni a barlangjából, hogy vizet igyék. Majd Zordon erdőbe ért, ahol a fák különös alakja, sötétzöld sziklák és ijesztő légbeli kiáltások mind a veszedelem közelettére figyelmeztettek. Keze ügyébe igazította a láncsáját, és ösztönében bízva arra lovagolt, amerre a zordonság növekedni látszott. Csak azon csodálkozott, hogy nem találkozik pásztorokkal és hegyi öregekkel, akik intik, hogy ne menjen tovább. Az út meredek volt, és Lancelotot az éhség gyötörte. Egyre türelmetlenebb lett. Végre nagy halom embercsontra bukkant. A következő kanyarodónál elébe is tűnt a barlang. Formája a hozzáértők számára félreérthetetlenül elárulta, hogy sárkányok számára készült. Lancelot kezében előre feszített lándzsával, amelyről előzőleg gondosan leszette a kis angol lobogót, óvatosan közeledett. De ki írhatja le felháborodását, mikor a barlang száján egy nagy táblát pillantott meg, amely cifra barát gót betűkkel közölte, hogy a sárkány elköltözött. És ez idő szerint a halott hegységnek farsangi fánk nevű csúcsa alatti barlangban lakik. Lancelot jól tudta, hogy a halott hegység ettől a hegytől körülbelül 20 mérföldnyire fekszik északra, közben több igen meredek hegylánc van, és 3 rendkívül rossz hírű hágó, ahol a rablók elevenen szokták megnyúzni az utasokat úgy, hogy az utazás a kor közlekedési viszonyai mellett egyáltalán nem volt kényelmesnek mondható. Hümmögve visszafordított a lovát, és a jeles griffben szállt meg éjszakán. A vacsorát apróra vagdalt fehér csirkehússal kezdte, azután megevett egy nagy pontyot, majd pedig egy igen ízes, fűszeres borjúcombot, különböző helybeli tésztákat és egy kosár, nagyon szép almát. A borral is meg volt elégedve. Legnagyobb megdöbbenésére egyáltalán nem érezte magát boldogtalannak. A boldogtalanság másnap reggel sem jött meg. A nap sütött, az ablak alatt kolomszóval, kedves tehenek vonultak ki a rétre, megnyugtató trágyaszaggal töltve meg a szép világot, a reggeli ital enyhe ürmös, és az utána következő nyúlpástéton is igen kellemesek voltak. Lancelot ellenállhatatlan vágyat érzett, hogy egy tóban megfürödjék, és azután aludjék a fűben. Akkor eszébe jutott a sárkány, a három hágó a rablókkal, és a vitézi élet egész sötét kényelmetlensége. Néhány óra hosszat nehéz küzdelmet vívott magával. Végre délfelé felhúzta a csizmáját, és így felszerelve, nagyon dobbantott a lábával. Hát nem! És megindult vissza Kareholba. A királyné fél pár cipője nélkül, és a sárkány vígan élt tovább barlangjában, a Farsangi Fánk nevű csúcs alatt. Végtére a sárkány is ember, gondolta. Agyát különös tompaság fogta el. Egy új világban élt, ahol minden kedves és barátságos volt. És éppen ez volt a félelmetes és érthetetlen. Ebben az új világban olyan reménytelen volt a tájékozódás, hogy inkább beszüntette a gondolkozást. Úgy érezte magát, mint aki nagyon sok sört ivott. Nem egészen ok nélkül, mert útközben minden fogadóban felhajtott egy kosósost. Így érkezett meg Kareholba, hol Artus király abban az időben az udvarát tartotta. Megtisztálkodott az útporától, és a királyné magas színe elé akart járulni. De alig, hogy kilépett szállásáról, Gevinbe ütközött, aki izgatottan közölte vele, hogy döntő fontosságú lovagi torna folyik Wales és Cornwall között a félidő 2-2, és magával hurcolta Lancelotot. A mérkőzés után bankett volt a győztesek tiszteletére. Lancelot éjfél utánig ott felejtette magát, és így csak másnap délelőtt jutott eszébe, hogy jelentkezzék a királynénál. Mire a palotába ért, a királyné hölgyeivel már kisétált a parkba. Szerencsére Lancelot jól ismerte a királyné sétaútjának útirányát, gyorsan a mögé a hársfa mögé sietett, ahonnan az évek során kifejlődött udvarja szokás szerint, mint egy véletlenül elő kellett bukkannia, mikor a királyné arra sétált. Kissé későn érkezett. A királyné már jött a hársfa sorban, úgy, hogy elbújása a fa mögé, amit rögtön nyomon követett előbukkanása, szinte üres formaságnak látszott. Letérdelt a királyné elé, és megcsókolta a ruhája szegélyét. A királyné arcán bizonytalan mosoly játszott, és késlekedett azzal, amit ilyenkor mondani szokás. Kelj fel, jó lovag! Úgy, hogy Lancelot elfáradt a térdeplésbe, és valami ingerültség lett rajta erő. Azt mondják, már tegnap a városban voltál, mondta Guinevere egyszer. Valóban, úrnőm, felelte Lancelot. Igen? Hát akkor kelj fel, jó lovag! De olyan hanghordozással, hogy a konvencionális mondat koromposának ad. Lancelot zavarban volt. Főképp az zavarta, hogy a királyné haragját olyan távolról szemlélte, mintha nem is ellene irányulna. Asszonyom, a távollétem alatt még szebb lett, mint azelőtt volt, amennyiben ez lehetséges. Kockáztatta meg ügyetlenül, és anélkül, hogy a szíve a torkába szökött volna Guinevere megnövekedett szépsége láttán. Mert a királyné kétségkívül nagyon szép volt. De valami kis szörnyeteg a fák mögül assukta Lancelot fülébe. Hát aztán. Ebből is látom, hogy sosem tetszettem neked, mondta Guinevere nem egészen logikusan. Egyáltalán nem értem a viselkedésedet. De hagyjuk. A fő dolog, hogy elhoztad a cipőmet, add ide. Igen is, asszonyom, dadogta Lancelot, illetve az az, hogy a cipőt otthon felejtettem a szállásomon. Otthon felejtetted? Kérdezte Guinevere, hihetetlen magasra emelve a szemöldökét. Tulajdonképpen precízebben nem is otthon, hanem tudnélik, útközben kiraboltak. Téged? A gáncs nélküli lovagot? Már úgy értem, kártyázás közben. Kénytelen voltam a cipőt zálogba adni egy izmaelitának. Hány feje volt a sárkánynak? Kérdezte hirtelen a királyné. Csak egy, mondta Lancelot bűntudatosan. És te azt se vágtad le? Kiáltott a királyné. Nem, ugyanis a dolog úgy volt, hogy... De nem magyarázhatta meg. A királyné kimondhatatlan megvetéssel végigmérte, majd fejét hátravetve, gyors lépésekkel eltávozott, maga után vonva udvarhölgyeit. Lancelot ott állt behúzott nyakkal. Elvesztette a királyné kegyét. Várta a villámcsapást, várta, hogy megnyíljék lába alatt a föld, várta, hogy lelke sisteregve és szikrázva ketté szakadjon a leírhatatlan fájdalomtól. De a villám nem sújtott le. A föld és a lélek nem hasadt meg. Az új világban, ahol Lancelot most volt, úgy látszik, nem voltak villámok. Csak kicsi mókusok a fákon, és fecsegő patakok a fák alatt, és belül a sörivók boldogsága. Rettenetes volt. Este, az udvari vacsoránál a királyné tüntetően kimutatta Lancelot kegyvesztettségét, amennyiben Gavin szólította fel, hogy nyújtsa hát neki az őszi barackokat, és másnap az egész város csak erről beszélt. Ha Lancelot belépett a palota valamelyik termébe, a lovagok kacagása elhallgatott, és az udvarhölgyek könnyes szemmel néztek rá. Lancelot pedig sokat kockázott. Állandóan nyert, vett magának három új lovat, és egy első rangú kardot, és gondosan átnézte kasznárjának a számadásait. Elővette azt a két könyvet, amit még kora ifjúkorában vásárolt, Kátó bölcsmondásai és Abélard Péternek egy nagyon izgalmas és akkoriban sok port felvert munkáját a Szent Háromságról. Elhatározta, hogy tökéletesíti magát a latin nyelvben. Az élet sokkal szélesebb volt, mint valaha, és Lancelot nagyon szenvedett. Kimondhatatlanul szenvedett azon, hogy mennyire nem szenved. És eljött az óra, amikor már nem tagadhatta önmaga előtt, sőt, hangosan kimondta, nem szeretem Guinevere királynét. Az egész csoda rút és értelmetlen volt. Természetes úton ilyesmi nem történik. Az ember elveszítheti a sarkantyúit, a felső kabátját, volt már arra is eset, hogy a kardját, de nem veszíti el a szerelmet, ha csak nem varázslat útját. Ekkor eszébe jutott az éjszaka, amit Chatelmervejben töltött. Lancelot a tettek embere volt. Azonnal lóra ült, és Klingzor várába sietett. Klingzor a toronyból meglátta a közeledőt, és elébe sietett. Hát eljött, hogy megköszönje jóságomat, suttogta, és könnyek úsztak a szemébe. De Lancelot leugrott paripájáról, és határozott mozdulattal megmarkolta a varázsló szakállát. Te gazember, kiáltotta, kutyák nagybátyja, és nőstény kutyák szeretője. De mit vesztegetem szavaimat? Azonnal add vissza a szerelmet.
1: Zokogott Klingzor. Hát nem vagy boldogabb azóta? Hát nem érzed, mennyivel szélesebb és sokfélébb az élet, ha az embert a szerelem nem köti gúzsba?
0: Ne beszélj annyit! Sündiszkók és teknős békák unokatestvére, ördög és pokol milliomatta! Mondta energikusan Lancelot, csavarva egyet Klingzor szakállán. Azonnal add vissza a szerelmet.
1: Kérlek, mondta Klingzor, csalódottan suhajtva. Felvezette Lancelotot a kastélyba. A palackok közül leemelte azt, amire rá volt írva Amor Amoris Pasculi. Fellágta a cukorspárgát, és a harapó fogóval kivette a szerelmet. Gondosan becsavarta ostyába, és átnyújtotta Lancelotnak, aki egy pohár víz segítségével lenyelte. Néhány pillanat múlva Lancelot összerázkódott. Egész testét és lelkét hasító fájdalom járta át. A térde reszketett, a feje zúgott, a az egész világ elsötétedett előtte. Elvesztettem a királyné kegyét, hörögte. A torkához kapott, és búcsú nélkül elrohant. A fájdalom annyira rázta, hogy alig tudott a lován ülve maradni. Csorogtak a könnyei, és leeresztette sisakrostéját, hogy a szembejövők ne lássák szégyenét. De könnyei oly bőségesen hullottak, hogy kiszivárogtak a sisakrosté alól, és végigfutottak a páncélján. Boldog volt.

0: a menthetetlen. Peter Rarely éppen hazafelé utazott Invernessből, a skót felföldről, ahol saját költségén tanfolyamot tartott fenn skót dudások számára, mert többfelől az a panasz hangzott el, hogy ez a nemes és ősi művészeti ág a rádió és a gramofon hatása alatt kiveszőben van. Rarely a záró ünnepélyre utazott most fel, és nagyon meg volt elégedve. Vajha a medve telepem is ilyen jól prosperálna, gondolta magában. Mert Wellsben, ottani erdőiben néhány Erdélyből importált medvét helyezett el, minthogy nagyon nyugtalanította, hogy ez a jeles vad már kiveszett a brit szigeteken. De legjobban számolói aggasztották. Ugyanis néhány munkanélkülit szerződtetett azzal a megbízással, hogy számoljanak egyfolytában 7.300.000-ig. Kettő már feladta, három még számol, de a legtehetségesebb is még csak 1.250.000 körül járt, mikor Rarely elutazott Londonból. Vajon hol tarthat azóta? A londoni gyorsvonat étkezőkocsijában ismerős arcot pillantott meg. Tom McLean, az írót. McLean egyedül ült, és álteknős béka levest kanalazgatott, közben merengve nézett maga elé, és szavakat írt egy jegyzetblokkra. Megengedi? Kérdezte Rarely, letelepedve az író mellé. Nem zavarom? Dehogy nem. De mennyire zavar? Felelte McLean kitörő örömmel. Éppen azért nagyon kérem, maradjon itt, zavarjon. Legyen olyan kedves, rendkívül lekötelez vele. Rarely kezdett megdöbbenni. Hirtelen az a gyanú villant át rajta, hogy nem ő a legkülönösebb ember a vonaton. Tudnélik, dolgozom, mondta McLean. Jegyzeteket készítek egy rádió előadás számára, amelyet skóciai élményeimről fogok tartani. Amíg magával beszélek, addig legalább nem dolgozom. Uram, nem lehet kibírni, mennyit dolgozom, már undorodom magamtól, abszolút undorodom. Most Skóciában voltam, hogy egy kicsit kipihenjem magam. Kérem. Egy hónapig voltam ott. Az alatt lefordítottam egy francia regényt, megírtam két esszét és egy novellát, 8 elmefuttatást a Morning Glory számára, 6 könyvkritikát a Spectatornak, és 10 hosszabb cikket egy készülő lexikon számára, amelynek ez lesz a címe: Nők, gyermekek és kutyák az emberiség szolgálatában. De két rádió előadással még el vagyok maradva. Érdekes, tűnődött Rarely. Én mindig azt képzeltem, hogy egy ilyen író csak fekszik a hasán, és várja az ihletet, és aztán, ha jön az ihlet, akkor ír is valamit. Hiszen magának több dolga van, mint egy magamfajta egyszerű milliomosnak. Nem tudom, mennyi dolga van egy milliomosnak, mert utálom ezt az emberfajtát, a jelenlévőket természetesen mindig kivéve. De nekem annyi dolgom van, hogy azt már nem lehet kibírni. Most hallottam, miből áll a vakációm. Képzeleti, mennyi dolgozom, mikor munkában vagyok. Évente 2 regényt kell szállítanom a kiadónak, hetente 3 cikket a lapnak, és hol vannak még a könyvkritikák, a lektori jelentések? És időnként mégis egy novellát is kell írnom, hogy megmutassam, hogy még művész vagyok, és valami kis tudományos munkát, hogy ne butuljak el egészen az írásban. Na és a propaganda cikkecskék a barátaim könyveiről, és a kis megfúrások az ellenségeim könyveiről. Kérem, számítsa ki! Rémes! Hogy győzi? Mikor ír? Inkább azt kérdezze, hogy mikor nem írok. Írással alszom el, írással ébredek. Álmomban tovább gondolkozom hősnöm sorsán, és mikor felébredek, eszembe jut az a bemondás, amivel a rádió előadásomat be fogom fejezni. És mikor él maga? Soha. Nincs időm sportolni, és nincs időm a szerelemhez. Évek óta csak olyan nőkkel beszéltem, akik kéziratot hoztak, és higgyel, nem ezek a legrokonszenvesebbek nekem. De ez még nem volna baj. A baj az, hogy nem jutok az olvasáshoz. De hiszen könyvkritikákról és lektori jelentésekről beszélt, csak el kell olvasnia azokat a könyveket. Igen, uram, rengeteget olvasok, naponta 6-7 órát, de csak olyan könyveket, amiket a szerkesztők és a kiadók küldenek a nyakamra, vagy amikre szükségem van valamelyik írásomhoz. Tudja, szeretnék már egy könyvet teljesen ok nélkül elolvasni. Egy könyvet, aminek semmi hasznát nem veszem. Például Andersen meséit. Évek óta vágyódom a Csúnya kiskacsa története után, és nem jutok hozzá. Rarely elmélázott, majd így szólt. Mi az ördögnek dolgozik ennyit? hogy megéljek, kedves jó uram. Kizárólag azért. Persze maga azt nem tudja, hogy az embernek meg is kell élnie. Magánál az szinte automatikusan megy. Nem vagyok népszerű író, írásaim nem alkalmasak arra, hogy filmet készítsenek belőlük, az agyam még nincs annyira megtámadva, hogy színdarabot tudnék írni. Szürke, irodalmi kézműves vagyok, és reggeltől estig kell dolgoznom, hogy meg tudjak élni. Ne haragudjék egy tolakodó kérdésért, mennyit keres? 5-600 fontot egy évben. Micsoda? Ennyi munkával? Hisz ez rettenetes. Meghasad a szívem magáért, pedig maga nincs is kiveszőben, mint a dudások. Előbb-utóbb én is kiveszek, ez nem embernek való, amit én csinálok. Na, ide hallgasson meg! Volna egy ajánlatom. Fizetek magának évente 1000 fontot. Kérem, ne ugráljon, persze nem adom ingyen, ellenszolgáltatásul azt kérem magától, hogy mától fogva ne írjon többet egy sort sem. Elfogadja az ajánlatot? Hogy elfogadom-e? Jó kérdés. Hát azt hiszi, ha egy jóságos angyal beröpülne az ablakon, volna szívem belerúgni? Uram, ön visszaad az életnek és az emberiségnek. Nevét csak könnyek közt fogom tudni kiejteni. Uram, angyalom, mától kezdve csak horgászni fogok és nőknek udvarolni, akiknél nincsen kézirat, akik nem is olvasnak. Analfabéta nőknek fogok udvarolni, és elolvasom a csúnya kiskacsát és Aquinói Szent Tamás szumáját is. Én leszek az első boldog író az irodalom történetben, mert én nem fogok írni. Egy hónappal később Tom McLean meglátogatta nővérét, Janet, aki Prescott ezredes felesége volt, és Bournemouthban élt. Ebéd közben megbeszélték az egész kiterjedt rokonságot. Archie bácsit, a körorvost és feleségét, akinek olyan furcsa kalapjai vannak. Elistert, a jeles fókavadászt, Johnt, aki farmot vett Dél-Afrikában, és néger fütyülőket küldött ajándékba a gyerekeknek, Maryt, aki megint férjhez ment, és szegény Charles-t, aki nem viszi semmire. És te hogy vagy? Mesélj már magadról is, mondta Jeannie, aki édesanyjuk halála óta bizonyos fokig anya szerepet töltött be Tom mellett. Sokat dolgozom? Én egyáltalán nem dolgozom semmit. Egy hónapja nem írtam le egy sort sem. Horgászok és elolvasom a külföldi lapokat. Megtanultam portugálul, gyönyörű nyelv. Most jöttem haza egy egyhetes gyalogtúráról. Vettem magamnak 2 kutyakölyköt, 2 szilihemet, azokat nevelem. És hát a nők, mondta, és szemérmesen elhallgatom. Nagyszerű. És jól érzed magad? Hogy jól-e? Egyáltalán csak most kezdem magam érezni. Eddig nem is éltem, rabszolga voltam. Utolsó, piszkos rabszolga. Most úgy élek, mint a jó Isten Franciaországban. Nagyon örülök, Tom, igazán. Már rég akartam neked mondani, hogy ki kellene egy kicsit kapcsolódni. Csak azt nem értem, mi az oka, hogy mégsem vagy jó színben. Kissé sápadt, és elcsigázott az arcom. Miért? Nem tudom. Talán a gyalogtúra? Mintha nem volnál megelégedve, Tom. Hiszen ismerem az arcodat. Mintha valami hiányoznék neked. Ugyan? Tévedsz? Soha ilyen jól nem éreztem magam. Isten, ilyen érzem magam. Kiáltotta harciasan. Jeannie tűnődve elhallgatott. Feketét a szalomban ittak. Majd Tom átment a könyvtárszobába, hogy egy kicsit nyújtózzék és olvasgassa. Itt találta 15 éves unoka öccsét, Fredet, aki az íróasztal mellett ült és a fejét vakarta. Hello, Freddy! Miért vágsz ilyen keserves arcot? Valami baj van? Baj? Dögvész! Holnapra dolgozatot kell írnom ezzel a címmel, Shakespeare és Milton. Párhuzamot kell vonnom. Hát nem őrület? Minek is jött ez a 2 muki a világra? S ma van a Bournemouth-Aston Villa mérkőzés. Shakespeare és Milton? Tudod mit, fiam? Menj szépen a meccsre, majd én megírom a dolgozatot. Csak ugyan kár volna ilyesmire pazarolnod ezt a szép vasárnap délutánt. Shakespeare és Milton nevetséges. Tom bácsi, csak ugyan megtennéd. Én mindig mondtam, hogy te egész rendes ember vagy. Papa mondhat, amit akar. És már rohant is. 2 órával később Jeannie belépett a könyvtárszobába. Tomot lázas munkában találta. előtte teleírt papírlapok, a padlón Shakespeare, Milton és egyéb klasszikusok művei elszórva. Mikor Jeannie belépett, Tom idegesen kapta fel a fejét. Látszott, mennyire nem veszi jó néven, ha zavarják. Mit csinálsz, Tom?
1: Segítek Freddynek dolgozatot írni. Kérlek, párhuzamot kell vonni Shakespeare és Milton közt. Az ember első pillanatra nem is gondolná, milyen jó téma.
0: 15 oldal van meg, de még alig mondtam el valamit a lényegből. Azt hiszem, a tanár meg lesz elégedve. Néhány nap múlva Tom McLean felkereste Peter Rarely-t. A millió most a zeneteremben találta, ahol azzal kísérletezett, hogy 30 papagájából szavaló kórust alakítson. Tom belépésekor intett egyet, mire a papagájok, akik eddig a királyt éltették, elhallgattak. Uram, mondta McLean ünnepélyesen és zavartan, kénytelen vagyok felmondani megállapodásokat. Arra kérem, elsőjén ne folyósítsa már az összeget. Nagyon sajnálom. Belátom, hogy eljárásom nem egészen fair play, de nem tehetek másképp. Hogyan? Már megint írni akar? Megint? Most fogom csak igazán elkezdeni. Eddig csak lustálkodtam. Tervbe vettem egy 5 kötetes regényciklust, egy bizonytalan terjedelmű önéletrajzot.

Tilos Rádió. Tilos Rádió, FM 90.3. Erizó mesét halljátok 3-tól 4-ig. Kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. Tilos Rádió.

Tilos Rádió Budapest, FM 90.3. Erizó meséit hallottátok ma délután 3-tól 4-ig. További kellemes délutánt mindenkinek. Ez itt a Tilos Rádió. Sziasztok!

0: Sziasztok! Ez itt a Cékla Cigány Közélet és Kulturális Adás vagyunk. Gajas Év és Bari Jutka vagyunk a stúdióban. És ma nagyon összetett problémáról szeretnénk beszélgetni, mert mindjárt át is adom a szót az Évinek, talán ő kicsit tisztában tudja artikulálni, mert hogy ő napi szinten dolgozik ebben, mert lehet segítő munkatársa, nem mondjuk el melyik településen. De hogy igazából a szegénységről, az körülvevő, az arról szóló mostani diskurzusról szeretnénk kicsit beszélgetni, talán érintjük egy kicsit a telefelszámolást, és hogy ugye mostanában egyre hangosabb vagyunk a közbiztonsági helyzettel kapcsolatban, ami az utcán ugye szembe jön velünk, és
1: hát igen, itt. Ugye most ez egy ilyen jó alkalom arra, igazából szerintem nem is kéne, hogy felkonferáljuk saját magunkat, mert alapvetően mi is gondolkodni fogunk, vagy ezek mentén fogunk gondolkodni erről. Tehát ugye a közbiztonság mint olyan, hogy széleskörű és látható problémává vált, ami most értsétek jól, és ez mind időzőjelben van közbiztonsági probléma, mert hogy ugye ez alapvetően nem a közbiztonság egyetlen problémája, hanem itt nagyon sok altérkép vagy almintázat megfigyelhető, viszont mivel hogy bekerült most ugye a közbeszédbe, ugye most itt beszélünk a budapesti polgármesterek különféle közös nyilatkozatáról, és akkor ezek mentén ugye eljutott a legfelső szintekig, tehát most itt a miniszterelnöki szintről beszélünk, és aztán szépen lecsorognak különféle szaktárcákhoz, szakminisztériumokhoz, hogy erről beszélnek, és ugye én azt látom, hogy nagyon megállt a szociális tárcánál ez a kérdés, mint hogyha...
0: Nem, hogy a droghasználata...
1: A közbiztonság, mint olyan, igen... Hát most beszélünk itt ugye a droghasználat, az addikcióról beszélünk, ugye a lakhatási problémáról beszélünk, a különféle szegénységi problémáról, mint a mobilizáció, az utazáshoz való hozzáférés, tehát ugye egy csomó minden kibomlott ebből az egészből, és ennek ugye nagy része az a kátai féle szociális és családügyi minisztériumnál állt meg, aminek egy része talán nem is az ő hatáskörük feladatok, hiszen azért itt nagyon komplex is érintett az egészségügyi minisztérium, érintett a vidékfejlesztés.
0: Igen, azt hiszem, hogy így ez a fajta hozzáállás, ez a fajta megközelítés, ez egy tiszta náluk, legalábbis ezt látom, hogy különböző államtitkári szinteken ezeket artikulálják, tehát hogy nem tekintik ezt egy homogén szegénységi
1: vagy nem rendőri problémának.
0: De hogy mi van azokkal a szintekkel, akik ezt az eszközt, tehát, hogy akiknél az eszköz kellene, hogy megjelenjen, mert hogy én azt látom, hogy természetesen lassan megy ez a folyamat, eleve most értünk el oda, hogy ezt így komplex problémaként mondjuk felismerik, magukénak tekintik ezt a feladatot, ezeket a feladatokat, de hogy azt látjuk, hogy még mindig ugyanarra az eleve túlterhelt szociális hálóra, a civil szervezetekre hárul majd ezeknek az egyébként régóta fennálló problémáknak a kezelése, akik amikor ezt még nem lehetett úgy igazából problémaként értelmezni, addig se álltak a helyzet magaslatán. Tehát, hogy mire számíthatunk?
1: Vagy, hát igen, én azt látom, hogy ugye
0: most
1: egyrészt...
0: tényleg elmélkedünk, mert hogy egyrészt...
1: Igen, tehát azt gondolom, hogy forráshiányról beszél. Élnek, ugye, ami egyrészt valós, másrészt meg nem feltétlenül csak ez a probléma, ugye?
0: Hát egy nagyjából kiégett...
1: Tehát arról van szó, hogy így van, hogy van egy kiégett szociális szféra,
0: igen.
1: Akár állami, akár civilként dolgozik, és van egy borzalmasan lerombolt és szintén nagyon kiégett biztonsági hálunk, ugye a rendőrség, tűzoltóság, és akkor itt most bekapcsolódik az egészség, úgy mint a mentő szolgálat, stb. Tehát hogy az van, hogy egy olyan kiégett rendszerre akarnak most appellálni, aminek a tagjai, vagy szakszervezeti tagjai kiabálnak, hogy itt azért egyrészt nincsen a munka megbecsülve, másrészt kevés a pénz, harmadrészt pedig valójában az eszköz és a forrás is hiányzik ahhoz, hogy ők dolgozhassanak. És úgy szakadt rá most jelenleg a fővárosra egy nagyon jól látható probléma, amit ugye már nagyon hosszú évek óta, vagy évtizedek óta mond a szociális szféra meg a civilek, hogy ez óriási nagy robbanás lesz, mint hogyha derültékből a villámcsapásként most a palackozással így, mint hogyha kibújt volna palackból a szellem, vagy én nem tudom, igen, olyan igen. Kicsit olyan, mint hogy a mohú szellem rázódította volna Budapestre a
0: különfélét. A politika most leszi észre azt, ami egyébként mondjuk részben általa is generált, hiszen elhanyagolt nagyon sok területet, és én sajnálom egyébként az új kormányzatot abból a szempontból, hogy tehát van egy ilyen bizonyítási kényszerük, ugyanakkor túl nagy az a feladat, amivel bizonyítaniuk kell, és azt tudom mondani, hogy mondjuk szegénység és roma ügybe például nagyon könnyen bele lehet bukni ezt, azért már többször elmondtuk, de...
1: Sokszor el is kell mondani, hogy...
0: Igen, és ez nem egy ilyen rossz ómen, vagy figyelmeztetés, hogy miért kell ezeket úgymond komolyabban venni, mint hogy ez csak politikai ügy volna, hogy akkor most ez a kommunikáció, nem mindegy, hogy ez kommunikáció, vagy pedig valódi beavatkozás lesz, mert azt már azért sokszor tapasztaltuk, hogy a kommunikációval sokszor több eredményt lehet elhitetni és produkálni, mint a valódi beavatkozásokkal.
1: Sőt, hát úgy tűnik, hogy
0: tehát,
1: ez...
0: Tehát, hogy gyakorlatilag ki lehet hagyni a munkát, hogyha jól kommunikálunk.
1: Hát igen, az van, hogy látható marketing stratégiák mellett működtettek országot, és nekem nem tűnik úgy a kommunikációs csatornákon, hogy egyébként ez valami elképesztően párfordulást vett volna, hiszen azt látjuk, hogy borzalmas pozitív, ami nem feltétlenül baj, de nagyon pozitív kicsengésű posztok születnek, miközben érdemi megállapodások.
0: Tehát a tartalmat nehéz
1: megtalálni bennük, és ez most igaz roma ügyre, igaz szociális ügyre, igaz nagyon-nagyon-nagyon sokféle ügyre, hogy most volt legutóbb, ugye, hogy a szociális szféra szakszervezeteivel egyeztetett a mostani kormány, és akkor ők nekik fogalmuk sem volt arról, hogy rá egy napra ki fog jönni egy olyan kommunikáció miniszterelnök részéről, hogy elvileg a szociális munkások is kapnak 25%-os béremet, vagy valamennyit kapnak októberben, ahogyan a pedagógusok. Tehát az konkrétan az egyeztetésen előtte való nap nem hangzott el, mert valószínűleg nem tudták, hogy ez fog történni.
0: Tehát nem volt az agendájukban, nem tudták fölvenni erről való beszélgetést.
1: Így van. Tehát, hogy mindenki jó hangulatúan beszélget, de kicsit olyan, hogy senki nem tud semmit.
0: Ah, értem. Mert hát ezt olvastam valahol ilyen posztokban, hogy kaptak már sokszor ilyen ígéretet, és hogy szkeptikus a szociális szakmának
1: hát
0: nagy
1: ugye
0: része.
1: A sztrájkot nem szüntették be, tehát ugye elvileg szeptember 18-án sztrájkolni fognak a szociális szakemberek, ami én nem mondom azt, hogy nem kellene, és azt gondolom, hogy az elmúlt 16 évben is folyamatosan sztrájkolniuk kellett volna, hiszen tényleg a legelhanyagoltabb szolgáltatása Magyarországnak a szociális szféra.
0: Hogy sztrájkolhattak volna, de végülis mi lett volna a hatása? Mert én azt óriási változásnak látom, hogy van fogadókészség arra, hogy ezeknek a jelzéseknek lehet következménye. Van, amikor elég gyorsan, van, amikor lehet, hogy tényleg a szkepticizmusnak van alapja. Hogy maradjunk a műsorunk tematikájánál, tehát azért a roma ügyet ne hagyjuk ki ezekből a dolgokból, még akkor is, hogyha azt mondják, hogy elvileg nincs roma ügy, ami azért nonsens, mert hát azért ez világosan látszik, hogy van, és szerintem belülről sincs ebben egy egyértelmű egyetértés.
1: Biztos vagyok benne, hogy ebből
0: mindenki azt gondolja, hogy valóban ezt így kell kezelni, hogy, mert ugye mondhatjuk színvakpolitika, de egyáltalán megfogalmazta valaki, hogy mit értenek színvakpolitika, nem. Vagy ha most éppen ami így napi szinten a beszélgetés tárgya, legalábbis a szociális médiában a beszélgetés tárgya azoknak a struktúráknak a felépítése, ami mondjuk a nem létező roma ügyet fogja kezelni.
1: Hát igen, és hogy közben meg ugye...
0: Mégiscsak ugye tele van ellentmondással ehhez való hozzáállás, hogy legyen színvakpolitika, de nem tudjuk, mi a színvakpolitika, akkor mégis csak ilyen különböző tematikákban megjelenik az, hogy akkor mégiscsak különben, akkor van roma kultúra,
1: hát
0: akkor van...
1: Nekem ilyen tévesztésbe tűnik, tehát hogy az az alapvetés, ugye, hogy minden roma magyar állampolgár, ennek egy alapvetésnek kellene lennie.
0: Abszolút, ez nem kéne, hogy szlogenné váljon.
1: És hogy nem kéne, hogy szlogenné váljon, de ugye olyan helyzetben vették át az ország vezetését, ahol ez nem volt teljesen egyértelmű azért. Tehát, hogy én ezt így megértem, hogy ezt így nagyon erősen akarják kommunikálni, csak egy kicsit úgy kiöntötték a fürdővízzel együtt a gyereket is, mert hogy közben meg ez nem jelenti azt, hogy valamit úgy csinálunk, ilyen hogy színvak, így van, és hogy ez majd akkor jól megoldotta nekünk.
0: Mert az, hogyha arról volna szó, hogy a politikai, hogyan válik egy történelmi kisebbség a politikai nemzet részévé, akkor ugye mindjárt azzal kéne kezdeni, hogy akkor mi van a választási törvénye, mi van a kisebbségi törvénye, ami most a nemzetiségi törvény, tehát, hogy, vagy hogy nemzetiségekre vonatkoztatják. Tehát, hogy akkor lehet, hogy ezzel kellett volna kezdeni a diskurzus, és nem kijelenteni az egyértelműt, hanem akkor ennek milyen mélysége van a társadalom különböző szegmenseiben, hogy hogyan jelenik meg, például egy szegregált oktatási struktúrában nem jelenhetnek, hogy ők a politikai nemzet része, hiszen ha nincs közös iskolai tér, nincs közös munkahelyi tér, akkor ez egy párhuzamos társadalom. És szerintem ezt például elfelejtettük végig diskurálni ezt a fajta értelmezését annak, akkor hogyan lesz minden roma-magyar állampolgár is, mert az, hogy magyar érzelmű, az nem elvitatható. De az állampolgári jogok, mint olyanok, azért az több annál, mint sem, hogy mondhatom szabadon, hogy magyar, most már senki nem fogja azt mondani, hogy te mégis hogy.
1: Hát, vagy
0: hogy...
1: Most egy kicsit én voltam szkeptikus.
0: Szkeptikus, mert hogy?
1: Hát, mert hogy igen, tehát hogy ezzel egyetértek, hogy most már mondhatjuk, hogy magyarok vagyunk, de hogy közben meg...
0: De nem mondhatom most már, hogy nem úgy vagyok magyar, ahogy tehát a magyarok nem... akarják rólam látni, hogy én magyar vagyok. Ez például nagyon fontos, hiszen ez egy teljesen kiforított bundakesztyűvé vált, úgymond, mert én azáltal, hogy most már azt mondják, hogy vagyok magyar, vagy lehetek magyar, és hogy tök, az nem jelenti azt, hogy én most már a cigányságon minden aspektusát akkor most így felejtsem el, ne is beszéljek róla. Mert...
1: Hát, hogy színmentesen beszél róla.
0: Szóval az bajom, hogy átestünk egy kicsit a ló másik
1: oldalán. Én is ezt akartam elmondani, hogy úgy ezt látom, hogy ez egy alapvetést emeltek be a közbeszédbe, ami ezek szerint nem volt alapvetés, tehát hogy ez csak nekünk volt alapvetés, hogy egyébként mi magyarok vagyunk.
0: Igen.
1: Tehát, hogy szerintük nem voltunk eddig magyarok, de most azokká váltunk, mert
0: tehát, hogy... Tehát egy központi narratíva ahhoz, hogy ők
1: igen,
0: elhiggyék,
1: tehát, hogy eldönti rólunk majd a politika 4-8-20 évente, hogy mik vagyunk mi.
0: Hogy kisebbség, nemzetiség,
1: így
0: és
1: van.
0: Így tovább.
1: Tehát,
0: igen.
1: Hogy ez benne a zavaró, hogy mindig valami más, és nem vagyok olyan túl öreg, de már nem vagyok annyira fiatal sem, hogy ne tudjam, hogy például ugye a 90-ben lettek a kisebbség, aztán lettünk nemzeti, aztán ez lettünk, az lettünk, amaz lettünk, egyszer nagyon rossz volt a szegregáció, máskor szeretetteljes volt a szegregáció, tehát hogy minden korszakon átívelően mégiscsak meg akarnak minket határozni úgy, hogy közben a roma emberekkel, és itt most nem csak egy-egy szereplőre gondolok, hogy kivel egyeztetnek, vagy kivel nem, tehát nem lépnek diskurzusba. Csak az olyan témák mentén, mint ami ugye a műsor elején elhangzott, hogy közbiztonság. És akkor ezek mentén, hogyha lebontjuk a közbiztonsági kérdést, amit most ugye elég helytelenül hoztak be egyébként ezek a politikai szereplők egyébként a közbeszédbe, mert hogy alapvetően nem erről szólna, de oké, meghallották, akkor elkezdünk róla beszélni, és ahogy egyre jobban bontjuk le, akkor végig mégiscsak kiderül, hogy mégiscsak szociális kérdés.
0: Igen.
1: Számukra.
0: Az... Igen.
1: Bocsánat, ezt hozzáteszem.
0: Igen. Ami tulajdonképpen, és akkor megint egy ilyen 22-es csapdája, szociális kérdés, akkor mi van ezzel az összeomlott szociális ellátórendszerrel. Szóval nem mindig, szóval teljesen mindig, hogy most akkor roma ügyként, vagy szociális ügyként akarjuk kezelni, valahogy a megoldó oldal nincs készen. Én valahogy ezt próbálom így...
1: Igen, pontosan ez, hogy nem azok a fogadók.
0: Elhiteti magammal, hogy tévedek, mert hogy nem akarok ennyire negatív lenni, ugyanakkor minden csatornán ezt mondjuk, hogy akkor mégiscsak több ezer sebből vérzik ez a dolog. És hogy kicsit tovább lépjünk már ezen a lamentáló diskurzuson valahogy, úgy érzem, hogy... ha a kisebbségek helyzetét, vagy a nemzetiségek helyzetét akarom... megérteni Magyarországon. Most egy ilyen konkrét példa jutott eszembe, néhány nappal ezelőtt hallottam, az RNO-ben volt egy olyan találkozó, amit tulajdonképpen a Roma Nemzetiségi Országos Önkormányzat kezdeményezett, és elhívta a másik 12 kisebbséget, nemzetiséget, és egy fantasztikus találkozóvá alakult ez az egész szerintem. De ott például elhangzott az egyik nemzetiségnek a elég prominens képviselő asszonyától, hogy nekik mik voltak azok a fajt, hogy ők hogyan élték meg, amikor a nemzetiség és a kisebbségi és aztán később nemzetiségi törvény alapján különböző formációkat hozhattak létre, és hogy hogy tűnt el ezzel párhuzamosan a mainstreamből, akár az oktatás, akár a kultúra, akár a nyelv kapcsán létezett mindenféle szakbizottságok, mindenféle programok, és gyakorlatilag közpolitikák, mert hogy ugye...
1: Hát mert kiszervezték,
0: és azt gondolták, van. Hogy akkor már párhuzamosan, de annyi eszközt, annyi pénzt, annyi lehetőséget nem kaptak, hogy pótolják, és ez tulajdonképpen párhuzamosan kellett volna, hogy fennmaradjon, hiszen attól, hogy lett nevesítve mondjuk szlovák, német, nem tudom, nemzetiségnek, attól még, mit tudom én, a kulturális intézményekben, az egyéb intézményekben, a mainstream intézmények lett volna ugyanúgy helyük, mint hogy előtte évtizedeken keresztül megvolt a helyük. És ezt ők is sérelmezték. Tehát tulajdonképpen ez nem csak a romákat érintette, hogy szeparálták őket a mainstream struktúrákból tulajdonképpen.
1: Hát igen, ez nem a befogadás, ugye nem a befogadás politikája.
0: Igen, azáltal létrehozták a nemzetiségi törvényt, vagy kisebbségi törvényt, egyáltalán nem az inkluzivitás irányába mentek el, és ezzel nem azt demonstrálták, hogy ez a társadalom mennyire nyitott és színes, hanem kifejezetten, mint hogyha a kiszorításra használták volna ezeket az újonnan létrehozott úgymond lehetőségeket, de hát nem lehetőségként tudták ezt megélni.
1: Hát nincs benne lehetőség, hogyha finanszírozással, ha most annyira beszélünk, hogy az alul finanszírozott különféle szegmenseire Magyarországnak, tehát hogy a nemzetiségi önkormányzatok finanszírozása már elnézést, de szemmel nem látható.
0: Igen, abszolút.
1: Tehát
0: igen.
1: Szemmel nem látható, az a pénz, amit kapnak, az nem, tehát hogy az egy egészséges Mikulás rendezvényre sem elegendő, már ha ilyen szinten bontjuk
0: le. Hát ha elhisszük, hogy van Mikulás.
1: Ha elhisszük, hogy van Mikulás, de mondjuk egy iskola kezdésre sem a saját kis településükön, vagy lakórészben sem.
0: És nem is feladatuk sok minden, amit
1: nem
0: ők feladatuk,
1: de
0: kell,
1: ugye,
0: hogy érezzenek. Igen.
1: Hogy azért, amikor valaki mondjuk egy nemzetiségi önkormányzatban van, és akkor azt mondja, hogy különféle kulturális programok, vagy kulturális identitás képző programokat szervezünk, meg törődünk a nemzetiségi önkormányzathoz kapcsolódó családokhoz, azért ennek része az, hogy adunk-kapunk. Na most ő nekik olyan alulfinanszírozott az egész rendszer, meg olyan pici az érdekérvényesítő képességük, még csak a nagy önkormányzatban is, hogy nem láthatóak.
0: Nem láthatók, igen. Jó, hát aki tud ezzel a lehetőséggel élni, az, hogy van anyaországuk, az például sok nemzetiségnek ez gyakorlatilag előny, de hát például mondjuk a romák és a ruszinok, akiknek nincs úgymond hátországuk,
1: ők érezhetően sokkal hátrányosabb
0: helyzetben is vannak. De hogy ez egy kicsit ilyen mellékvágány volt, de hogy mégis azt lássuk, hogy sokszor, ami így nagyon pozitívnak hat, az a végeredményben, vagy a gyakorlatban nem mindig hozza meg a demonstrált eredményt, úgymond. Mert megint arra
1: akarjuk, hogy
0: sokkal többet mutatunk róla, mint a gyakorlatban.
1: Hát ez az, hogy a kommunikáció, ugye, hogyha kommunikálni akarnánk, akkor elképzelhetően nagy siker, hogy Magyarországon létezik a nemzetiségi önkormányzati rendszer, tehát, hogy van szabad választás, indulhatnak emberek szabadon, tehát, hogy azért...
0: Na, de ezt mondom, hogy marketing, között, ez ugye innen indult volna ez a dolog, hogyha tényleg azt akarnák, hogy a politikai nemzet része legyünk, akkor az első dolog, amihez hozzányúlnak, ez a választási törvény, mind az országos, mind pedig a helyi választás kapcsán a nemzetiségi mandátumok kérdése. Na de ugye azt látjuk, hogy ez se nagyon zajlik, vagy legalábbis most még nem látok erről, vagy nem hallok erről olyan diskurzust, ami a renget következtet, hogy itt lesznek lépések. De hogy visszatérve erre hogy akkor most közbiztonsági kérdés, amit látunk most az utcákon, ez szerintem mindenkinek egyértelmű, hogy a mögöttes az nem arról szól, hogy az emberek jönnek és randalírozni akarnak, hanem van egy ilyen hosszú történet mögötte, amíg mondjuk kiesnek a társadalomból, és hogy tulajdonképpen már senki nem tud törődni velük, és hogyha itt jön a család szerepe is, és hogy romákról beszélünk, akkor sokszor azért lassabban alakul ez a dolog, mert hogy még mindig van valami megtartó ereje a nagyobb családnak. De azt hiszem, hogy most már ez is kezd eltűnni. És beszélt ugye a fővárosi dologról, de hogy ennek van egy nagyon erős vidéki kapcsolódása.
1: Hát ugye a fővárosban lett látható, de ugye azért ez a vidék problémája, nagy része amit
0: hát
1: most
0: látunk. Hát azt nem akarom elkövetni azt a hibát, amit némelyik polgármesternél én kifogásoltam is, hogy egy újabb törésvonalat teremtünk ezáltal, és akkor egy újabb csoport
1: Én ezt nem látom, hogy lehet, hogy van egy ilyen vetülete, hogy stigmatizáló, de hogy alapvetően nagyon is felhívja a figyelmet arra, hogy borzalmasan főváros koncentrált a politika, a szakpolitika, és hogy igenis meg kell látni, és már pedig most látjuk, hogy egyébként a vidék, és amit úgymond elfelejtett az elmúlt nagyon sok évtized, ott milyen nagyon is strukturális problémák vannak, hogy az emberek azért utaznak fel, akár Budapestre vagy Pest megyébe, hogy ezt a néhány 10 forintos üveget összegyűjtsék.
0: Igen, szóval, hogy ilyen szinten... Igen, hogy gyakorlatilag a megmentésükre, megmentésükre szolgáló kis lehetőséget is Budapesten találják meg. Hát igen, de tulajdonképpen itt is ilyen strukturális problémákról beszéltünk abból a szempontból, hogy csak ezt az egy témát, az 50 forintos palackokat választjuk ki, hiszen azt tudjuk, hogy mit tudom én, nem ürítik olyan rendszeresen, mint Budapesten, nem elégséges, sokszor az emberek nem tudják fogadni azt a pénzt, ami a leadott palackokért jár, mert olyan a helyzetük, hogy nem tudják a pénzt fogadni. Én hallottam olyan esetről, hogy egy Borsod megyei kis településen a boltban gyakorlatilag a palackkal, közvetlenül a palackkal fizetnek, hiszen azokon a településeken nincs visszaváltás lehetőség, és a boltos magára vállalta, hogy a palackért adja az árut, és ő szerencsétlenül viszi el egy városba, és ő dobálja be a palackokat, mert különben nem tudnak az emberek vásárolni, nincs miből, tehát kénytelen elfogadni a palackot fizető eszközként.
1: És az még a szerencsésebbik eset, hogy létezik egy olyan boltos, aki mondjuk akár ezt elfogadja, és magára vállalja azt a feladatot, hogy ő elszállítja egy nagyobb városba, ahol van lehetősége leadni. De akkor azt látjuk, hogy nincs elégséges leadóhely.
0: Hát egyrészt nincs mindenhol.
1: Nem úgy vidéken, de a fővárosban sincsen.
0: Azért látjuk ezeket a hosszú sorokat is, igen. Ráadásul ugye vannak jobb technológiák máshol, ahol nem kell egyenként ezeket a palackokat dobálni, és akkor ilyenkor jön a kérdés, hogy akkor most kinek, hogy valóban az a cél, hogy vissza is adják ezeket a palackokat, vagy az a cél, hogy bejöjjenek, amikor én fizetek érte, akkor
1: hát igen, az mégiscsak ki van fizetve, tehát mindenki kifizeti a palack árát. Na most nyilván a szolgáltatónak, mint olyannak az az érdeke, hogy ezek a palackok környezeti szempontból, nyilván van kommunikációs szempontból biztos, hogy az az érdeke, igen, hogy visszakapja őket.
0: Hogy miről beszélünk és mit csinálunk.
1: Igen, de hogy közben meg igazából neki az a nyereség, hogyha ezek a palackok valójában nem kerülnek be abba a visszaváltóba, hiszen akkor az 50 forint nála marad, amit ő így is, megkapott érte.
0: Igen. Szóval ez egy, még ezen az egy példán keresztül is sokkal meg lehet mutatni ezeket a bonyolult társadalmi hiányosságokat, gyakorlatilag még az egyenlőtlenségeket. Ha már vidék, és az előbb beszéltünk az ellátórendszerről, most nem tudom, hogy van-e szerencsénk, mert ott még szerencsét nem láttunk, de hogy így sokat dolgozunk Jukó kapcsán, azt nem mondom, hogy Jukóban sokat vagyunk fizikálisan, de hogy amikor adódik, azért elég szépen szembesülünk azzal, hogy mi történnek ott, és a napokban védőnő, hát azt mondom, hogy gyerekház, vagy nem tudom, ilyen 0-3-5 évesig kéne kirafogani gyerekeket. Talán biztos kezdett gyerekház. Egyre nem mentem el, hogy megkérdezem őket. De két munkatárs egymástól függetlenül két különböző épületben beszélgettünk, és ugye azt pontokon összecsengő dolgokat mondtak, de hogy az derült ki, és akkor itt érintve van a gyerekvédelem, érintve van a védőnői hálózat, ugye az egészségügyi szolgáltatások elérése, az óvoda és hasonló, tehát a kisgyermeknevelésnek az intézményének az elérése, hogy ők maguk állapították meg, hogy az eszköztelenségük miatt gyakran ők azok, akik abban, tehát ők is abba a kategóriába kerültek, akik konzerválják ezeknek az embereknek a helyzetét. Tehát, hogy kijuttatni, tovább léptetni, megmenteni nem tudják őket, hanem ebben az állapotban, amiben vannak, gyakorlatilag részévé válnak az életüknek. És hogy amikor már akiknek piszinten ezekkel az emberekkel foglalkoznak, és például a védőnő már régebb óta van ott, mint más intézmények, tehát a legelső elérhető szolgáltatásként jelent meg ott a védőnői szolgáltatás, védőszolgálat, hogy úgy látják, hogy nem kapnak elég segítséget, és hogyha nagyon panaszkodnak, vagy nagyon hangosak, vagy nagyon már úgy beszélnek, hogy a frusztráció is benne van a mondásukban, akkor őket küldik stresszkezelésre, ők nekik mondják, hogy agresszorokká váltak, és nem azt látják, hogy tehetetlenek, és hogy nem hagyják ott sok év után se ezt a helyet, mert ennek biztos sok oka van, de az egyik az, hogy annyi ideje vannak már ott, hogy attól félnek, hogy amit ott felépítettek, az a semmi, mert közben megfogalmazzák, hogy mit tudtak ők ott építeni.
1: Hát a bizalmat tudták kiépíteni, ami oltárján nagy.
0: Meg az ismeretjük, tehát hogy ismerik őket generációk óta, és akkor tudják azt, hogy meddig mehetnek el bizonyos szituációkban. De hogy azt mondják, hogy kialakult ők egy ilyen mumus, hogy ők a mumust a szociális médiában, de azt nem hiszem, hogy az a sok ember, aki őket mumushozza, bármikor is oda menne, és ott eltöltene a szakmai életének mondjuk legalább a 1/3-ét. Ők viszont az egész szakmai életüket ott töltik, és mintha nem hallgatnák meg őket, tehát hogy ők el tudnák mondani, mire volna szükség. Azt mondják, hogy nem igazán tudnak kooperálni egymással a segítő szakmák, mert olyan felülről jövő, ez nem a mostani kormányra vonatkozik, de hogy még mindig van hatása, hiszen azóta még nem váltotta fel nagyon más, hogy egyszerűen egymással se tudnak mit kezdeni, de egymás közötti kommunikációjuk is olyan, hogy csak frusztrálják egymást, mert lead egy jelentés, egy

0: mondani, hogy mit hajtsanak végre.
1: Hát ez az, hogy most
0: mert nem... eddig le voltak tiltva, semmit nem hajthattak végre. Most viszont van ez a, ez a másik
1: ez
0: nihil.
1: Ez az elvárás, hogy valamit csináljanak.
0: Igen, igen, ez a másik nihil. És közben meg nem tudnak csinálni semmit. Betartják azokat a protokollokat, ami meg a próbálják a statisztikákat produkálni, úgymond, mert a számokat hozni kell, de közben meg fogalmuk nincs arról, akik ezeket a számokat követelik rajtuk, hogy valójában mik a számok, amikkel ők egyébként dolgoznak.
1: Ugye nincsen, de mondjuk pont, tehát hogyha azt mondják, hogy Csenyéte a szociológia állatorvosi lova, akkor a Jukó az oroszlánya.
0: Hát abszolút. Igen.
1: Tehát, hogy ott olyan szintű probléma felhalmozódás látható, amit tényleg egyrészt a gyerekvédelem nem tud egyedül kezelni, mert a gyerekvédelem, mint olyan, ugye a gyereket kellene, hogy elsődlegesen a szempontként figyelje, de most, hogyha azt csinálnak, akkor nyilván ott nagyon sok gyerek lenne
0: hát
1: kiemelve
0: a családjából. Hát ezt elmondták, hogy gyakorlatilag a fél lyukot
1: a fél lyukot, emelni, így van, tehát én azt mondom, hogy a három egy részét, senki semmire nem alkalmas, és nem azért, mert mit tudott, az olyan, hogy azért ott nagyon sokféle módon nem alkalmasak, sem lakhatási, sem közszolgáltatásokhoz való hozzáférése, tehát az, hogy nincsen folyóvíz, már eleve egy gyerekveszélyeztetésnek számító tényező lehet, hiszen nincsen ivóvíz a közvetlen környezetben.
0: Igen, főleg úgy, hogy azt is kiderült, hogy, vannak olyan részei a telepnek, ahol hetekig el van zárva egy-egy csapát.
1: Például, tehát, azt látok, hogy van olyan része, ahonnan 7 busz megállót kell menni a közkútig, ami működik, és ugye ez,
0: és ez is változik,
1: ez változik mert ugye időjárás függ, hogy melyik igen. működik, mert hogyha elfogy a csap, akkor ott vége. Igen. Tehát ezt mondom, hogy ez az oroszlánya a szociológiának, mert hogy itt tényleg annyi probléma van, és ha csak a gyerekvédelmet vagy a védőnői szolgálatot nézzük, akkor ott mindenkit vinni kéne. Mert hiszen azért itt vannak szempontok, ami alapján egy gyerek mondjuk akár hazaadható, vagy az otthonában gondozható, stb.
0: Igen, azt hiszem még, ami itt, tehát hogy látod, hogy mekkora volumenű ez a szociális probléma, hogy ez azért nem csak ilyen roma specifikus, hanem ugye ezért látszódik ez roma specifikusnak, vagy romákra jellemző problémakörnek a szegénység, vagy az elhanyagoltság, vagy ilyesmi, mert hogy itt koncentráltan jelenik meg, tehát hogy nem elszóltan, hát, koncentráltan.
1: Igen, mondjuk Jukóban tényleg látható. Nagyon koncentrált, igen.
0: Igen.
1: De hogy alapvetően ez nem egy roma kérdés, tehát hogy
0: nem, de közben meg ugye van egy olyan helyzet, hogy ez a fajta kitettség, úgymond, kitettség, és látható, hogy mennyire tehetetlenek, és mennyire más körülmények között élnek, hogy ezt azonosítják úgymond a romákkal, és ugye a beszélgetés során többször tetten értem, de nem akartam nagyon figyelmeztetni őket, hogy azért ilyet nem mondjanak, de egyszer azért sikerült nem visszafogni magam, hogy a roma kultúra, hogy ez a roma kultúra. Tehát, hogy hiába élnek ott x éve, nincs lehetőségük megtapasztalni, hogy ez valójában nem kulturális dolog, hanem ez kifejezetten ez egy társadalmi kérdés, és a mindenféle elhanyagoltságunknak a következménye.
1: Hát igen,
0: és
1: az innentől kezdve szakmailag nagyon nehéz kinézni Jukóból, azért valljuk be őszintén. Igen. Tehát, hogy én ezt nem kárhozhatom. Tudom ezért azokat az embereket.
0: De mi van azokkal, akik mondjuk döntéshozók, és nagyjából ugyanezt a szemléletet gondolják, vagy nem tudom, hogy a szegregátumokról
1: azért meg kárhozatom az egyetemeket, már bocsánat, a szociológiai tanszékeket, meg a különféle társadalomtudomány tanszékeket, ahol mondjuk elvétve vagy nem tudom én milyen pontok mentén tanítanak, akár védőnöket, akár tanítókat, akár kiről beszélünk most ugye azokkal az emberek, akik közvetlenül találkoznak akár a nyomorral is, igen. Ugye mert iskolákban, óvodákban, akár szolgáltatási helyeken, hogy nem releváns információkat adnak át, vagy nem gyakorlati az oktatás, vagy nem az van, hogy azok a szereplők, akik tanítanak fiatalokat, és most beszélünk itt tényleg az Z-generációról, akinek aztán fogalma sincs, hogy mi volt itt a rendszerváltás előtt, vagy egyáltalán a környékén.
0: Hiszen... Hát ez hogyan alakultak ki ezek a helyzetek?
1: Tehát, hogy ők kapnak valamilyen információt, és például az ő fejükben tényleg az van, hogy ez a roma kultúra, mert hogy nekik aztán nincsen már arra a múlt századra, vagy arra a kommunista érára, vagy az előttire annyira rálátásuk, hiszen már a szüleik.
0: De nem is tudom, hogy kell, mert hogy nem kell ez a rálátás, csak hogy valaki mondjuk, ha szociológusként állít valaki olyat, hogy nem merem, szőszintén.
1: Mondjad.
0: Nem merem.
1: Az a baj, hogy nagyon nehéz úgy beszélgetni, egy csomó mindent nem ismerünk kimondani.
0: Igen, és szerintem ez érződik a beszédmódunkon.

0: itt van, hogy zenélni, menjünk zenélni. Mondunk valami olyat, ami...
1: Igen, mindjárt visszajövünk.
0: Elvileg a Tilos Rádió nem tilthat le.
1: Nem.

0: Sziasztok, ez itt a Cékla Cigány Közélet és Kulturális Adás vagyunk, és gyakorlatilag a zenőt úgy mentünk el, meg kicsit a szegénységről, a roma ügyekről, ezeknek a nagyon összefonódó szálairól beszélgetünk, mi látszódik, mit kommunikál a mindenkori kormányzat, és vagy akár csak a, hát nem is tudom, hogy a szakpolitika, és akkor ahhoz képest mi történik a gyakorlatban. Egy kicsit ilyen, hogy mondják, ezt ilyen visszafogottan próbáljuk elmondani a véleményünket, de azt hiszem, hogy igazából az aggodalmunkat akarjuk valahogy kifejezni. És látunk megnyilvánulásokat, hallunk riportokat, olvasunk cikkeket, és a kezdeti lelkesedésünk átmegy egy ilyen aggodalomba.
1: Inkább frusztrációba.
0: Hát én odáig nem akarom. Én odáig nem akarok eljutni,
1: hát de hogy én nagyon félek, mert hogy én közben meg benne dolgozom,
0: igen,
1: ugye?
0: Tehát, hogy olyan fajta, olyan mélységű szegénységgel találkozunk a munkáink során, és amikor közben ezzel párhuzamosan halljuk ezeket a nyilatkozatokat, meg látjuk ezeket a csatározásokat, hogy akkor most kikerüljön be ilyen-olyan pozíciókba, és semmit rólunk nélkül, meg hasonló szlogenek, nem tudjuk, hogy ez a fajta helyezkedő, vagy a helyezkedés mutató folyamat, ez tényleg a megoldás keresőknek a nem tudom, a missziója, vagy pedig valahogy úgy érzik, hogy ők aztán majd mindent meg tudnak oldani, miközben nem tudjuk elmondani, hogy ezeknek az embereknek van tapasztalat ezekről a durva szegénységről, meg a durva problémákról, amivel találkozunk, hiszen akkor nem szorgalmaznának színvakpolitikát, akkor nem szorgalmaznának, nem tudom, stratégia és tervek nélküli bármihez való hozzákezdést, akkor nem csak arról beszélnének, hogy elszámoltatnak, hanem akkor minek mentén folytatódik, vagy hogy folytatódik, mit ne csináljunk, mit csináljunk tovább. És én azt gondolom, hogy pont el vannak kerülve azok az emberek és azok a szervezetek, akik elegendő tapasztalatot gyűjtettek össze a gyakorlatban arról, hogy mit szabad és mit nem. És valahogy úgy tűnik nekem, hogy megy egy ilyen helyezkedő folyamat, ahelyett, hogy nagyon konkrét szakpolitikai javaslatokat
1: hát én akkor egy
0: tennének, vannak ilyenek, ez nem igaz, nem szabad.
1: Fogalmazom, én azt látom, hogy konkrétan a social médiában olyan, mint hogyha a nyílt álláspiacra jelentkeznének emberek. Tehát, hogy úgy kommunikálnak, és úgy fogalmaznak meg különféle kiállásokat, hogy ők valószínűleg arra pályáznak, hogy valamilyen fajta típusú pozícióba kerüljenek az új mindenkori kormányban, mert ők tudják a Szent Grált, vagy náluk van a bölcsek köve akár, viszont ami a legnagyobb frusztrációt okozza nekem, és én is meghallgattam egy interjút, és én most akkor el is mondom, hogy az államtitkár asszonnyal, aki a
0: Tóth Kinga. Szabó Tóth Kinga.
1: És mindaddig egészen érdekesnek találtam az interjút, amíg a végére nem ért az interjú, az utolsó 10 percben, hogyha valaki meg akarja hallgatni egyébként.
0: Hát volt az 20, igen.
1: Igen, 20 percben, hogy akkor ott a Roma Sajtóközpont egyik riportere beszélgetett ugye az államtitkárasszonnyal, és egész jó klassz, ilyen nagyon egyenes kérdésekkel próbálta feltárni.
0: Nem is volt bonyolult, amiket kérdezett.
1: Nem volt bonyolultak, igen, a kérdések, tehát hogy tényleg ő is rákérdezett a közbiztonságra, mi lesz a szegénysége, hogyan...
0: Azt sem mondani, hogy beleszólt volna, vagy megakasztottam volna, igen.
1: És akkor ott a végén, és én nem tudom, most kérdezem tőled is, hogy ez lehetségesen, hogy a szituációnak szól, de hogy azért volt ott egy nagyon erős megszólalás, amit én azt gondolom, hogy szociális vagy szociológus szakemberként nem szabadott volna elmondani, mégpedig az, hogy a cigánytelepek, mint olyanok, önmagukat tartják fent, hogy vannak bizonyos olyan bűnözői rétegek, akinek érdeke az, hogy létezzen az a telep.
0: De azzal kezdte, hogy valaki szeret ott élni.
1: Meg van, aki szeret ott élni. De most én azt gondolom, és én nagyon egyenesen elmondom, hogy nem létezik olyan ember ezen a világon szerintem, aki szeret egy nyomortelepen élni. És semmilyen érdeke nem fűződne hozzá, hogy fenntartsa ezt a nyomortelepet, hogyha megfelelő oktatást, megfelelő foglalkoztatás és megfelelő úthálózattal, közbiztonsággal, tehát hogy mindennel ellátott településen élhetne. Tehát nincs ilyen ember szerintem ebben az országban, akinek bármilyen érdeke fűződne, aki bent lakó, hogy az a nyomortelep fönn maradjon.
0: Hogy ne csak erre érezzük ki, akkor beszéljünk egy kicsit az egész ez interjúnak a hangulatáról, mert én nagyon pozitív kicsengésűnek hallottam. Viszont, hogyha,
1: én is mindaddig a végéig.
0: Igen, de hát, nem, én azt akarom mondani, hogy ilyen nagyon apró jelekből jutottam el oda, de aggódok. Tehát, hogy, így, hogy igazából nagyon örülök, hogy ez ilyen eredményorientáltság az így nagyon erősen megjelent. Megjelent az is, hogy elszánt.
1: Abszolút, igen.
0: Hogy elszántak ezek az emberek, akik ezen a területen most megjelentek és szeretnének dolgozni. Viszont az, amit mondasz is, hogy a lakhatási szegregációnak az értelmezése, az egy nagyon nehezen elfogadható dolog volt, de lehet, hogy nem volt, ugye nem volt ennek a kifejtésére elég
1: ezért
0: idő.
1: Mondom, hogy inkább ez egy kérdés, tehát hogy mi a szituációnak
0: igen,
1: szólt,
0: hogy ez
1: vagy minek
0: az
1: szólt.
0: Aggodalom, és nem az ellen, nem az ellenszem, vagy az ellenbet is aggodalom azért, mert hogy akkor ez hogy kell értenünk, és hogy mit lehetne még ezzel kezdeni, hogy ez így tisztuljon a kép. Ezzel
1: vagy azt kell rajta alatta érteni, én azt is el tudom fogadni, hogy ezt így tudja mondjuk a mainstreambe behúzni egy államtitkárság.
0: Na de ez
1: hogy
0: egy
1: néhány ember.
0: De az NSK nem feltétlenül csak a mainstreamnek szól, mert ugye itt nincs másik roma médiánk, és nagyon figyelik a romák ezt, amit az NSK bármilyen témában kihoz. Ezért van nagy felelősségük, és én most nem is tudom nekik felrólni ennek az interjúnak a felelősségét, de kifejezetten jó, hogy megszólították. Az is jó, hogy sok apró kérdést kapott, de hogy ez nem volt összefüggésnél, tehát hogy érted, hogy volt miről beszélni, de hogy el akarnám mondani, hogy mit éreztem én ebből az egészből ki, hogy olyan, mint hogyha helyi függőségek meg az érdekviszonyok kapnák meg a magyarázó szerepet. Tehát, hogy nem az oda vezető út, hanem a mostani helyzet magyarázza azt, ami ott van, ez önmagáért beszélő dolognak van bemutatva, hogy ki miért marad ezeken a területeken. És akkor én úgy gondolom, hogy fontos ezeket vizsgálni, de nem abból a szempontból, ahogy ott be lett mutatva, hanem nem lehet elkerülni azoknak a történeti, gazdasági, intézményi folyamatokat, és ezeknek a szegregátumoknak a helyzetét nem lehet leválasztani a régiónak a gazdasági, kulturális, vagy egyéb aktuális helyzetétől, és a fejlesztésüket se lehet arról leválasztani. És ugye ez nekem nem jelent meg, hogy akkor az állami, meg az önkormányzati felelősség, az intézményes diszkrimináció, a tartós elhanyagolás, az mennyiben járult hozzá ahhoz, hogy ilyen helyzetek, ilyen életkörülmények között élnek emberek, és hogy az, hogy arról beszél, hogy kötődnek a lakóhelyükhöz, de ezt nem így mondja, hanem azért szeretnek ott élni, mert ott tudnak bujkálni meg. Szóval ez egy kicsit ilyen fura volt ez az egész, és majd fel is hozhatod akár azt a példát, amire emlékeztetett.
1: Igen.
0: Téged, mert erről beszéltünk, hogy mi az, ami rögtön így eszedbe is jutott erről. Tehát, hogy az, hogy a kiszolgáltatottságból kik húznak hasznot, hogy kik ezek a szereplők, az még nem fog magyarázatot adni a lakhatási szegregációra. Tehát egy kicsit ilyen zavarossá tette a képet, és hogy az, hogy ez nem egy szabad választás, hogy ilyen rossz lakhatási körülmények között élnek, hiszen ez egy nagyon hosszú rendszer szintű elhanyagolásnak a következménye.
1: Tehát nincs olyan ember, nincs aki nem születik ebbe bele, és azt mondaná, hogy én most akárhonnan egy cigánytelepen szeretnék lakni, mert ott jól el tudok bújni, hogyha bűnöző vagyok.
0: Igen.
1: Tehát ilyen nincs, és ezt, bocsánat, tehát hogy én mondom, kétszer meghallgattam ezt az interjút, egy szociológus államtitkár ilyet nem mondhat.
0: És egyébként az, hogy beszélt arról, hogy megvizsgálják a mondjuk a FETE programban részvevő szervezeteknek a felelősségét is, tök korrekt
1: szépen.
0: Volt, hogy nem akarják őket nehezebb helyzetbe hozni, hanem igenis meg akarják érteni, hogy mi történt, de hogy ezeknek a megvalósító szervezeteknek a felelősségét úgy kérik számon, hogy mondjuk a tágabb szakpolitikai felelősségről való diskurzus meg ennek a vizsgálata elmarad, az egy nagyon káros dolog volna. Hiszen nem a szervezett lista, és akkor ezek mennyi pénzből nem csináltak semmit, hanem hogy ez milyen döntés, milyen keretek, ugye a luxizás, vagy ilyesmi,
1: igen.
0: Nem került el a roma ügyet egyáltalán. Az,
1: abszolút,
0: amit általánosan
1: nem.
0: Beszélünk a vagyonvisszaszedési hivatalnak a struktúrájáról, a vezetéséről, hogy az most mennyire kell, hogy tudományos is legyen meg, mennyire kell, hogy nagyon pragmatikus és
1: célorientált
0: legyen gyakorlatilag, vagy funkcióját betöltse, a roma ügy sem maradhat ki ebből, hiszen
1: pont
0: nagyon sok
1: gondolkodás mentén
0: például,
1: kell
0: ha csak a Recski ügyet nézzük, van. Ugye pontosan. A Recski ügyet nézzük, ott kifejezetten ilyen beruházásoknak, ami inkább ott mutizás, meg még érinti a ha hiszitek, ha nem, de érinti a belgrádi vasútvonalnak a tervezett építését is, mert hogy ugye ott állítólag olyan köveket bányáztak volna, amit odaszállítottak volna, előbb robbantották le a hegyoldalt, mint az lehetett volna az engedély alapján.
1: Hát meg az elején.
0: Mert hogy ugye ott is a számok számítottak, nem az, hogy majd ki fogják termelni azt a mennyiségű követ, ami nincs is ott olyan mennyiségben, mint amilyen mennyiségben ők kapták az engedélyt a kibányászásra. Vagyis papíron akarták megoldani ezeket a köveket, miközben a nyakukba zúdították a hegyoldalt az ottani cigányoknak. És azóta sincs se kártérítés, semmi, nagy vonalon meghatároztak egy nagy összeget, amit aztán nyilvánosan, amit aztán titokban visszavontak. Tehát a 100 visszavont határozat között volt ez is. Tehát, hogy tulajdonképpen nagyon konkrét esemény, nagyon konkrét helyzetekkel lehet kapcsolni a romákkal kapcsolatos károkozást, visszaéléseket, amit a többségi társadalom tagjai és a politikát csinálók követtek el.
1: És a politika szereplői.
0: Igen, van. És akkor közben végig párhuzamosan mindig a farkasflóri ezt lopta el, és ugye, ami most például én látom, hogy beleláttam egy kicsit, hogy milyen költségvetésben működik az országos roma önkormányzat, aminek most mindegy, most más lett a neve, most más a neve, nevetséges. Tehát annak idején, amelyet ők egy évre kapnak költségvetést, annak idején 2011-ben népszámlálási projektet csináltunk 3 hónap alatt, igaz eredményesen több, mint 2000 embert mozgattunk meg, de annyi pénzből, amennyi az országos önkormányzatnak az egy éves működési költsége. Tehát, hogy,
1: hát ezt mondtam, tehát fogalmunk sincs
0: arról, hogy kit és mivel vádolunk, és milyen aránytalanul vádolunk, miközben az orrunk előtt történnek olyan dolgok, aminek a kommunikációja gyakorlatilag elfedi a valódi gyakorlati dolgokat.
1: Miközben a recski ugye ez egy gazdasági szereplő környezetkárosítása.
0: Abszolút, és a környezetkárosításon még nem is beszélsz. Ez nagyon komplex ügy, de hogy ebbe, ezen keresztül is meg lehet mutatni az összes ilyen anomáliát. Vagy amikor például, vagy az, hogy milyen ellentmondásokat fedezünk fel, mondjuk az uniós direktívák, vagy az uniós elvárások, vagy elképzelések és tervek, meg a magyarországi megvalósulás között.
1: Hát igen, mondjuk erről beszélt ugye az államtitkár asszony, hogy a papíron a különféle projektek, amik ugye a főigazgatóságon vannak, meg ami ugye egyébként becsatlakozott a FETE, meg stb. Tehát, hogy ezek papíron fönt, ezek nagyon is jól néznek ki.
0: Hát most
1: és
0: azért,
1: van is hozzá ugye,
0: igen,
1: költségvetés
0: rendben. Most az egyik legnagyobb probléma az, hogy nem tudták hozni az indikátorokat. Na de akkor beszéljünk arról,
1: mik
0: ezek az indikátorok? Ki tudja
1: hát ezt?
0: Azok az emberek, akik részt vettek benne, tudták, hogy milyen indikátorokat hajszolnak? Hogy
1: hát ugye ez volt kérdés. A kérdése szerintem igazából az államtitkárságnak ez a kérdése, hogy amiket ők meghatároztak fönt indikátorokat, azt mennyire jól kommunikáltak például a megvalósító felé, mert hogy ugye az van, hogy hát ugye...
0: Jó, mondtad fölé.
1: Igen, fölé, hát igen. Igen, mert hogy ugye itt van a főváros, és akkor valahol itt voltak alul a megvalósítók, ugye többen is, ezekben például a jelenlét programban, hogy ugye honnan kellett volna tudniuk, hogy mit kell csinálni, hogy ez rendesen lett le kommunikálva, rendes költségvetés érkezett le, ugye, mielőtt még ott elkezdett folyni a pénz.
0: Hát igen, hogy múltkor volt itt, vagy beszélgettünk Wagner Tomival, aki nagyon sok telefelszámolási ügyben dolgozott, és próbált nagyon sok családot megmenteni, elég jól belelátott abba, hogy például Jókóba, hogy kerültek ki családok. Na, ez is... és érinti ezt a hogyan döntünk dolgot, hogy gyakorlatilag mindig van egy ilyen kiszorításra törekvés, tehát hogy meg ez az eltakarás, lefedés dolgoknak, és akkor egyszer már nem lehet, ugye nem lehet, akkor viszont most is azt keressük, hogy az előző időszakban ki volt a úgymond hibás, ugye azt keressük, és nem azt, hogy mik voltak a hibák. És ez szerintem nagyon-nagyon nem célra vezető. Azt én értem, hogy elszámoltatás, nem tudom, vibe-ban vagyunk, de
1: flow-ban vagyunk. Ez a flow, ez egyrészt nekünk is szükséges, másrészt valóban kell, hogy legyen egy elszámoltatás.
0: Én nem ellene vagyok, hanem az, hogy ezt hogyan fordítjuk egy tanulási folyamatba. ez rendkívül fontos szerintem. Hát ugye, ezért értek egyet azzal, hogy igen. mondjuk, hogy a vagyonvisszaszerzési hivatalnak, ha nem is az élére kellett volna, de hogy kell ez a fajta
1: ez a típusú gondolkodás
0: hogy akkor tanuljuk meg, hogy ez hogy lehet máskor elkerülni, és miket kell mondjuk bevezetnünk rendeletek, szabályok, törvények szintjén, hogy ezt el tudjuk kerülni, hogyan oldjuk meg a hatalmi ágak úgymond szétválasztását és ennek a kontrollját. Ha egyszer is észrevesztük, hogy ez már nem így történik, akkor ki ez a szerv, aki szól, vagy mit csinál, vagy nem tudom. És nem arról az, hogy fel kell találni valami újat, hanem hogy hogyan kell működtetni, és ezeket a mechanizmusokat biztossá tenni. Tehát, hogy igen.
1: Hát igen, pontosan, ugye visszatérve a műsor elejé témára, a közbiztonság, tehát hogy ott is ugye az van, hogy szinte a közvélemény kívánja az összes közterületen lévő, jelenleg lévő, mindenki drogosnak titulálnak, ugye, hogy azoknak az elszállítását, vagy eltüntetését.
0: Igen, nekik jó, ha eltűnnek, csak ne lássák őket, nem számít, hogy nincs megoldva. Az
1: igen, de hogy megoldása ugye ennek nagyon izgalmas, mert ugye azt mondják, hogy több rendőrt a közterületre, szuper, csak hogy én egy kicsit így most sajnálom a rendőröket, mert ugye a jogszabályi környezet szerint nekik mindenkit le kéne csukni, és eljárást kellene indítani mindenki ellen, aki közterületen bármit fogyasztott, amit pedig duplányi rendőr sem tudna elvégezni. Tehát, hogy a jogszabályi részen kell változtatni, és tehát, hogy amit behoztak, ugye szigorítás már ez a drogtörvény, tehát ez alapvetése ugye rossz, mert ugye egyrészt bűncselekmény, oké, hogy bűncselekmény.
0: És miért érdekesen folyik most össze, hogy az előző igen. kormány meg a jelenlegi
1: igen, tehát, de hogy a prevenció, meg igen. az utógondozás, meg a stb., meg az addikció, meg a pszichiátriálása, ugye arról nincsen szó, tehát, hogy nincsenek azonnali megoldás, és én ezért értek egyet ezzel a tanulási folyamattal, hogy igenis meg kell tanulni azt, hogy mi az, hogy mit rossz csináltunk rosszul. Igen.
0: Mert egyébként, ha csak a korrupciót nézzük, ami ugye kicsiben nagyban jelen van a mindennapjainkban, ha csak a korrupciót nézzük, hogy nagyon sokáig megengedő volt a magyar társadalom a korrupcióval, sokszor fel se ismerte mert korrupcióként.
1: Nem volt érdeke, tehát a korrupció egy olyan típusú gondolkodásmód, nem tudom, hogy Közép-Kelet-Európában, vagy csak tényleg az ilyen nagyon régi szovjet blokkra vonatkozik, hogy így rendben van, ha valaki lop, már az nincs rendben, mikor valaki nagyon sokat lop.
0: Hát, vagy ha tőlem lop. De, hogy igen.
1: De hát tőlünk loptak, csak na, ez most, hát, ez ami... talán most ismeri fel a társadalom, hogy amúgy
0: neked
1: a javainkat...
0: A nagy számokat
1: ugye,
0: nem is nagyon tudjuk elképzelni.
1: Hát az összes szolgáltatásainkból kilopták, tehát ezt tőlünk lopták.
0: Na de nem is nagyon ismerjük fel a nagy számoknak tehát nem tudjuk a valódi mértékét, és ugye szokott lenni erre példa, amikor egy önkormányzati testület valami összeg felől dönt, hogy sok nullás összegre azonnal mindenki tudja emelni a kezét, még 15 000 forintos gyors segélyre elkészap elvitatkoznak, mert el tudják képzelni, hogy 15 000 forintot mire költ az ember. Nem tudja elképzelni, mire 200 milliót. Ezt nem tudja elképzelni. És ezek, na mindegy, ezek csak a mindennapi dolgainknak a ilyen policy szintű kivetülései, de hogy én azt gondolom, hogy egyrészt igen, kell a tanulási folyamat, ebben szerintem megegyezhetünk, viszont ez a semmit rólunk nélkülünk, most ez így hirtelen így visszaugrott a agyamba, hogy igen. ez mit akar akkor valójában a gyakorlatban jelenteni, akkor most ez alatt az interjú alatt az államtitkár azt mondja, bejelentett egy nagyon fontos dolgot, most nem tudom pontosan milyen pozíciót ígért, és hogy ezt már készítettek mondta, igen. hogy ez lesz.
1: Igen.
0: És ezt mindenképpen roma származásút szeretnének, és ugye itt például ez is az, hogy most mennyire férünk beszélni arról, hogy roma nem roma, mert mondta, hogy így vannak roma munkatársai, de hogy így
1: hát roma
0: nem
1: magyarok,
0: számon,
1: vagy igen.
0: Azt csak annak mondom, arról mondom, aki magáról is mondja. Szóval például ezt a fajta, hogy a semmit rólunk nélkülünkben, ezt is tisztán érdemes kommunikálni, és amikor nem diszkriminálok, vagy nem előítéletesen beszélek, vagy nem rasszista kijelentéseket teszek, akkor nem kellene félnünk attól, hogy beszélünk valakinek a származásáról.
1: Hát pont ezt akarom mondani, hogy ezt így mindenféle GDPR-ra, meg nem tudom, nagyon szépen körben magyarázta, nagyon PC módon, miközben
0: csak
1: elmondta,
0: nagyon kínos volt
1: hogy,
0: ez
1: a,
0: az egész.
1: Hogy a telepen élő bűnözőknek az érdeke az, hogy föntartsuk azt, hogy ugye, és ez egy sokkal mélyebb rasszizmus.
0: Abszolút.
1: Tehát, hogy én, bocsánat, én nem feltétezem róla, hogy ő rasszista,
0: nem,
1: vagy
0: nem
1: ilyesmi.
0: Nem is a személye, de csak hanem az, hogy miben szorítjuk bele magunkat, amikor megpróbálunk
1: meg, hogy mit hozunk
0: beszélni.
1: Vissza a közbeszédbe, könyörgöm. Igen. Tehát a telepeken élő közbeszéd, vagy elszólás, az pontosan azt jelenti, amiért most nagyon-nagyon sok ország és nagyon sok állam szigyeli magát, ugye ezek mind a kiirtási, vagy nem tudom, milyen folyamatoknak a részei voltak, hogy a cigányok például azért éltek az erdőben, mert bűnözői életet folytatták. vitattak, akár a New Zoo-völgyi tragédiának a leirataiban szerepel ez, ami ugye nagyon sok, tehát több mint 100 kivégzett emberről szól, meg lehet nézni, most hiszem, erről volt már adásunk a Honti Hantok kapcsán, ugye Kelefodor Ákossal, tehát hogy ő pontosan erről beszél ezekről, hogy mit használunk, milyen szavakat használunk, vagy hogyan jelenítünk meg, de ez a telepes
0: jelszólás. Hogyan vezetnek az előtek gyakorlatilag tagidjákhoz?
1: Tehát nálam bekapcsolt egy ilyen piros fény, és azt mondtam, hogy húha, itt akkor lépjünk vissza, mert itt nagyon nagy baj van, hogyha ilyeneket mondunk. Igen. Tehát, hogy itt szakpolitikailag van baj.
0: Igen. Igen. Hát ez is próbáltam úgy megfogalmazni ezt a kérdést a szegregátumok kapcsán, hogy nem lehet leválasztani a szegregátumok helyzetét a régiónak a közpolitikai döntéseiről.
1: Tehát én értem ezt az elszólást, mert hogy a gyerekvédelemben is van egy ilyen mondás, ugye, amit így használnak gyermekvédelmi szakemberek, hogy menekülnek a családok a gyámügy ellen, elől. És akkor különféle, mit tudom én, hova menekülnek.
0: De közben nem tud menekülni.
1: De hogy közben egyrészt nem tudnak menekülni, hiszen a hatóság, ahol elindul az eljárás, azt fogja lefolytatni, tehát meg fogja őket találni. Másrészt pedig a gyermekvédelem szégyene azt, hogy egy család menekül előle, hiszen azt jelenti, hogy nem volt hatásos az eljárás, aminek
0: fenyegető eszközként használják ellenük.
1: Amit neki le kellett volna folytatnia, és azért, mert nincs eszköze.
0: Igen.
1: Tehát a család menekülésre kényszerül, akkor veszek lakhatási, különféle szegénységből fakadó problémája
0: van. Nem tudjuk egyébként, biztos, hogy minden eset egyedi, de hogy ez például, hogy ez például egy indoklása annak egyes családoknak, hogy miért megy A-ból B-be. Igen.
1: Hát mondom, hogy nekem ugyanezt hozta vissza, és ez nagyon rossz érzés volt. Na, ezt akarom elmondani, és nem kárhoztatni akarom, mert mindenkinek vannak, nyilván mi is mondunk adásban lehet olyanokat, ami másoknak nem tetszik, lehet, hogy nem, de hogy ez egy súlyos tévedés is, hogyha így gondolkodunk, vagy így gondolkodnak ők, mert én nem így gondolkodom.
0: Hát mindenképpen párbeszédet nyitni egyébként, hogy...
1: És ez semmit rólunk nélkülünk, tehát, hogy ennek akkor lenne nagyon erős üzenete, hogyha valóban meghallgatnának, nem csak olyan embereket, akik rettentve jól tudják magukat képviselni, akármilyen kommunikációs felületen is hangosabbak, vagy szebbek a diplomái, mint az átlag embernek, akinél meg lehet, hogy több tudás van. Igen. Szóval, hogy én azért azt gondolom, hogy nagyon-nagyon oda kéne figyelni, hogy tényleg semmit rólunk, és a nélkülünket kéne nagyon jól meggondolni, hogy kik azok a nélkülünk.
0: Én nekem van egy ilyen... régre nyúló, nem tudom, ilyen, ez az okokozati összefüggés, az, ami régre nyúló, mert már középiskolás koromban is mindig ezt fárasztott le a tanáraim részéről, és hogy szerintem nagyon gyakran keverték az okokozati összefüggéseket. És ezt látom, amikor a romák kapcsán beszélnek dolgokról, hogy ez iszonyú gyakran előjön, hogy valahogy nem találják a valódi okot, és a következményt okként fejtegetik. És ez most gyakorlatilag már nem kéne, hogy ilyen markánsan megjelenjen, hiszen azért történt nagyon sok tanulmány, felmérés, voltunk már olyan időszakban, amikor jobban láttuk állítólag, jobban láttuk az okait a szegregáció kialakulásának, mint ahogy most a diskurzus folyik erről. És azért lehet, hogy tényleg az az oka ennek, hogy nem tudnak erről beszélni, mert hogy itt most akkor van ez a színbak mánia. Nem tudom, mi az oka ennek, hogy elfelejtődnek azok a tudások, amik felhalmozódtak az elmúlt évtizedek alatt.
1: Mert igen, tehát egyrészt szerintem nem felejtődnek el. Itt arról van szó, hogy a színvak politika pont olyan orvosi ló, mint ahogyan az előző rendszer embereit eltávolítják maguktól. Most itt nem csak a Fideszről beszélünk, hanem az ó ellenzéknek nevezett, ma már ugye ellenségképként élő, mit tudom, szerintem mindenki ellenség, aki nem új, és azt látjuk, hogy mennyire új, vagy nem, igen, de ez már egy más kérdés, de hogy egy kicsit
0: ez
1: olyan.
0: Ez zavaró egyébként, hogy egyesek most kezdenek el erről beszélni, miről mi már nagyon rég beszéltünk, és igen. Nagyon frusztráló, hogy nem figyel a társadalom azokra a hangokra, akiknek egy extra érzékenysége van az igazságtalanságra, meg ezekre a kifordított helyzetekre, hiszen az egész életükben a túlélésüknek ez volt a záloga, hogy ezeket időben ők látták, vagy erre vannak gyakorlatilag idézőben szocializálva, hogyha túl akarnak, hogy ezeket észrevegyék. És nem hibázhatom a többségi társadalom nagy részét abból, hogy ezeket nem veszi észre, hiszen sokkal lassabban veszíti el az előnyeit, meg a benefitjeit a társadalom azon része, tehát nehezebben ébred rá, hogy itt valami nem jó flóba vagyunk, mint azok, akik elég gyorsan kikerülnek ezekből a akár juttatásokból, akár a döntésből, tehát ők hamarabb érzik ezt, hogy itt valami nagyon rossz irányba megyünk. És most ugye olyan emberek kezdenek el erről beszélni, hogy ez idézőjelben, hogy ezek ugyanazok, hogy jaj, hát nem is az történik, amire szavaztunk, vagy nem tudom micsoda, nem mindig értek ezzel egyet, mert ez még nagyon az elején vagyunk, de hogy azt felejtik el, hogy társadalmi konszenzus ott született meg, hogy az előző rezsimet le kell váltani. A társadalmi konszenzus nem abban született meg, hogy ezt a formációt akarjuk. És azt gondolom, hogy először megszületett a Fideszen belül ez a felszámoljuk önmagunkat dolog, és szerintem ez egyrészt azért, mert hogy a források eltűntek a búzsba, és Orbán nevére már nem ad senki. És szerintem ez nagyon fontos, hogy ezt ők belül felismerték. Az, hogy tulajdonképpen hogy ebből az egész társadalom nyert, egyelőre én még mindig azt gondolom,
1: egyelőre
0: hogy nyerésre
1: mindig
0: állunk.
1: Nyerésre állunk, így igen. Van. Tehát, hogy a mérleg pozitív.
0: Abszolút, pontosan. Igen. És inkább csak az, hogy akkor kikkel számoljuk fel az előző rendszert, ugyanazokkal, akik nagy része voltak ennek a dolognak, tehát és ez nem a személyik ellen szól, hanem a beidegződéseik ellen szól. Én azt gondolom, hogy ugyanazzal a beidegződéssel, amiben ők ezt a rendszert úgymond végigtolták mondjuk másodvonalon, és most első vonalba tolhatnak, nem biztos, hogy ez hosszú távon nekünk kifizetődő. Ugyanakkor most ez van. Most ez van, most ebből kell valamit kihozni, és most kell igazából résen lennünk, hogy ki az, aki megértette, hogy itt a rendszerváltás, mint olyat össztársadalmilag most már nem csak, hogy igénylik az emberek, hanem kifejezetten részt akarnak benne venni. Igaz, hogy még csak a szociális platformokon lehet ezt jól látni, de azt gondolom, hogy el fog oda jutni, hogyha vigyázunk, és nem az lesz, hogy nagyobb konfliktusok lesznek, és egymást akarják ledózerolni, el fogunk oda jutni, hogy akkor ez a napi közös társadalmi munkákban meg fog látszódni. Hát. Én a közösség szervezést, közösség fejlesztés és a közösségi alapú munkát én azt egy ilyen arany útnak tartanám, és tulajdonképpen pont ez tűnt el az elmúlt 16, vagy akár sokkal hosszabb időszakban. És ugye szegmentáltabb lett a társadalom, mert kevesebb volt az átjárás a különböző társadalmi csoportok között, és ez nem csak a szegregált oktatás, meg a egyéb közös platformok hiánya miatt volt.
1: Ez a társadalmi mobilitás hiánya.
0: Hanem azért, hogy a mobilitás, egyrészt a mobilitás felszámolása, másrészt pedig ez az elitklubozás, mint olyan, az egy nagyon-nagyon az ilyen vezérfonal volt szerintem az előző a társadalom szervezésben, és aki ezt nem tudta megtenni, az lemaradt. És azt gondolom, hogy erre kéne vigyáznunk, hogy a társadalomnak az újraszerveződésével is járjon a politikai újraszerveződés. Hát és igen. Ebben biztos, hogy nem a helyezkedők fognak segíteni, hanem azok, akik nem helyezkedni, hanem varázsolni szeretnének, úgymond.
1: Hát igen, nagyjából arra lenne szükség, de valóban, tehát hogy én azt látom, azt az akaratot, hogy legyen ennek egy valódi demokráciás játékalapja. Tehát, hogy alapvetően ugye a beleszólása a kis...
0: Igen, én azt gondolom, hogy a deliberatív demokráciát hiányoltuk.
1: Igen.
0: Most, igen. De közben még arról szól a deliberatív demokráciánk, hogy itt még megint nincs demokrácia, nem tudom, ez jó, mert
1: ez
0: hogy
1: végül is... Igen, végül is beszélünk igen, a demokráciára, legalább beszélünk róla, és akkor definiáljuk.
0: És hogy mi nem az, akkor ez nem az, akkor mi lesz majd az. Tehát, hogy ezek ilyen fontos dolgok, meg az is, hogy
1: meg hát az, hogy Józsi a sarki közértnél is gondolkodik a demokrácián, mert ugye halljuk, igen, tehát hogy most nem a közbeszédben lehet, halljuk.
0: Van egy, most ez ilyen anekdota szerint, de van egy, hát egy hajléktalan srác, aki egy elég fiatal gyerek, aki a mi utcán környékén mászkálgatott, és nekem először így nem tűnt fel, de a férjem hívta fel rá figyelmemet, hogy nézd csak, milyen nyugodt a srác, mert hogy neki az volt az ismertető jele, hogy járkált az utcán, és hangosan szitta a Fidesz fejlesztést, volt egy kis, rádió, és akkor hallgatta a híreket, és akkor mindenkit név szerint mondott, és végig ez ment, és üvöltve hangosan az utcán, magába beszélve kommentálta a társadalmi, meg a politikai helyzetet, és most állt a templom sarkán, sörös üveggel a kezébe, beszélgetett valakikkel, tök normálisan, tök nyugodtan. Tehát meg van nyugodva, érted, ő ugyanúgy hajléktalan, de ugyanúgy semmije, és érted, ugyanúgy nagyjából esélytelen, de már nem csinálja ezt, érted, nem ordít, nem panaszkodik, nem mondja a politikai, nem tudom, kritikáit, érted, és nem beszélt hülyeségeket, csak az az élethelyzet, amiben volt, hogy ennyit tudott tenni, hogy ő hangosan kimondta a véleményét. De senkinek nem beszélt, de csak az utcán magában.
1: Figyelj, most mi sem sörös üveggel a kezünkbe, de mégis a véleményünket mondjuk hangosan.
0: Igen, de hogy látod, hogy,
1: nem
0: hogy
1: biztos,
0: ez a fajta,
1: hogy ez a fajta, mint az a srác ez a fajta,
0: igen, de hogy ez a fajta, nem tudom, kreténnek tűnt, bocsánat, hogy ezt így kimondom, tehát mert hogy egyszerűen olyan nyugtalan volt a csáva miatt, amiben éltünk, hogy egyszerűen, és egyszerűen nem lehetett azt mondani, hogy nincs igaza, vagy nem lehetett azt mondani, hogy hallgass már, mert örültünk, hogy egyszerűen kijön ez belőle, és sokszor láttuk, és most nem csinálja. El van magának elégedett, és ugyanaz az élethelyzete, mert hajléktalan. Szóval ez érdekes, nem? Hogy tulajdonképpen minden élethelyzetben fontos az, hogy hogyan éljük meg a politikai környezetünket.
1: Hát igen, mert hogy olyan szintű a kommunikáció felgyorsulása, hogy egyszerűen nem. Tehát a legvégén a világnak is van róla tudomásuk, hogy mi történik. Tehát ami történik,
0: de ezt szoktuk állítani, ugye, hogy ezeket az embereket nem érdekli semmi, nem érdekli
1: de
0: a politika.
1: De ez nem igaz.
0: Tehát, mint hogy a cigányokról is állították, hogy nem politizálnak, de ha bejöttek volna egyszer az apám élelmiszerboltjába, sokkot kaptak volna attól, hogy sokkal értelmesebb diskurzus zajlott a dupla ragasztott szemüvegű, mert ugye még szemüvegre sem volt pénze, meg a nem tudom milyen sapkákat egymás tetejére rakom, mert az egyik itt volt Lukas, a másik ott volt Lukas. Embereknek a szájából, hogy milyen valódi politikai diskurzus folyt nálunk, nem vásáron jöttek, hanem ezért beszélgetni sokszor, és az önkormányzati testületnek a közvetített ülése meg röhögő görcs volt ahhoz képest, érted? Tehát semmit nem tudtak a megválasztott testületi tagok arról, hogy hogyan kell ott valójában diskurzus folytatni. És ezek az emberek, akikről azt gondolták, hogy nem politizálnak, igenis napra készek voltak a politikai helyzetből, és megvitatták. Szóval ez a szégyen, hogy ki se nézzük ezekből az emberekből, pedig nekik van egyébként tétje annak, hogy változik-e valami az életükben minden egyes választáskor. És most lehet az, hogy eladják a szavazatukat, meg nem adják el a szavazatukat, és engem ez is felháborít, hogy ilyen ismert emberjogi szervezetek, például a nemzetiségi mandátum kérdéséből nem azt látják, hogy vannak fogva tartva ezek a cigány emberek a struktúrában, hanem akkor kit jelentsünk föl, és kit nem tudom mi, mert eladta a szavazatát, miközben ugyanazért a semmi pénzért leveszik a vérplazmáját, és senkit nem háborított fel, mert abban nincs hatalmi kérdés.
1: Pontosan. Jó, szerintem véget ért az adásunk, vagy lassan véget fog.
0: És örülünk, ha meghallgattatok minket.
1: Igen.
0: És sziasztok, akkor két hét múlva újra.
1: Két hét múlva. Cégla. Sziasztok.

0: Szervusztok, drága hallgatók, Tóth Szabi vagyok a pult felől.
1: Sziasztok, Lilla vagyok.
0: A vendégünk pedig Gui Angéla, jótékonysági futó, karitatív nagykövet, az Egyvérből vagyunk alapítvány. Alapítója 39 éves korában kezdett el futni, és néhány év alatt a futást egy fantasztikus jótékonysági rendszerré eszközzé tette. 2015-ben szervezte meg az első jótékonysági futását a dévai gyermekek megsegítésére, és azóta több ezer kilométert futott és futást szervezett másokért. Elsősorban nehéz sorsú árva gyermekotthonban élő gyermekeket, valamint határon túli magyar közösségeket támogatott eddig a futásával. Hogy vagy, Angéla?
1: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm, hogy itt lehetek. Nagyon jól vagyok, talán annyit hozzátennék, hogy a futást azóta kiegészítettem a kerékpározással és az idősekkel, de szerintem erről majd a későbbiekben fogunk beszélni.
0: Már látom az irányt a triatlon felé.
1: Akár.
0: Én nagyon megkönnyeztem a Guruló Varázsbuborék projektet. Mesélnél erről?
1: Igen, ez a projekt az, ami összeköti az időseket és a kerékpárt. Egy évvel ezelőtt hoztam el Magyarországra a biciklivel kortanul mozgalmat. Ez egy Dániából indult társadalmi innováció. 2012-ben egy dán kerékpározó, Oleh Kászov alapította ezt a mozgalmat. Azóta 52 országban vannak jelen a riksával, több mint 6500 ilyen riksa kerünk való a nagyvilágban, ami már Magyarországon is van 5 idős otthonban elhelyezve. És úgy kell elképzelni, hogy ez egy speciálisan kialakított riksa, amiben ketten tudnak elölülni, mögöttük hátulül az önkéntes, akit mi pilótának hívunk, és ő viszi el egy utazásra az idős otthonban élőket. Azért, hogy azok az idős emberek, akik magányosak, akik talán évek óta vagy hónapok óta nem mozdultak ki az idős otthonból, mert már az állapotuk, a fizikai állapotuk nem teszi lehetővé, őket elvigyék az önkéntesek egy-egy órás utazásra, ahogy mi ezeket a szavakat a dánok által megfogalmazottak alapján Magyarországon is használjuk. Van ezeknek is jelentősége, hogy utas, utazás, pilóta, mert egy utazás jön létre, ami alatt ebben a guruló varázsbuborékban tényleg valóban bármi megtörténhet. Nem csak tekerünk, és nem gyorsan tekerünk, hanem nagyon lassan, és közben beszélgetünk, és megállunk, és nézzük az eget, hallgatjuk a madárok csicsergését, szedünk sárga leveleket, és létrejön egy olyan kapcsolat, és egy olyan élet utazáson, tulajdonképpen az emlékek ösvényén tekerünk végig, ami varázslatos, ezért is hívjuk guruló varázsbuboréknak.
2: És hogy jött az ötlet, hogy ezt szeretnéd megvalósítani? Tehát szeretted volna eleve kiegészíteni a jótékonysági portfóliódat más tevékenységgel, más korosztállyal, vagy olvastál róla, hallottál róla?
1: Egy időben történt mindez, amit elmondtál. Amikor én elkezdtem gyermekotthonokba járni, akkor a saját lányaim még kicsik voltak, és jöttek velem. És az első ilyen alkalommal a kisebbik lányom úgy fogalmazott, hogy hát ez nagyon csodálatos, és hogy ő mindig jönni fog velem, akárhányszor gyermekotthonba megyek, de ha ő felnő, ő alapít egy idősek otthonát. És szerintem akkor 6 éves lehetett a gyerekem, és így nem értettem, hogy most ő miről beszél, és ahogy teltek múltak az évek, és a szüleim egyre idősebbek lettek, ahogy belekerülünk abba az életkorba, amikor a gyerekeink már úgy a saját szárnyaikkal elrepülnek, és azt vesszük észre, hogy viszont a szüleink már idősek, és egyre inkább szükségünk van rájuk, akkor így anyaként, nem csak azt vesszük észre, hogy vannak a szegény árva gyerekek, hanem vannak a szegény idősek, de ugye nem csak a saját szüleinket vesszük észre, hanem én magamon azt tapasztaltam, hanem a villamoson, az utcán, mindenhol egyre inkább észreveszem azokat az időseket, akiket sajnos korábban nem vettem észre, mert akkor a babakocsisokra, vagy a tolószékesekre koncentráltam, és hogy úristen, hát tényleg akkor milyen jó lenne nekik is valamilyen programot hozni, amivel örömet tudunk szerezni, és lehet, hogy a segítés nem is jó szó, mert illetve abból a szempontból jó szó, hogy saját magunkon is segítünk, amikor másokon segítünk, de hogy ez az örömszerzése, és egy évvel ezelőtt a közösségi média felületén találtam egy fotót, amiben tényleg egy ilyen piros riksába ültek idős emberek is nagyon-nagyon mosolyogtak, és kíváncsi voltam, hogy és akkor kat, és akkor eljutottam a Cycling Without Age-nek az oldalára, ahol láttam egy világ térképet, hogy hány országban van már jelenben, hogy itt ott a Magyarországon még nincs, és akkor mondtam, na ez az, amit nekem meg kell valósítani, ami már évek óta motoszkált bennem, és akkor azt gondoltam, hogy hát ez a világ legegyszerűbb dolga, nem kell hozzá csak egy riksa, egy önkéntes, meg öreg, hát mi lehet ebben nehéz? Jó, hát írtam egy e-mailt az alapítónak, gondoltam úgyse válaszol senki, most Dániába írok az én kis Gmailemről, mi magyar fejjel gondolkodva, hát aznap válaszolt, és mondta, hogy menjek ki, és próbáljam ki a riksát. Rögtön vettem egy repülőjegyet, egy héttel később kirepültem, egy 97 éves időst vittem egy dán idősek otthonából a kárt, szóval már rögtön mély vízbe ugortam, és akkor azt gondoltam, hogy ezt mindenféleképpen meg kell valósítani Magyarországon. Elkezdtem pályázgatni, és ugye pályázati forrásból sikerült először kettő, aztán újabb három riksát megvásárolni, de hát azért kiderült, hogy ez a nem kell hozzá semmi, csak egy riksa, egy önkéntes, meg egy idős, aminek egy időben kell történnie, azért az nem olyan egyszerű, mint ahogy én gondoltam, de szeretem a nehéz kihívásokat, úgyhogy nem adom fel.
2: Mik voltak a nehézségek? Tehát kellett mondjuk engedélyeztetni, idősek otthonával leszerződni, mik a feltételek?
1: Az első hónapokat azokat jogászokkal töltöttem, hogy mindig felszoktuk tenni azt a kérdést, hogy de ki fizeti, vagy ki megy börtönbe akkor, hogyha egy baleset létrejön, és akkor mindig mondták, hogy én, és akkor találjuk meg ezt a formát, amiben senki, és akkor ki kellett ezeket a jogi szerződéseket alakítani, de nem volt egyszerű egyébként, jó, az első idős otthont egyszerű volt megtalálni a Győrit, egy Győrbe szerettem volna elindítani, a szüleim is Győrben élnek, sokat vagyok ott, és akkor gondoltam, hogy milyen jó, nagyon sokat, sokszor ott vagyok, és akkor ki tudok én is szakadni, hogy vigyek időseket riksázni, és a győri idős otthon rátaláltam. Összességében elmondva azért az idős otthonok nem annyira nyitottak egy ilyen új projekt iránt, tehát egyszerűbb, akkor is ugyanúgy eltelik valakinek a munkaideje, hogyha nem vesz részt egy extra programban, mint hogyha részt vesz, szóval ezzel az idős otthonnak is dolga van, hiszen az utasokat azért ezt neki kell végigmenni, megkérdezni, hogy ki szeretne menni. Az is nagyon nehéz Magyarországon, hogy általában az önkénteseket munkaidőben engedik be az idősek otthonába. Munkaidőben az önkéntesek nem érnek rá, mert azért önkéntesek, mert valahol máshol dolgoznak. Az idősek is nagyon rossz állapotban vannak, akik bekerülnek idős otthonban, ott a kb. 70-80% már olyan szinten ágyban fekvő, hogy már két segítséggel sem tudjuk beültetni a riksába. Szóval azért vannak a bicikliútak sem a riksára vannak kitalálva, hónapokig nem találtam biztosítót, aki vállalta volna, mert azt mondta, hogy ilyen nincs, ő semmi pénzért nem biztosítja. Mondom, tudom, hogy nincs ilyen, most hoztam be, de találjuk már meg azt a formát, amiben az utast, a riksát, meg a pilótát is biztosítani tudjuk, úgyhogy ezért voltak akadályozó tényezők, akkor önkénteseket toboroztunk, nagyon sokan jelentkeznek, oktatjuk őket, aztán kiderül, hogy leoktattunk, nem tudom, több száz önkéntest, abból marad valahogy a lelkesedés út közben eltűnik az önkéntesekkel együtt, szóval azért vannak ilyen akadályozó tényezők. Van, ahol a helyszín nem volt alkalmas, a budai helyszínből most át kellett költöznünk tulajdonképpen a riksával Pestre, mert a Dimbes Dombos az ugye nem segítette az önkénteseknek a lelkesedését, szóval tanultunk nagyon sokat az elmúlt egy évből, most úgy érzem azt, hogy egy kezdeti időszak után most már azért így biztos lábakon állunk, anyagilag pont nem, mert a pályázati pénz az teljes egészében elfogyott, úgyhogy most éppen szponzor keresésben vagyunk, mert azért ez nem egy olcsó történet, összességében egy riksa 5 millió forint, biztosítást kell fizetni, tagdíjat fizetni a dánok felé, kommunikációs felületeket működtetni, szóval emögött azért rengeteg olyan láthatatlan kiadás van, amit nem tudunk önkéntes munkával se kiváltani, de nagyon sokat szoktam azon gondolkodni, hogy vajon mennyit ér egy órás utazás, ami az utolsó valakinek, akit szeretünk, aki életében még egyszer riksával végig tud gurulni ott, ahol leélte az életét, és adott esetben el tudja mondani, hogy ezt be lehet-e árazni, hát nem. Vagy ha az én anyukám, akkor az nagy, bármennyit megér, ha valaki más, akkor kevesebbet. Nincsenek ilyen mutatók, amivel azt lehetne mondani, hogy ha ennyiből nem húzunk létre egy utazást, akkor nem éri megvalósítani. Én azt gondolom, hogy nincs ilyen összeg, nem beszélve arról, hogy a tábít a gyerek hospice-ban is jelen vagyunk Török Bálinton, ami egy másik nehezített, lelkileg nehezített terep. Ott tényleg életvégen gyógyíthatatlan betegséggel együtt élő gyermekeket viszünk. Hát az meg az szintén, szóval, hogy ezt mit lehet arra mondani, hogy mennyi energiát érdemes ebbe belefogtatni, fektetni, hát hegyeket érdemes megmozgatni, hogyha egyetlen egy utazás létre tud jönni.
0: Láttam egy fényképet erről, ahol egy hospice házas fiatalt vittek ezzel a riksával, és mellette a testvére ült.
1: Igen, hát ezek ilyen utazások, hogy hozzátartozók, testvérek ülnek mellette, önkéntesek tekernek mellette, ezek a gyerekek többsége, egy része nem tud beszélni sem, és amikor az a gyerek, aki nem tud beszélni, akit a saját gondozója, aki évek óta kíséri ezen az úton, azt hallja, hogy gyerek hangokat, szinte énekel, ahogy felnéz és látja az árnyékokat, a fát, a felhőt, hallja a kutyák ugatását, és szinte énekelve kacag a gyerek. Szóval, hogy ezek olyan, van egy csomó olyan felvétel, amit annyira megrázó, hogy nem is osztjuk meg a média felületen, mert nem az a lényeg, nem azt szeretnénk elérni, hogy sokkoljunk, de hogy ezek olyan mély utazások, ami tényleg nem csak az utasnak az életét, vagy az élet végét teszi mássá, hanem az önkéntesekét is, akik tekerik. És egy picit az idősekről is azt szabad beszélnem, hogy azért vittünk már olyan demens Győrbe, nem én voltam a pilóta, de mesélte a mentálhigiénés munkatárs ült az idős mellett, aki 4 éve gondozza az idősek otthonába, de amikor az idős bekerült, már olyan demenciával szenvedett, hogy már nem tudott tulajdonképpen egy mondatot se végig mondatni, egy-egy szót még tudott, de már nem tudott beszélni. Már szinte ágyhoz volt kötve, és egyetlen egy utazás alatt beült mellé a gondozója, és elindultak az önkéntessel a töltésen, gurultak, gyönyörű, nagyon szép helyen van a győri idősek otthon, nagyon szép helyre tudunk riksával gurulni, és ahogy beültek a riksába, és ugye más ingerek érték az utasunkat, elkezdett beszélni folyékonyan, és egy órán keresztül elmesélt az életét, majd visszagurultak, ágyhoz esett, és a következő héten meghalt. És így az idős otthonnak a munkatársa, hogy azóta is mindig könnyes szemmel meséli, hogy ezt nem hiszi el, hogy 4 évig pelenkázta, és gondoskodott róla, és semmit nem tudott róla. És viszont volt egy alkalom, amikor eltudta, itt hagyta a történetét, az életét, és ezek annyira csodálatos dolgok, hogy egyébként nagyon sok egyetemen kutatták a világban mindenhol, hogy milyen jótékony hatása van. Ugye vannak a történetek, amiket én itt elmesélek, mi átéltük, de vannak a kutatások, amik azért ott már mérőeszközökkel mérjék, hogy hány ponttal lett boldogabb az utas, vagy hogy a demenciában élőknek mennyivel lett más minőségű az élete utána. Ezek azért komoly kutatások, és ezek mind azt bizonyítják, hogy tényleg ez a varázsbuborék, ez működik.
2: Mi segített neked abba, hogy ne add fel ezt a küzdelmet, hogy megvalósítsd ezt a programot? Ugye mondtad, hogy mennyi akadály volt, hogy mi az, ami motivált téged, vagy hogy tudtad ezeket legyőzni?
1: Hát amikor van alkalmam nekem is, hogy utasokat vigyek, sajnos ez a legkevesebb, pedig ezért találtam ki, hogy majd akkor az én önző módon megint magamra gondoltam, hogy milyen jó, mert ezek a gyerekotthonok, ezek mind messze vannak, a Kárpát-medence különböző részén elszorva, de milyen jó lenne, ha itt lenne közel egy olyan, amiben tényleg, ha van egy órám, én is oda tudok ugrani, de ha az ember belevág egy ilyen projektbe, ami azért azóta nagyon nagyján nőtte ki magát, vagy hát nem tudom, pici, de mégis nagy, akkor egy csomó adminisztráció, projektmenedzsment, kommunikáz, összes posztot én írsz, egy csomó más olyan feladat van, ami sajnos nem teszi lehetővé, hogy minden nap vigyek utasokat, de amikor mégis tudok, az ott olyan dolgok történnek, hogy tényleg mindig elszégyelem magam előtt szégyelem el magam, hogy lehetnek egyáltalán olyan másodpercegei gondolataim, hogy jó, akkor most nem akarok több riksát, mert ezt az 5-öt sem tudom működtetni, senki nem mondja, mert minden nap kapok valahonnan levelet, idősek otthonából írnak, mert mindenki szeretne Magyarországon, és akkor mindenkinek nagyon kedvesen válaszolok, hogy sajnos nekem nincs több, segítek, ha szeretnének gyűjteni, de hogy azért ez nem olyan egyszerű, végig kell gondolni. Mindenki úgy gondolja, hogy én, hogy ez a világ legegyszerűbb dolga, de hát azért ez nem így van. Úgyhogy amikor utasokat tudok vinni, volt olyan utazásom, azt tényleg magam éltem át, hogy ennek van egy rendszere, mi a dánoktól bérelünk egy book-to-go időpontfoglalási rendszert, ezt úgy kell elképzelni, olyan, mint egy taxirendelés, csak két irányból működik, az önkénteseket, akiket leoktatunk, ők aláírnak egy önkéntes szerződést, ha ezt már aláírták, akkor magukat be tudják regisztrálni ebbe a rendszerbe, amit book-to-go-nak neveztek el, és egyébként a világ bármelyik országában, kontinensén tudnak vinni a riksával utast, ahol jelen van a mozgalom, ha mi már őket leoktattuk. Amikor ők ráérnek, akkor kiválasztják, hogy melyik nap, melyik idősek otthonába szeretnének utast vinni, arról, hogy ahogy ő beírja magát, az idős otthonban lévő koordinátor kap egy értesítést, megnézi, hogy van-e utas, és visszajelzi. És ez fordítva is működik, hogyha vannak utasok az idős otthonban, illetve lakók, akik szeretnének menni, akkor a koordinátor is be tudja írni hetekre előre, hogy lennének utasok, hogy ki az a pilóta, aki éppen szabad. És amikor jó magam is vittem Győrben egy utast, de néni már hetekkel előtte készült rá, mégis azelőtt éjszaka nem aludt semmit, egész éjszaka rosszul volt, és akkor mégiscsak lehozták, mondta, hogy ő tulajdonképpen nem is akart jönni, de rábeszélték, mondták, hogy de most már muszáj menni, mert most már jön az angéra, és viszi, és pelenkás volt, és mondta, hogy ezek ilyen, ezekről lehet nem beszélni, de talán ha beszélünk róla, akkor könnyebb, hogy ilyen utasokat viszünk. És akkor elindultunk, mondta, hogy hát nem akar csalódást okozni, ő tulajdonképpen azért jött el, mert már megígérte, de ő nem szeretne menni. Én próbáltam mondani, hogy jó, hát most nekem nem fog csalódást, nagyon fogom sajnálni, de hogy amit ő jobban szeretne, de mondta a gondozó, hogy nem, csak vigyem el, mert az jó lesz. És elindultunk, és elkezdtünk beszélgetni, kérdeztem, hogy hol született, és mondta, hogy Zilahon. Hát ez Erdélyben van, én tőle 100 kilométerre, mondom, én Nagykárolyi vagyok. Tényleg? Hát mondom, tényleg, mondom, jó, de már azért egy ideje itt lakok. Hát ugye mindig Nagy Károly mond meg keresztül, és volt egy szerelme, és akkor elkezdtünk. És egy órán keresztül hihetetlen, ami ott történt, és így egész egyszerűen, mikor visszavittem egy óra után az idős otthon, megkérdeztem, hogy mikor mehetünk legközelebb, és olyan szint energiával volt feltöltve, hogy mondta, hogy ő ezt így nem tudta volna elképzelni, hogy ez még az életében lesz ilyen, hogy ennyire jól fogja érezni magát, és ennyire azt fogja érezni, hogy él. És egy másik utasom, ő ki is mondta, amikor szintén beültünk és elindultunk, ő mondta, hogy hát ő 4 éve költözött be az idősek otthonába, mert akkor azt gondolta, hogy nagyon hamar meg fog halni, hogy már csak egy hete van hátra, és hogy ebben reménykedett. És mondta, hogy 4 éve ülök, várom a halált, és nem jön. Hú, mondom, szoktunk mélyre menni, meg tényleg nincsenek felesleges körök. Ez, az élet végén már nincsenek small talkok, már mélységek vannak, magasságok, őszinteség van, de hát azért nem mindig az első mond, nem mindig innen indulunk. És tekertünk, ő is elmesélte az életét, és amikor megálltunk, azt mondta, hogy hát 4 évig a halált vártam, de most újra az élet részévé váltam. És na hát ezek azok a pillanatok, amikor tényleg úgy elszégyellem magam, hogy hú, hát én tegnap még fáradt voltam, mert egész éjszaka, nem tudom, projektmenedzsmenti feladatokat láttam,

0: Érjék, hát az a baj, hogy a többségük nem tud egyedül, mert ha egyedül is képes lenne, akkor létre tudnának hétvégén is jönni az utazások. Ugye hétvégén nincs arra személyzet, hogy lekísérjék az utasokat. És az önkénteseket meg úgy nem engedik fel, hogy mi felmenjünk a harmadik emeletre, mert azt is meg tudnánk szervezni, hogy akkor még plusz két fő önkéntesre szükség van a beültetésnél, meg amikor a végén a felkísérésnél, de hát sajnos az idősek, és érthető módon, szóval az sem egy átjáróház, még azért ezt is megtanultam, nagyon sokat tanultam a gyermekotthonokban, hogy működik, ezt is megtanultam, az elején is fel voltam háborodva, miért nem mehetünk fel, érthető, ott emberek sokan nagyon rossz állapotban, utolsó pillanatot élnek. Nem lehet az, hogy most csak ott jövünk, megyünk, és van egy rendszer. Ehhez a rendszerhez nekem alkalmazkodnom kell, vannak belső szabályok, amiket nekem el kell fogadni, de tényleg úgy próbáljuk meg kialakítani, hogy a legkisebb erőforrást vegyük igénybe. Az pont azért, hogy a legtöbb utazás létre tudjon jönni, de az, hogy csak munkaidőben tud megvalósulni a legtöbb helyen, azért ez nagyon megnehezíti a működési elvünket, de hozzáteszem, hogy így sajnos vagy tényszerűen a legtöbb más országban élő idős otthonban is ugyanez a helyzet, bár persze egy dániai idős otthonban élő 93 éves jobb állapotban van, mint nálunk a 65 éves, mert egészségesebbek. Sajnos azt is ki kell mondani, hogy jobb a ruházatuk, szóval attól sem van takaró, meg meleg, meg minden, de hogy másképp vannak összerakva sajnos, vagy szerencsére, hogy azért nálunk sok akadályozó tényező van.
1: A riksák amúgy állami, magán, vagy egyházi üzemeltetési otthonokba kerültek?
0: Vegyes. Van főváros által fenntartott, Győri önkormányzat által fenntartott, ugye a Tábita, a gyerekhospice az alapítvány tartja fent, úgyhogy vegyes. És van, hogy a zuglói idősek otthonában jelen vagyunk, az meg alapítványi fenntartású.
1: Ti olvastátok Kun Árpádnak a Boldog Észak című könyvét?
2: Nem.
1: Az egy afrikai férfiról szól, aki Norvégiába költözik, Aimé Bion, egy létező emberről van szó egyébként, aki döbbenten áll azelőtt a tény előtt, hogy itt Európában azt az összes tudást és bölcsességet, amit az időseink összeszedtek egy hosszú élet során, azt bezárunk egy házba, és már nem törődünk vele.
0: Igen, ez nagyon jó, el fogom ezt a könyvet olvasni, köszönöm, nagyon jól megfogalmazza, és pont ez a lényege a biciklivel kortanuló riksás utazásának, hogy ezek a történetek, amik az idősekben benne vannak, ezek velük együtt eltűnnek, ha nem tudják továbbadni. Viszont ha van alkalmuk, és tényleg Gödöllőn van egy egyetemista fiú, a Nagy Bence, az első között oktattuk le önkéntesnek, és néztem, ugye mindig megnézem a Book2Go-ba, hogy mikor, honnan, milyen utazások indulnak, és nézem, hogy a Bence beírja magát minden héten ugyanarra a napra. Megnézem a Facebook profilját, hogy vajon, hát hogy lehet ideje? Hát egyetemista, fiatal, gondolom bulizik, barátnője van, nem tudom. És elmondom, hogy megkérdezem tőle, írta neki a Facebookon, hogy esetleg, hogy mégis, hogy mi motiválja, hogy fér bele az idejébe, és mondta, hogy nem is érti a kérdésemet, hiszen a legelső alkalommal, amikor ő utast vitt, nála eldőlt. Nincs más prioritás, minden héten ugyanabba az órába, ez a legfontosabb. És ő kapcsolódik, és már az öreg utasok mesélik nekem a Bencéről, már ők többet tudnak a Bence barátnőjéről, és beülnek, vannak ilyen, megállapodunk kávézókkal, fagyizókkal, ingyen fagyit kapnak, ingyen kávét, az önkéntesek leülnek, együtt fagyiznak, beszélgetnek, és mondta Bence, hogy amíg és a legelső utasától ő kapott egy kis horgolt, már nem tudom, talán kacsát, és hogy azt ő betette arra a polcra, a legfontosabb kis erekjéi vannak, és ha megteheti, és úgy van mondjuk az órája, hogy a Budapesten egyetemista, hogy online is lehet hallgatni, akkor ő azt az időt, amit az utazással töltene, akkor azt is a riksázással tölti, és hogy vannak ilyen csodálatos fiataljaink, és ezáltal azok a történetek, amik tényleg eltűnének az idősekkel együtt, ezek nem tűnnek el, hiszen továbbadják a Bencének, aki utána elmeséli a barátnőjének, meg majd elmeséli a gyerekének, és mindez a tudás, tapasztalat, az nem marad az idős otthon négy fala között, hanem velünk együtt tovább él.
1: Valahogy ti rögzítitek ezeket az utazásokat? Azért, mert hogy olyan különleges dolgok történnek a sokfajta extra hatás miatt, ami nem csak a résztvevőknek lehet jó, hanem például a hátramaradottaknak,

0: legyen az családtag vagy barát.
1: Fényképeket szoktunk készíteni, ami ugye egy álló pillanatnak a rögzítése, de távlati célunk között ez benne van, és szeretnénk bakancslistás utazásokat is, már egyet ilyet szerveztünk, a Balaton körül riksáztunk, a Győr Újbaráti Idősek Otthonából vittünk el 6 utast. Hát az is egy logisztika volt azért, 3 riksával, azért ezeket mind egyrészt kocsit kell bérelni, mikrobusz kell bérelni, de azért van-e mögött szervezési feladat, őket vittük, egy ilyen maratoni távot riksáztunk le a Balaton körül, róluk készítettünk is egy kis filmet, de az a távlati célunk, hogy olyan jó lenne eljutni oda, hogy legyen arra kapacitásunk, hogy bárki, akinek nem idős otthonban él a hozzátartozója, és lehet, hogy nem is idős, mert lehet, hogy éppen rákos beteg, és lehet, hogy fiatal, vagy középkorú, mert a feleségéről van szó, vagy a férjéről, és otthon ápolja, és már egy ilyen betegség, főleg egy daganatos betegségnek az utolsó szakasza, az már egy idő után csak a betegségről szól, hogy bevetted a gyógyszere, hogy mi fáj, hogy most éppen hasmenésed van, vagy szorul, szóval, hogy ezek a kommunikáció már csak egy meghatározott téma körül forog, mert már annyira arra van fókuszálva mindenki, és amikor így megjelenünk a riksával, és ha ilyen bakancslistás utazásokra lenne kapacitásunk, akkor adott esetben be tudna hozzátartozó ülni, és másképp tudnak egymáshoz kapcsolódni, és nem arról beszélgetnek, hogy bevette a gyógyszert, és hogy a vérnyomása 200, vagy éppen elájult, mert leesett, hanem végig tudnak gurulni azokon a helyszíneken, ahol találkoztak, ahol összekötötték az életüket, ahova a gyerekeiket vitték játszótérre, és igen, ezt fel lehetne venni, és azokat a felvételeket itt lehetne hagyni, mert mindig annak nehéz, aki itt marad. De ha ő egy ilyen felvétellel lenne gazdagabb, és ezt elő tudná venni, amikor már mondjuk egy gyász szakaszban odaér, akkor az egyszerűen leírhatatlan kincs lenne.
0: És hogy az egészben egy kicsit el van rejtve egy méltóságterápia is.
1: Így van. Igen, ez a méltóságterápia, egy picit bele mélyedtem én is, nem csak a könyvet olvastam, hanem az én személyes távlati célom, hogy ebben aktívan részt is tudjak venni. Valahol most is ezt csinál, valahol mindenki azt csinálja, amikor a riksával visz egy utast, akkor is, hogyha nem tudja, hogy ezt így hívják, és nem arról beszélget, de mégis, ami ott elhangzik, azt lehet, hogy nem a hozzátartozónak adja tovább egy hangfelvételben, vagy egy lezárt borítékban, de magában azok az élettörténetek, igen, a méltóságterápia, és az, hogy méltósággal élni le az utolsó évet, órát, napot, és volt olyan utolsó nap, amit a riksával vittünk, és senki nem tudta, hogy ez egy utolsó nap, szintén egy Győr Újbaráti idősek otthonában élő hölgyről van szó, aki egy másik utassal együtt riksázott Győrben. Nagyon érdekes, a Győr Újbarát igazgatónőt, magát leoktattuk, ő mondta, hogy hát ő már nagyon sok ideig igazgatónő, éppen kezd beleégni, kiégni, de hogy milyen jó, hogy itt van ez a riksa, ő jelentkezik önkéntesnek, ő vállalja, hogy saját maga a kis kocsiába minden héten kétszer beültet 4 utast, behozza Győrbe, ott a riksa, ketten ülnek addig a padon, kettővel elmegy, majd utána csere, és ezt megcsinál, és minden kedden meg csütörtökön a Kitty beírja magát, és a saját kis rábízott időseket hozza és viszi. És az egy idős házaspárt, akik egyébként az idősok otthonába házasodtak össze, őket vitte Győrbe. És hogy miután összeházasodtak az otthonban, hát a hölgy már nem tudta megmutatni, hogy ő Győrben hol élt, hol dolgozott, hol tanult, mert már nem voltak olyan állapotban, de a riksával a Kitty behozta őket, és végigurultak Győrön, és én mutogatta a párjának, hogy hát az egész életét végigurultak tulajdonképpen az emlékek ösvényén, tök jó állapotban volt. Visszamentek az idősek otthonába, és másnap elaludt. És akkor ilyenkor nincsenek szavak, hogy Úristen, és senki nem gondolta volna. És hogy ez egy mekkora ajándék, és hihetetlen. Szóval ilyen dolgok történnek a guruló varázsúvarékban.
0: Mondtad, hogy a méltóság terápiánál van valamilyen típusú rögzítés, és csak az a hátramaradottaknak segítség, de alapvetően a méltóság terápia arról szól, szerintem, akivel megtörténik a méltóság terápia, tehát hogy ő fölismerhesse az ő egyedi és megismételhetetlen életének a jelentőségét.
1: Igen, és hogy valakinek elmondja, mert én sokat gondolkodtam a szavakon, meg amikor az ember úgy nyilatkozik, vagy rádióban, hogy akkor helyesen fogalmazom, mert amit én átéltem, azt, hogy tudom átadni valakinek.
2: Az önkénteseket szűritek valahogy, tehát már a jelentkezésnél van, aki esetleg kiesik, illetve hogy képzitek őket, mert azért ezekre a történésekre, történetekre azért fel kell készülni lelkileg.
1: Igen, az elején nagy lelkesen belevágtunk, és ugye picit izgultunk, hogy lesz-e önkéntesünk, nem hirdettünk soha, tehát nem költöttünk egyetlen félért sem arra, hogy önkénteseket toborozzunk, mert ugye magától elkezdték megosztani a posztjainkat, és nagyon sokan jelentkeztek, és gondoltuk, hogy hát ez nagyon jó, nagyon sok önkéntes, folyamatosan oktattunk, egy oktatóanyagot készítettünk, és majd valahogy így kiderült, hogy azért nagyon sok embert leoktatunk, és hogy valahogy nem jönnek létre az utazások. Nagyon sokan egyetlen egy alkalommal sem indítottak utazást. Igen, őket elvisszük az idősek otthonába, nagyon sok alkalom az idősek otthonának a munkatársai is, azért erre van egy rákészülés, a Tábita Gyerek Hospice-ban ott meg kifejezetten azok az önkéntesek visznek, akik már részt vettek egy képzésen. A Gyerek Hospice azért ez egy speciális terület. Most éppen az önkéntesek toborzásával és a feltételekkel egy újragondolásban vagyunk, mert azt látjuk, hogy az nem volt feltétlenül jó, ahogy indultunk, hogy azt hirdettük, hogy bárki bármikor, amikor éppen ideje van, mert hogy ez így fenntarthatatlan, hogy rengeteg energiát belefektetünk, és az önkéntesek eltűnnek. Úgyhogy az újragondolásban éppen most ott tartunk, hogy azt szeretnénk a jövőben kérni az önkénteseinktől, és csak olyanokat szeretnénk oktatni, akik azt tudják vállalni, hogy legalább hetente egy órát erre fordítanak. Természetesen, ha 45 fok van, meg nem lehet ha rossz idő van, szóval, hogy nem, meg ebbe olyan nehéz, hogy nem tud, nincs számon kérés, és Magyarországon nincs meg még a kultúra, nem mindenki érzi át a felelősségét annak, hogy az önkéntes munka, az nem azért önkéntes, hogy akkor elég abba fele annyi energiát betenni, mintha dolgoznék, hanem abba kétszer annyit kell tenni, sőt, kétszer annyi lelkesedést és kétszer annyi hitelességet. És ezért nem tudjuk, ha valaki azt ígéri, hogy majd visz, és aláír egy önkéntes szerződést, és mégse visz, nincsenek eszközeink, hogy most jó, maximum azt mondjuk, hogy akkor ne vigyél, de hát úgyse visz, szóval, hogy valahol ezen a téren szerintem Magyarországon még nagyon sok teendőnk van, hogy az jelentkezzen, aki valóban komolyan gondolja, és ha tett egy vállalást, attól, hogy ez még önkéntesség, attól azt a vállalás, és nincs munkajogi következménye, attól az még legalább olyan komoly, sőt, szerintem morálisan még inkább, de hát azért mondom, mi is nagyon, nagyon sokat tanultunk az elmúlt egy évben, hogy ez a rendszer, amit mi kialakítottunk, egyrészt fenntartatlan, másképp nem feltétlenül jó, persze magunkat vigasztaljuk, de hogy tényleg ez egy pilot, ilyen nem volt, tanultunk, próbálunk tanulnia az első évből, és hogy egy fenntarthatóbb rendszer kialakítani a jövőben.
0: De ha nagyot álmodsz, akkor meg tudod mondani, hogy szerinted hány ilyen riksára lenne szüksége az országnak?
1: Hát Dániában minden idősek otthonában van 5. Én azt gondolom, hogy annyi riksa legyen, amennyit működtetni tudunk. Szóval nem tudok darabszámot mondani, de minden, olyan jó lenne, ha mindenhol lenne, hiszen minden idős otthon megérdemelné, hogy az ott lévő idősek ki tudjanak mozdulni, hogy nem lehet kiválasztani, hogy most akkor ide vinném, ahol fenntartható, ahonnan el lehet például biztonságos, nagyon sok idősek, például Budapest, az halál ebből a szempontból. Nem lehet kimenni riksával az idősek otthonából úgy, hogy biztonságosan lehessen tekerni, és egy körúton, ahol nem hallod, ahol nem tudsz beszélgetni, nem tudsz kapcsolódni, mert nem az a lényeg, hogy megtegyünk egy távot és kipipáljuk, hanem hogy egy szép környezetbe, ahol ez nem, nincs ilyen adottságot, eleve nem érdemes, kisebb helyen, vidéken sokkal könnyebb működtetni már, mint tekerni a riksát, meg a infrastrukturálisan, mint Budapesten, viszont a legtöbb önkéntes Budapest, meg a legtöbb kerékpáros Budapesten van, úgyhogy azért ez egy ilyen ördögi kör. Minden, én azt szeretném, ha minden idős, aki arra vágyik, azt a vágyat tudjuk teljesíteni.
0: Én úgy értelmeztem a válaszodat, hogy minden idős otthonban 5 ilyen riksa az már megteszi. Az a kérdés, hogy az 5 darab riksa, ami most jelenleg Magyarországon üzemképes és működik, hogy mit lehet tenni, hogy eleget guruljanak, vagy eleget varázsoljanak?
1: Hát legelső sorban nekünk most anyagi támogatásra van szükségünk, ezt már nem is az egyvérből vagyunk alapítvány működtetni, hanem azóta egy egyesületet létrehoztunk, kortalanul egyesületet, annak a színeiben működtetjük a riksát. Pillanatnyilag a forrás teremtésre próbálok nagyon koncentrálni. Ha lenne forrásunk, akkor több időm lenne arra, hogy a működtetésre fektessek több energiát. Hát szerintem nagyon sok nem is az önkéntes, de az önkéntes, majdnem minden helyszínen legalább 40 önkéntesünk van. Ebből körülbelül 2-3-ak, akik rendszeresen, kivétel a Gödöllő, ott egy nagyon jó kis csapat összejött, és olyan közösségi, mert ez is a mozgalomnak a másik nagyon fontos célja, hogy azon kívül, hogy az utasoknak örömet szerezünk, az önkéntesekből közösséget alkoss. Hiszen egész más úgy örömet szerezni, hogyha ezt egy közösségben teszed, és éled át, és nem magányosan. Úgyhogy ez Gödöllőn nagyon jól sikerült megvalósítani, meg Törökbálonton is. Hát nagyon sok mindennek kellene fejlődni ahhoz, hogy az utazásaink száma az több legyen.
0: A drága hallgatóknak mondom, hogy itt egy szuper inspiráció arra, hogy elkezdjetek mozogni, vagy elkezdjetek többet mozogni. Tehát mi van akkor, hogyha a mozgásban nem csak nettó az energia befektetésetek van benne, hanem egy ilyen kapcsolódás, és hát halljátok, hogy milyen élményt lehet szerezni pilótaként. És hogy egy kicsit más dolgot behozzak, a Dick Hoyt és Rick Hoytnak a sztoria jutott eszembe, tehát hogyha valaki ezeket a segítéseket nem csak effektív segítségnek veszi, hanem mondjuk például keresztedzésnek, akkor Dick Hoyt, nem tudom, tudjátok-e, hogy amikor a fia már felnőtt volt, akkor mi volt a legjobb maraton, amit tolva futott? Ő az, aki gyakorlatilag egy személyben átalakította, amit így a segítő sportolásról tudunk, Bostonban szobra van, ahogy tolja a fiát. Teljesítettek Ironman-t, rengeteg mindent, és hogy a kérdésem az, hogy mi a legjobb maratonja, amit úgy futott, hogy a felnőtt fiát tolta.
2: Hát szerintem olyan 3 óra körüli, nem?
1: Hát én egy picit többet mondanék, 3,5.
0: Mondjatok 2:40 és eltaláljátok.
2: Azt a mindenit. Úristen.
0: Szóval,
2: nagyon komoly.
0: Hogy tessék extra inspirációt meríteni az ilyen helyzetekből, mint amilyen ez is. Gulyangi a vendégünk, és egy kis zenére megállunk, és aztán folytatjuk. Ez itt a Futókaland.

0: vihar a szárnya.
1: Ez itt a Futókaland, a vendégünk Gui Angéla, jótékonysági sportszervező, már nem futónak mondanak, te hogyan apostrofálnád magadat, hogyha nem az Egyvérből vagyunk alapítvány alapítójának mondod?
2: Ezen még nem gondolkodtam, hogy az embernek az egyik legnagyobb kérdés, hogy ki vagyok én. Arra mit tud válaszolni saját magának, mert ugye mindenki gondol rólam valamit. Gondolja, hogy ilyen vagyok, olyan vagyok. Néha, mikor hallom, akkor így rácsodnak az, hogy rólam beszél, hiszen én nem ilyennek látom magamat. Én azt hiszem, hogy ember vagyok. Nem vagyok semmivel se több, mint bárki más. Nem szervezek semmi olyan programot, amit bárki ne tudna megszervezni. Semmi rendkívül nincs benne. Annyi, hogy én megszervezem, hogy amikor eldöntöm, hogy most ezt meg szeretném valósítani, vagy nem, akkor amellett döntök, hogy azt az időt, amit másra is tudnék fordítani, mondjuk magamra, azt másokra fordítom.
1: Ez egy nagyon nagy különbség. Tehát ez egy olyan személyes döntés,
2: igen,
1: ami szerintem ritka.
2: Döntés. És igen, csak ez a döntés, ettől én nem vagyok különb másoknál, hiszen nekem jó, szóval én semmi olyat nem, a döntésemnek nem az az eredménye, hogy én szenvedek, hogy úristen, persze, nagyon sokszor fáradt vagyok, de milyen jó fáradtság, nagyon sokszor azt érzem, hogy elfogyott az erőm, és akkor abban a másodpercben valahonnan jön egy üzenet, és egy annyi energiát kapok, hát, hogy újra hegyeket tudok megvalósítani, hogy hát szerencsés ember vagyok, én tényleg azt gondolom, hogy a jóisten, ki hogy hívja, a gondviselés a tenyerén hordoz, hiszen tényleg 10 éve bennem volt, hogy hú, de jó lenne valamilyen idősekkel is, és hogy egyszerűen ott volt előttem, hogy ez, és ne, és belevágtam, és sikerült. Persze, most ott tartok, hogy forrásokra van szükség. Biztos, hogy az is lesz, de hogy nagyon szerencsés embernek gondolom magam, de embernek talán semmi rendkívüli. Teszem a dolgom, amíg a lelkesedésem visz, és igen, vannak nehezebb pillanatok, amikor azt érzem inkább, hogy a lelkesedésem az hát azért én sem leszek fiatalabb, már én sem tudok, éppen 3 éves sérüléssel küzdök, ami a futásban korlátoz, de ennek a jótékonyságai futás, amit is, vagy a futást, amit az Egyvérbe vagyunk alapítvánnyal szervező minden évben át kellett alakítani, mert ugye Kárpátalja, ahová futunk, ott háború van, nem lehet közúton futni, és akkor gondoltunk egy nagyot egy évvel ezelőtt, és azt jó, hát akkor most nem futunk el valahonnan valahová, hogy mindig ezt tettük, hogy ott 1600 kilométert futunk, és ahová megérkezünk, hanem akkor mi lenne, ha a Kárpátalja gyermekotthon udvarán tavaly volt 30 éves, ha ott futnánk 30 órát, és hát persze ez egy eszement ötletnek tűnt, macskakő, 252 méter, ezt így kell elképzelni, és július 40 fok, de hát ott van 175 gyerek. És akkor megkérdeztem az ultrafutókat, hogy akkor ők mit gondolnak, és mondták, hogy jó, csak azért néha váltson királyt, hogy nem mindig ugyanabba az irányba fussuk azt a 252 méteres kört. És akkor kimentünk oda, és jó, hát akkor nézzük meg, hogy ez milyen. És akkor 30 órán keresztül futottunk, napközben 42 fok volt, éjszaka szakadó eső volt, és volt olyan gyerek, aki 100 kört futott a szakadó esőbe éjszaka, természetesen mekkora buli éjszaka futni. És ugye középen van a főépület, kinéznek a fogyatékossággal együtt élők is az udvaron, és látják, hogy ott Angéláék, meg a Speró, meg a Mácsai, meg mindenki, nem a Mácsai, a Mécsaci, mindenki körbe-körbe fut. Hát, hogy ez és akkor mindenki jött és futott ki, mennyit bírt, és tényleg, szóval, hogy ott olyan csodálatos pillanatok jöttek, és akkor azt gondoltuk, jó, hát akkor végül is ez nagyon jól sikerült, akkor mi lenne, hogyha most ebből teremtenénk egy hagyományt, idén ugyanezt, csak akkor már legyen 31 óra, emeljük a tétet, ugyanezt a költ megfutottuk, ugyanúgy jöttek a gyerekek, babbal számolták a köröket, 1315 kört futottunk, 313 kilométer lett a vége ott azon az egy kis helyen, és azóta is ez június végén volt, van egy fiú, aki akkor került néhány héttel korábban a gyerekotthonba, azt hiszem 14 éves, és hát bántalmazó családból érkezett, a testvérei is ott vannak, és eléggé agresszív volt, az agresszivitását más gyerekeken próbálta meg kiélni, és látta, hogy futunk, elkezdett futni, azóta minden egyes reggel 30 vagy 40 percet fut, és egyáltalán nem agresszív. És én mondtam, semmi más nem értünk el, csak hogy ez az egy gyerek azóta, és én voltam azóta, két hete is kint voltam, néhány napot kint töltöttem, és hogy kinéztem reggel az ablakon, én csak azt láttam, hogy fut körbe-körbe, és másnap reggel is, és megkérdeztem, hogy most mi van, és mondták, hogy azóta minden egyes reggel ez a gyerek fut. És persze a többiek is futnak, és bent, mert ők be vannak zárva a háború miatt, meg minden miatt arra az egy udvarra. De hát akkor tudnak futni, mert hogy azt látta, és csak annyi kellett, hogy valaki oda menjen, és megmutassa, hogy gyerekek, ezen az udvaron lehet futni. Nem kellett hozzá semmi. Csapvíz, hogy ígyunk. És hát nagyon meleg volt idén nyáron, és hogy mondom, olyan jó lenne egy ilyen párakapu. Hát az ember álmodozik, hogy Budapesten beülsz egy kávézóba, és hogy nehogy már párakapu van. Hát mondtuk, hogy hát mondták, hogy ez itt nincs, nem tudom. De hát van gumicsami lyukas. Hú, tényleg? Oda tettük a lyukas gumicsőt. Annál nagyobb bulit. Ott táncoltak a gyerekek, és amikor elment a futó, ami ugye elég gyakran megtörtént, mert csak kétszer szurkoltak, és így a legnagyobb öröm az a lyukas gumicső, ami alatt táncoltak, egyébként erre a számra, amit az előbb hallottunk, úgyhogy ez nagyon, egy kicsit tényleg megható volt számomra, és mindenki jól érezte magát.
1: Te tudsz függetleníteni?
2: Mitől?
1: Hát amikor ilyen helyzetekben vagy, hogy mondjuk érzelmileg függetleníteni magadat, azoktól az emberektől, akikkel foglalkozol, hogy ne törje össze a szívedet, hanem csak egyszerűen átéld magát azt a pillanatot vagy helyzetet.
2: Hát tanulom. Tanulom, hogy hogyan kell jól segíteni, és a jól segítésnek az egyik legfontosabb szempontja, hogy én ne halljak bele. Mert attól, hogyha én velük együtt sírok, vagy amikor hazajövök, sírok, hogy jaj, szegények, attól nekik nem lesz jobb, és erőm se lesz rajtuk segíteni. Ez egy folyamat. Nem azt gondolom, hogy most már tudok jól segíteni, azt gondolom, hogy azon az úton haladok, ami teljesen soha nem tudod. Nő vagy, anya vagy, szülő vagy, ember vagy, mindig meg fog érinteni egy-egy történet. Azt kell megtanulni, hogy utána tudjak én is segítséget kérni, amikor már azt érzem, hogy na most már az én puttonyomban is annyi van, hogy szakemberre van szükségem, és akkor ne azt gondoljam, hogy ez nem helyes, hogy akkor én most így gyenge vagyok, vagy ha nem az a helyes, ha akkor elmegyek egy szupervízorhoz, elmegyek egy segítőbeszélgetésre, és utána azt érzem, hogy akkor most már én megint jól vagyok, és megint hegyeket tudok megmozdítani, mert nem fagyok bele az ő traumájukba. Mindenkinek elég a saját traumája, mert nekem is van saját, és van, amit látok, tapasztalok, hiszen én házhoz megyek azért, hogy még ezt megéljem, akármilyen irányba indulok el, van biztos, hogy ezzel találkozom, és akkor azt kell megtanulni, hogy ezt úgy érintsem meg, hogy megérintsem, mert az nem jó, hogyha nem érint meg, hiszen akkor már nem tudok segíteni, mert közömbösé válok, viszont ne fagyjak bele az ő traumájukba, mert akkor meg lebénulok. És azt érzem, hogy úristen, most egy kicsit kezdek belefagyni, na akkor azonnal segítséget kell kérni.
0: És van is állandó segítőd egyébként, akihez tudsz ilyenkor fordulni?
2: Ugye ennek van több szintje. Először, amikor még csak az ember kicsit érzi, úgyhogy akkor vannak a barátok, akikkel egy jó beszélgetés, egy jó bár, én ebbe hiszek egyébként a beszélgetésekbe, az mindig valamilyen szinten egy kibeszélés, de van, amikor az már nem elég, csak vagy elég valamilyen téren, de, és akkor vannak szakemberek, van, akihez visszamegyek, van, amikor újat találok. Általában nekem az a az a helyzet velem, hogy nagyon összebarátkozom azokkal, akik segítenek rajtam, és egy idő után már barátság alakul át, és akkor már ő sem akkor tud rajtam lehet, segíteni, igen, nem, akkor nem szükségem van egy másik szakemberre.
0: És most a családodból is vannak egyébként, akik részt vesznek a programban, a riksás programban?
2: Ugye a két lányom azóta megnőtt, a kicsi lányom, ő már 21 éves, ő rendszeresen jár velem a gyerekotthonokba, meg a riksás programnak az adminisztrációjában, meg a honlapot ő csinálta, megtanult, hogy hogyan kell honlapot csinálni, hogy legyen honlapunk, meg megszervezzük idén szeptemberben a Cycling Without Age-nek a nemzetközi csúcs találkozóját Budapesten, az alapító, meg 4 kontinensről 100-an jönnek, akik ugyanezt a riksát tolják valahol a nagyvilágban, abba is segít a lányom. A nagyobbik lányom, ő meg már nem is él Magyarországon, ő most fejezte be a mesterszakát, és ő a menekültek megsegítésére tette fel az életét. Ezt is végezte, úgyhogy ő más szintéren, de ugyanígy valahol egy kicsit a rászorulókon segít.
0: És hogy tudod összeegyeztetni most a két tevékenységet, tehát a gyerekeket, illetve az időseket?
2: Próbálom, igen, hát valamikor sikerül, valamikor nem, azért van egy naptárom, és akkor beírom, hogy most akkor gyerek otthonba megyek, most idősek otthonba megyek, ahova egyébként terápiás foglalkozással is járunk, egy ilyen 5 fős körülbelül velem egy körül hölgyekből, szakemberekből, integrációterapeuta, egészségpszichológus, mentálos, művészetterapeuta, én is elvégeztem a mentált, úgyhogy járunk ilyen terápiás foglalkozásokkal is, péntekenként azok vannak, péntekenként, vannak a nagyobb események, amiknek a dátumát már előre, egy évre előre megszoktuk tervezni, és akkor vannak az adhok, hogy hú, most akkor van 3 napom, akkor gyorsan kiugrok Kárpátaljára, a riksa meg az bármikor, amikor ki tudok szaladni Gödöllőre, vagy Törökbálintra, vagy lent vagyok Győrbe, az mindig ott van.
1: Mire elég 2 perc?
2: Hát, hogy valakinek megváltoztassuk az életét.
1: Veled megesett ilyen?
2: Hát egy-két perces beszélgetés, egy kérdés. Elég megkérdezni valakitől, idős otthonban ezt egy terápiás foglalkozáson, ez megtörtént velünk. Egy kérdést tettünk fel, hogy mi a kedvenc színe. És akkor megszólalt István bácsi, hogy neki a rózsaszín. És akkor mindenki csodálkozott, hogy egy fél. És mondta, hogy igen, mert a feleségének volt egy rózsaszín ingje.
1: Egyszer föltették nekem azt a kérdést, hogy a haldoklóknak mire van szerintem szükségük, és azt válaszoltam, hogy értő figyelemre, és hogyha lehetőség van rá, akkor a hozzáadott szeretetre. És amiről beszélsz, az ez. Tehát egy nagyon rövid értő figyelem, meg érdeklődés a másik iránt, az nagyon meg tudja nyitni az esetleg régóta bezárult kapukat is.
2: Igen, 2 perc talán arra is elég, hogy észrevegyük a másik embert, ne csak magunkat.
1: És mire elég 2 megállónyi buszozás?
2: Hát arra, hogy valakitől megkérdezzük, hogy hol fog leszállni, és elindul egy beszélgetés, ez is megtörtént velem, a buszmegállóba, de tényleg annyira könnyű másokon segíteni, és én nem értem, hogy miért zárkózunk be a mi kis saját magunk világába. Tényleg ott álltam a buszmegállóba, és ott ült egy bácsika, és néztem a telefonomat, és mondtam, hogy 2 perc múlva érkezik a busz. És akkor mondtam neki is, hát ő ott. És akkor rögtön megkérdezte, hogy hova megyek, ő hova megy, elkezdett, milyen idő lesz, mikor nem esett az eső, de amikor esett, elkezdett a kertjéről beszélgetni. Felszálltunk a buszra, folytatta a beszélgetést, az emberek látták, hogy ez a 2 ember beszélget egymással, majd felszállt egy dankóros fiatalember, aki a Bake My Day-be dolgozik, és nekem a kedvenc helyem, mert olyan jó oda belépni, és azt látni, hogy minden embernek megvan a maga szerepe, és fontos, mindenki fontos ezen a földön, és akkor ő odajött hozzám, és elkezdett beszélgetni, és elmondta, hogy hova jár egyetemre, és így azt láttam, hogy az emberek, akik addig lenéztek, vagy felnéztek, vagy egyébként úgy ülnek le a buszon, hogy a külső ülésre, hogy még véletlenül se üljön senki melléjük, így elkezdenek átrendeződni és kapcsolódni egymáshoz, és az egymás szemébe néznek.
1: Ez nekem egy nagyon fájó pontom, hogy amikor hazajöttem Afrikából, az első villamos utam az úgy nézett ki, hogy fölszálltam a villamosra, és körülnéztem, hogy kivel lehet beszélgetni. És mindenki elmélyedt valamilyen eszközben, vagy nagy isten könyvben. Egészen addig még a következő megállónál föl nem szállt egy kis kutya, és akkor rögtön ketten is felugrottak, hogy de kicsit meg lehet a mutyumutyúzni, és azt éreztem, hogy igazságtalanul el vagyok nyomva emberként, mert nincs, nem tudom, annyi szőröm. Mennyivel jobban ki tudja nyitni az embereket, vagy meg tudja nyitni az embereket egy ilyen kis kutyesz, mint mondjuk én, aki tényleg azt szerettem volna, hogy kapcsolódjak máshoz. Az előző az csak egy történet volt, megosztottam veletek a megtört szívemet, viszont itt van két csupa szív lány, hogy mondjátok meg nekem, hogy én ezt hogy tudom megtenni. Ugyanis én, amikor szeretnék megszólítani valakit, nagyon nehéz nem belekerülnöm egy nagyon furcsa szituációba, ha nőt szólítok meg, vagy ha férfit szólítok meg, ami általában működik, az az idős ember, és hogyha valakinek gyereke van. Hogy van-e valami trükk, mert én már azon gondolkoztam, hogy indítanék egy mozgalmat, hogy kitűznék egy ilyen szájat a galléromra, hogy lehessen látni, hogy én csak szeretnék beszélgetni az emberekkel, ha már ott utazunk együtt, mondjuk vonaton órákon keresztül, vagy villamoson órákon keresztül.
2: Én azt gondolom, hogy olyan nagy fokú a bizalmatlanság a társadalomban, és Magyarországon, amikor ugye az elmúlt években azért nagyon sokat hallottunk arról, hogy ha valaki más, akkor az hogyan, ahhoz hogyan nem kell kapcsolódni, hogy ezt így egyedül nagyon nem tudok tanácsot adni, ha most hozzám is odalép egy férfi, lehet, hogy egy másodpercig nekem is végig pereg az életem, hogy vajon mit akar tőlem, és csak a harmadik másodpercben kezdek el kapcsolódni, mert azért én bizalommal fordulok, én túlságosan sajnos, szóval az is egy másik véglet, de mozgalmat indítani, azt abszolút lehet, meg abszolút támogatom. Szerintem, ha nagyon sokat beszélünk arról, akkor is nagyon hosszú távon lehet ezen változtatni, és csak még a kiskutyákra visszatérve, ez olyan szinten igaz, hogy én magam is meg voltam döbbenve, nemrég egy ilyen kutatás kijött, hogy Magyarországon milyen tevékenységet, vagy milyen kiket támogatnak a legtöbben az adakozók. És az első 10-ben voltak kutyák, meg minden, hajléktalanok, beteg gyerekek, az idősek nincsenek benne az első 10-ben, akiket anyagilag az emberek támogatnak. Ez egy reprezentatív felmérés volt. És ez számomra azért igazságtalan, mert valószínűleg sokkal kevesebb az esélye annak, hogy hajléktalan leszek, vagy hogy kutya leszek. De még annak is, hogy rákos beteg leszek, mint annak, hogy idős leszek. Szóval ha legnagyobb valószínűsége, vagy a legtöbben közülünk, egész biztosan meg fogjuk azt a kort érni. Ha százalékban, ha statisztikát nézünk. És valahogy mégsem akarunk ezzel foglalkozni, hogy mint hogyha az velünk nem történne meg, és meg van békjózva az, aki idős otthonban, mert mint hogyha az egy stigma lenne, mint hogy oda benyomjuk a szüleinket, ez nem ilyen ma már. Nagyon sok idősnek sokkal jobb, hogy ott van. És mi mindannyian tehetünk azért, hogy azok, akik bent élnek az idős otthonban, ők ne legyenek ott bent magányosak. Szóval, hogy mindenki tud, tényleg, vagy a busz megállóban ülő bácshoz oda lehet fordulni, vagy egy hölgyhöz oda lehet fordulni. Maximum tényleg lenéz és tovább bámulja a telefonját, de még akkor is neked sokkal jobb érzés lesz, hogy megpróbáltad, mint hogyha nem próbáltad volna meg azt a kapcsolódást.
1: Tudok mondani egyébként egy pozitív dolgot is, ma voltam vérvételen, és egyedül volt bent az a hölgy, aki vagy orvos volt, vagy ápoló, és kivette belőlem a vért, és megkérdeztem tőle, hogy naponta hány embert szúr keresztül, és mondta, hogy hát a legtöbb az 138 volt, és hogy szokott ezzel álmodni, hogy így bőrt szúr át. És hát a kérdés maga nagyon abszurd volt, de egy körülbelül 10 perces beszélgetés lett belőle, amiben elmesélte, hogy milyen munkái voltak az egészségügyben, azoknak mi volt a nehézsége, és egy ilyen nagyon mosolygós vérvétel lett belőle.
2: Igen, hát elfelejtettünk szerintem beszélgetni, megkapcsolódni a való világban, nem az online térben, ahol olyan könnyű.
3: Meg talán a bizalmatlanság is, ugye, meg hát a gyanakvás.
1: Pedig ott az sokkal bizalmatlanabb vagyok egyébként. Igen. Tehát, hogy az nekem nem a beszélgetés kategória, hanem az írás-olvasás gyakorlat.
3: Meg talán személyiség is, vagy valamilyen érdeklődés, nyitottság a körülöttünk lévő emberekre. Nagyon tudok kapcsolódni ehhez a kapcsolódáshoz, mert én kutyasétáltatás közben nagyon szeretek így megállni, beszélgetni, hogyha látok valakit, ugye idősekkel szoktam ott az utcánkban, és megkérdezem, hogy hogy van, hogy tetszik lenni, és lehet, hogy neki az a napi negyed óra, amíg így kicsit beszélgetünk, az, az valamit ad, vagy egyáltalán ugye Budapesten megkérdezni valakitől, hogy ha látjuk, hogy éppen lehet, hogy valami problémája van, és nem elmenni mellette szó nélkül, hanem megkérdezni, hogy van-e valamire szüksége, de hogy nagyon kikopott ez szerintem, ez a nyitottság, ez az érdeklődés az emberekből sajnos.
1: Ha jól értem, akkor szükség van értő, odafigyelő és felelősség teljes pilótákra.
2: Igen, ezeket az ilyen nagyon jól...
1: Mármint a riksa pilótákról beszélünk, drága alkotók.
2: Igen, olyan pilótákat továbbra is toborzunk, akik vállalják, vagy szeretnének, megpróbálják legalább, hogy hetente egyszer utazásokat indítsanak.
1: Pedig zseniális egyébként, hogy guruló varázsbuboréknak kezdtétek el nevezni. Tehát, hogy adni neki egy másfajta hangulatot, egy más érzetet.
2: Igen, ez tényleg, amikor elgurultam az első néhány alkalommal, az még tavaly május volt, akkor én azt éreztem, hogy én nem egy másik országban, én egy másik bolygón vagyok. Mert mindenki mosolygott, mindenki integetett, mindenki megállt, mindenki kapcsolódni akart, mindenki beszélgetni akart, és azok az idősek, akik láthatatlanok, hiszen ők egy idős otthon falai között vannak, és láthatatlanok, ők láthatóvá váltak. És nem csak láthatóvá váltak, hanem amikor a riksában ül, akkor valakivé válik. És mindannyian arra vágyunk, hogy valakik legyünk. Valahogy ezt kimondjuk, vagy nem mondjuk ki, szeretnénk valakik lenni. És tényleg, aki benne ül a riksába, még egy órával előtte, vagy egy órával után láthatatlan lesz. De abban az egy órában ő valakivé válik.
3: Családtagok is mehetnek a riksába?
2: Igen, nagyon támogatjuk azt, és szoktunk olyan utazásokat is szervezni, amikor toborzunk családtagokat, hogy együtt vigyük őket, sőt, mi nagyon szívesen leoktatjuk is őket, és odaadjuk, itt vigye. Legyen ő a pilóta, és legyen a hozzátartozója az utas. De arra is tavaly karácsonykor Győrben egy ilyen különleges utazás napot szerveztünk, amikor csak családtagokat vittünk, és hát azért nagyon megható volt, hogy volt olyan idős, akit 4 éve nem látogatott meg a családtagja, és erre az egy alkalomra eljött. És beült mellé a riksába.
1: Nagyon kevés időnk van hátra. Milyen jó tanácsod lenne még a társadalomnak, vagy az egyéneknek?
2: Hát én nem hiszem, hogy én tanácsot adhatnék bárkinek. Én azt gondolom, hogy tényleg csak merjünk emberek lenni, embereknek maradni, és vegyük észre azt, hogy rajtunk kívül mások is élnek a világon, és ha már észrevettük, akkor kapcsolódjunk, segítsünk, kommunikáljunk, ne csak magunkra gondoljunk.
1: Ez nagyon-nagyon szép végszó. Egyvérből.hu, illetve biciklivelkortalanul.hu. Van-e még bármilyen hely, amit meglátogathatnak az érdeklődők?
2: A kortalanegyesület.hu.
1: Gulyi Angéla volt a vendégünk. Köszönöm szépen, hogy eljöttél.
3: Nagyon szépen köszönjük.
2: Köszönöm a lehetőséget.
4: Látjátok, feleim egyszerre meghalt, és itt hagyott minket magunkra. Megcsalt. Ismertük őt. Nem volt nagy és kiváló, csak szív, a mi szívünkhöz közel álló. De nincs már, akár a föld. Jaj, összedőlt a kincstár! Okuljatok mindannyian e példán, ilyen az ember, egyedüli példán. Nem élt belőle több, és most sem él, s mint fán se nő egyforma két levél, a nagy időn se lesz hozzá hasonló. Nézzétek-e főt, ez összeomló kedves szemet, Nézzétek itt e kéz, mely a kimondhatatlan ködbe vész, kővé meredve, mint egy erekie, s rá ékírással van karcolva ritka, egyetlen életének ősi titka. Akárki is volt ő, de fény, de hő volt. Mindenki tudta és hirdette, ő volt. Ahogy szerette ezt vagy azt az ételt, szólt ajka, melyet mostan lepecsételt a csönd, s ahogy zengett fülünkbe hangja, mint vízbe süllyedt templomok harangja a mélybe lenn, s ahogy azt mondta nemrég, édes fiacská, egy kis sajtot enni. Vagy bort ivott, és boldogan merett a kezében égő olcsó cigaretta füstjére, és futott, telefonált, és szőtte álmát, mint színes fonát. A homlokán feltündökölt a jegy, hogy milliók közt az egyetlen egy. Keresheted őt, nem lelet hiába, se itt, se Fokföldön, se Ázsiába, a múltba sem, és a gazdag jövőben akárki megszülethet már csak őnek. Többé soha nem gyúl ki halvány furcsa mosoly. Szegény a forgandó tündér szerencse, hogy egy csodát újólag megteremtse. Édes barátaim, olyan ez éppen, mint az az ember ottan a mesébe. Az élet egyszer csak őrája gondolt, mi meg mesélni kezdtünk róla. Hol volt? Majd rázuhant a mázsás szörnyű mennybolt, s mi ezt meséljük róla sírva, nem volt. Úgy fekszik ő, ki küzdve tört a jobbra, mint önmagának dermet néma szobra. Nem kelti föl se könyv, se szó, se vegyszer. Hol volt, hol nem volt a világ.

0: Orchestra legújabb kislemezéről
1: Igen.
0: válogattam nektek, kedves
1: hallgatók. Több szám is van
0: és
1: rajta?
0: Te is? Azt hiszem három.
1: Aha.
0: Igen, most jelent meg.
1: És, jó volt.
0: És olyan király, mint a többi, ők azóta is turnézgatnak, meg nem tudom, úgyhogy, az idei év egyik legjobb koncertje volt, pedig volt bőven.
1: Igen.
0: Na,
1: hát... És azon is kevesen voltak.
0: Igen, de mi ott voltunk.
1: Így van.
0: Az jó volt. New Yorkban vagyunk, ugye?
1: Ez már másfél éve. Már mondani se kell szinte.
0: Másfél éve, és azon belül is a hip-hop kialakulása körül puhatoloztunk, és ma ott fogjuk folytatni nagyjából, hogy elköszönünk ezektől a nagyon külvárosi, meg nem tudom,
1: hát,
0: hangulatoktól, vagy nem tudom,
1: nem,
0: még,
1: de...
0: te, még te nem, igen.
1: Én kevésbé. De hogy egy picit tovább lendülünk, bár ha így az előzetes szerkesztői meeting, amin részt
0: Igen.
1: vettünk mindketten alapján, te még ugye a Afrika Bambátával kicsit
0: igen.
1: Kutakodtál.
0: Mert őt emlegettük már múltkor, de most pont itt ez a, ahogy tovább olvastam, mindenhol ez a, amikor a hip-hop lement az Uptownba, a Downtownból, mert ugye ott pont fordítva van, itt ott, tehát Manhattan lejjebb van, és azért hívják Downtownnak, amúgy, Igen. mert ott körülötte vannak a kisebb helyek, na mindegy,
1: vagy erről a kisebb, a külvárosi helyek. Híres Downtown Girl című
0: Downtown Girl, igen.
1: Vagy Uptown Girl.
0: Uptown
1: Girl, vagy Downtown Girl.
0: Az Uptown
1: Girl. És az Uptown Funk.
0: Az Uptown Funk is erről szól.
1: Vagy és a Downtown Train.
0: Igen. Na, biztos, hogy lehetne még folytatni ezt a sort, de a lényeg az, hogy mindenhol ez volt a hivatkozás.
1: De most már nem tudom, hogy melyik. Akkor még egyszer.
0: Hát a Downtown, az a Manhattan.
1: Belváros.
0: A Manhattan, okay. Tehát ott az a tényleg konkrét városközpont, és a Queens, Bronx, stb. Ezek vannak amúgy a térképen feljebb, meg így körülötte, és mindenképpen az volt a külváros, a gettó, a nem tudom.
1: Értem.
0: Hát olyan nagyon jó helyzet, gondolom, hogy egyébként Manhattanben se volt akkor, de azt tudjuk már, hogy az előző adásokból, hogy New York úgy unblock a 70-es években, meg még amikor régen volt az elnök, akkor is iszonyat gettó volt.
1: És az sem a volt.
0: Az sem a volt.
1: Hogy ezt a rosszul viccet.
0: Az sem a volt, igen, bár én a gyerekkoromból kizárólag a híradóból régen elnökre emlékszem.
1: Igen. Donald Reagan.
0: Igen, és akkor ott volt még, mindez volt, akkor indult az a crack, a fogyasztás, mindegy, szerintem.
1: És nem, aztán lett egy Donald is az elnök.
0: Hát bizony, igen. És az nem volt régen.
1: Az nem. Na mindegy,
0: nagy összefüggések.
1: Bocsánat.
0: Igen, ebben a műsorban mindig nagy összefüggéseket fejtünk meg, és ez ma is így lesz, vagy van. Szóval, és hogy Afrika Bambaataa neve került Igen. elő mindig akkor, amikor, tehát ugye volt szó Grandmaster Flash-ről, aki kifejlesztette ezt az iszonyat technikát, meg DJ Kool Herc, akik úttörői voltak a lemezjátszózásnak, és az, hogy beduplázzuk a lemezeket, és visszapörgetjük, és végtelenítjük a breakbeat-eket, és nem tudom. Afrika Bambaataa is ezt tolta, csak hogy ő közben egyrészt már fiatalon is ilyen vezéregyéniség volt, ilyen mindenféle ott ilyen környékbeli bandáknak ő volt a főnöke, például a Black Spades nevű bandának is, és aztán valahogy egyszer az volt, hogy nyert valami versenyen egy afrikai utazást. Szépen,
1: de milyen verseny?
0: Eszéíró verseny volt ez. Ne kérdezz, hogy milyen eszét írt, de megnyerte. És egy afrikai utazáson vett részt, ahol ott belekerült, látott ilyen közösségeket, és ezek a közösségek nagyon inspirálták, meg az, hogy ott mennyire együtt mozognak az emberek, és hogy az közben megnézte a Zulu című 64-ben készült filmet.
1: Igen. Michael Caine-nel a főszerepben, persze.
0: De annyira biztos voltam benne, hogy DJ Schiff látta ezt, mesélj már akkor erről a filmről egy picit.
1: Hát a Zulu című film, az a, ahogy én emlékszem, az egy ilyen igazi ilyen brit birodalmi film, Aha. hogy ugye Dél-Afrika az akkor angol gyarmat volt, És volt ez a Shaka Zulu lázadás, amikor ugye a zuluk megpróbálták kivívni a függetlenségüket, és akkor volt valami erőd, ahol egy maroknyi hős angol katona bezárva a tengernyi lándzsarázó pajzsos zulu elől bemenekült, és

0: aztán végsőkig kitartottak, és aha, legyőzték a zulukat, de persze hatalmas áldozatok árán, és hát ez egy ilyen, nem tudom, hogy van-e neki ilyen szembenézése a gyarmati múlttal, de ahogy én emlékszem rá, az inkább egy ilyen hőseposz volt ezekről az angol katonákról, és kevésbé az afrikaiak tűntek benne pozitív szereplőnek.
1: Magát csak ez a szellemisége fogta meg az, hogy egyébként nem tudom.
0: De hogy ezek ilyen trükkös afrikai, tehát hogy ez egy nagyon komoly lázadás volt egyébként, ez a vagy egy komoly háború volt ott, ez a sakazulus sztori.
1: Na, minden esetre jövőlás nagy hatással volt, és akkor hazatérvén, ugye hát ő is már úttörőként gyűjtötte a lemezeket, és ő is játszott bulikon ezt a bizonyos duplázgatást, meg ilyesmi, és hogy akkor ott ő ezt az egész ilyen Zulu Nation fantáziavilágot is összerakta, vagy hát összeszervezte maga köré az embereket, és egységesítette, és ő is igazából itt mindazonáltal, tehát hogy ugye volt egyszer, hogy álljunk a jogainkért, meg mit tudom én, mutassuk magunkat, de hogy meg voltak ott nyilván bandaháborúk egymás között is a különböző területeknek az urai, és nem tudom, ő pedig egy kicsit ezt az ilyen, tehát ő úgy fordította le a Zulu, tehát az Afrika Bambata nevet adta magának, a Bambata az a szerető vezetőként van lefordítva, és hogy ekkor ez, hogy ne az legyen, hogy kinyírjuk egymást, hanem fogjunk össze, és legyünk egy kicsit ilyen békések, és nem tudom, valami ilyesmi. És közben hát az, ami nagyon érdekes volt, egyrészt az, hogy ugye ő volt az, akit először alkalmaztak Manhattani klubokban állítólag, és erre vonatkozóan a Beastie Boys könyvben is olvastam utalást, hogy ott akkor ez az egész egyszerre történt, nekem ez hihetetlen egyébként, ezen megakadtam megint, hogy a punk és a hip-hop nekem annyira
0: igen, csak ott
1: távol álltak egymástól.
0: A művészeti élet, tehát ugye a képzőművészet felől indult valahogy ez az összekapcsolódás, mert hogy ugye a graffiti, meg ez az utcai művészet, az betört a mainstream-ebb művészeti formákba, vagy hát legalábbis egy pár alkotó,
1: igen,
0: mint mondjuk a Keith Haring, meg aki igen, ugyan fehér volt, de azért igen, ilyen, tudod, aki ezeket a olyan rajzokat festette, az MTV-n volt ez a...
1: Igen, emlékszem.
0: Hát ilyen sziluett rajzokat,
1: igen, pirosabb, meg zöldel, meg ízés, akkor mindegyik...
0: Színes,
1: igen,
0: meg ilyen nagyon dinamikus az egész.
1: Igen, a Fab Five Freddy-vel dolgoztak
0: együtt. Igen, Fab Five Freddy is, ugye ő is graffitis volt, meg volt a Jean-Michel Basquiat, aki szintén ilyen graffitis cucc volt, és szerintem pont mondjuk a Basquiat meg nagyon jobban volt a Warhol-lal, sőt, igen, ott állítólag volt valami kis ilyen...
1: Aférocska
0: is, igen, és hogy ők húzták be őket, nem tudom, valami kiállítás megnyitó, vagy hasonló, és akkor elhívták Afrika Bambatát zenélni, és akkor hopp, akkor már bent volt a tutiba.
1: Hát az is volt, igen, hogy ben volt, de mindenképpen kellett ez a kapcsolódás hozzá, tehát abszolút, de kellett az is, hogy neki legyen egy ilyen speciálisabb ízlése, tehát mondjuk ő volt az, aki annyira nyitott volt, hogy Kraftwerket hallgatott, meg nem tudom, az ilyen nyugatról beszüremkedő zenéket, akár japán, ugye volt ez a hivatkozás a Yellow Magic Orchestra nevű zenekarra. És? Ugye ez az a műsor, ahol sose tudjuk kiejteni rendesen a számcímeket.
0: Hát.
1: És most végre meg se kell próbálnom, mert japánul vannak
0: csak
1: írva.
0: Csak japán írás jeleket lehet. De halljuk.
1: Úgyhogy, és tehát, hogy például hivatkoznak erre, tehát hogy az, hogy a Planet Rock című szám, amit az első kislemezük lett, végül az honnan inspirálódott ő például innen. Ez egy japán ilyen kísérleti elektronikus formáció, ugye?

0: Van itt minden. Ozinak megvan lemezed, öcsém. Az nem semmi.
1: Minden este erre
0: az egy drága lemez lehet, igen.
1: Összes akkori telefoncsöngés benne van, nem?
0: Igen.
1: Nem lehet, hogy az a cím, a számnak japán?
0: Nem, egyébként az a durva, hogy nem emlékszem a címére, pedig tehát, hogy ez valahogy úgy volt, hogy írták valahol a címét, és akkor én rákerestem YouTube-on, ahol kidobott egy linket, és akkor az alapján találtam meg.
1: Bejött a beat.
0: Igen, de hogy?
1: Hát elcsúsztatva.
0: Hogy jött be ez a beat?

0: kicsit úgy érzem magam, mint 12 éves, amikor Commodore 64-en játszottam.
1: Igen, hát ez valószínű, igen, ezek a, igen. Igen, na, és akkor ugye volt még a Kraftwerk hatás, a Trans-European
0: azt nem,
1: Express,
0: azt nem Numbers, meg, mert azt már mindenki tudja.
1: Igen, azt túl popos lenne most itt, de meg azt is mindenki ismeri, remélhetőleg.
0: És aki hogy nem, az akkor, meg hallgassa
1: meg. Igen, és hogy ebből lett aztán később egyébként, ahol, amit már így amúgy kislemezen ő, mint producer, vagy nem is tudom, hát én leginkább producerként szerintem jelent meg, bár ebben sem vagyok biztos, az egy 83-as felvétel, ami az a címe, hogy A-E-I-O-U, Sometimes Y. Ez a címe, és az EBNOZN zenekar fog majd akkor következni.

0: És így tovább. Ez nem kifejezetten az ő világa lett aztán később, de hogy ebben
1: mindenki is részt vett. Így.
0: Igen, igen. Egyébként ez volt az első kereskedelmi forgalomban megjelent Amerikában kislemez, amelyet egy kompjúterrel készítettek. Ezt azért hangsúlyoztam így, mert a gyerekeim mindig kiröhögnek. Akkor is, hogyha azt mondom, hogy kompjútert is szoktam néha mondani, de az csak, hogyha nagyon elvétve. De az, hogy számítógép, nekik már az sem megy át.
1: Tehát, akkor mi?
0: Nem tudom, laptop. Ja. Vagy valami ilyesmi, de hogy számítógép, így az
1: nem.
0: Mit számít ki ez a gép? Vagy
1: hát
0: nem
1: bármit,
0: mindent. Hát ez az. Igen. Na, szóval, hogy de még előtte volt, ugye ez a Zulu Nation, ez egy csapat volt, ami egyébként állt zenészekből, rapperekből, MC-kből, táncosokból, stb. És akkor itt volt ez a Soul Sonic Force nevű brigád, akik ilyen. Hát ugye ez akkoriban volt, amikor a stúdióból, ahogy beszéltük a múltkor, eltűntek a zenészek, és bejöttek helyette a kütyük, mint ahogy az előbb is ez így kiderült. És az egyik korai megjelenésük egyébként, nekik ez 3 évvel korábban, mint ez, amit most mutattam, 80-ban, a Zulu Nation Throwdown címet viseli, és ez már Afrika Bambaataa néven jelent meg egyébként. De ebben valószínűleg még vannak mondjuk pont élő hangszerek is, de már bőven elektronikus dolgok is. Say, what's the name of this nation? Zulu, Zulu. A gitár például. And who's gonna get-

0: ez a klasszik, hát amit is hallottunk.
1: Igen, ilyen diszkó rap, nem?
0: Igen, az a super rapping, amit a múltkor is hallgattunk. Igen, itt még Studio Zenészek is voltak, ez 80-as felvétel, és aztán jött ugye ez a bizonyos Planet Rock, ami már egyébként hát az Arthur Baker is ott volt a környéken, a stúdióban olyankor már, meg én, mintha láttam volna ezt a fickót, akiről biztos, hogy fogunk beszélni rengeteget ebben az időben, a Rick Rubin. Szerintem ő is ott ült a stúdióban már akkor, vagy nem, de hogy ott keringett ezekben a körökben, aki aztán később a Def Jam-et majd megalapítja. És ezek után akkor hát szerintem hallgassunk bele a Planet Rockba, csak azért, mert annyit beszéltünk róla, az is ismeri gondolom mindenki, aki foglalkozik ezekkel a dolgokkal, de biztos, hogy sokan nem. És nem akkor
1: megcsináljuk a műsort.
0: Így van, és nem is adásul.

0: Hát ugye itt az akatolás, meg ez a dallam és minden, tehát igazából itt ez egy többszörös Kraftwerk koppintás, meg de hát ezt teljesen vállaltam, tehát hogy nem.
1: Én azt is hittem, hogy ez valami Kraftwerk sampling egyébként.
0: Na hát ez is, nem, ez is el lett játszva ugyanazokkal a hasonló kütyükkel, de ők játszották fel, és igazából csak magát ezt az egész számot lopták el, kvázi úgymond, de meg hát ez nem is titokban történt. És akkor ez nagyot ütött egyébként, és ugyanebben az időszakban volt az, hogy ugye a punk meg new wave mozga, vagy kultúra, ott a CBGB és társai, amikről egy csomót beszélgettünk, már ott ez így azért tudott valahogy összeforni, és nekem ez volt a nagyon-nagyon érdekes abban a sorozatban, amit nézünk például, hogy mert nekem a fejemben ez rohadtul nem fért össze. Tehát az, hogy ez hogy, és sose értettem azt, nem néztem soha utána, hogy a Beastie Boys is hogy lett úgy, hogy egyébként egy punk zenekarból aztán végül hip-hop zenekar, meg a Fight for the Right, és akkor ugyanakkor meg utána, tehát hogy az egész nekem, a Body Count, és utána Ice-T, és nem tudom, hogy az egész nekem ilyen fura volt. Ami, és persze egyszerű a válasz, hogy ott ugye ugyanakkor voltak, ugyanabban a városban egyrészt, és ugyanolyan körülmények között voltak, tehát hogy ott azt magyarázták többen is, hogy ugye a rockzenének a punk volt az underground verziója egy kicsit, és a diszkónak, meg az ilyen populárisabb fekete zenéknek volt a hip-hop rap az underground vonala, és akkor, hogy ezek a klubok, amik akkor riban voltak, ez a Negrilt emlegették sokan, ami egy kis 200 fős klub volt, például a Bob Marley-ek is ott léptek, az egy ilyen reggae klub szerűség volt, de hogy ott elkezdtek, volt ez a Cool Lady Blue nevű nő.
1: Igen.
0: Ez egy londoni fehérbőrű nő volt egyébként, akinek nagyon tetszett szintén ez a világ. Többen voltak. Volt a Malcolm McLaren, aki szintén ugye miután a Sex Pistolsnak leáldozott, és ugye ő volt a menedzserük, azt hiszem. Akkor utána belecsöppent ő is ezekbe a bronxi
1: blokkpartikba. Igen, ő csinált is egy ilyen diszkós, hip-hopos, elektronikus lemezt.
0: Igen, azt el is hoztam egyébként arról, mert bár igen.
1: Bár vannak fenntartásai?
0: Nem, nincsenek, én szeretem azt a pár számot, amit ismerek róla, de hogy szóval ezt úgy kell elképzelni, hogy ezekre a helyekre a Cool Lady Blue például, mivel látta a Bambátát legelsősorban, meg a Jazzy J volt a másik DJ, aki a Bambátával együtt dolgoztak, és a Jazzy J volt inkább, aki nagyon már a koszkerecselgetett, és a Bambata pedig válogatott úgy, mert neki az volt tehát ő attól tudott egy picit többet, vagy tehát nagyon-nagyon, és ez a filozófiájával nagyon egybe hangzott, vagy egybe csengett, hogy a zenében is a határokat feszegette, tehát hogy tényleg beemelte egy Kraftwerket, egy nem tudom, akármit az európai fehér zenékből is, és nem csak ilyen régi funkokat, mint amit a Grandmaster Flash-ig csináltak, és hogy ez különös tekintettel arra, hogy akkor utána meghívták őket ezekre a hip-hop night-okra, így nem tudom milyen random csütörtökönként elkezdődött egy ilyen dolog, és ott a fehér bőrű punk fiatalok is ott voltak, és hallották ezeket, és nagyon-nagyon tetszett nekik, és teljesen összefonódott az a két kultúra, akkor ugye jött ez tehát ugyan ekkor történik az, hogy Feffrefedi meghívja a Blondit, és akkor a Blondi megír egy
1: számot. Egy számot. Beleírja a bizét, Grandmaster Flash-t.
0: A Grandmaster Flash-t is, meg az egész ilyen, tehát hogy ez az egész egy ilyen, akkor kezdődött egy ilyen nagyon komoly olvasztó tégely lenni, tehát persze Elvis is hallgatott ugye a fekete rádiót, és akkor lenyúlta a fekete zenéket, meg mint volt, régebben is volt erre már utalás, a műsorban ezerszer voltak ilyen kapcsolódási pontok, de ez volt az első olyan ilyen nagyon komoly összemosódás ezeknek a kultúráknak, hogy például az Afrika Bambaataa, ugye ezt már most a Beastie Boys
1: könyvből... Hát meg az olyan kultúrának, ami update volt, mert azért előtte is volt szerintem olyan, mondjuk amikor a brit blues robbanás volt, amiről már beszéltünk, akkor is ugye az volt, hogy csak akkor egy előző generáció fekete zenéjét vette át a fiatalabb fehér közönség.
0: Egy visszanyúlás volt.
1: Itt pedig abban a pillanatban születő két ilyen kultúra vagy kultúrkör olvadt össze valamilyen szinten, vagy került közelebb egymáshoz.
0: Így van, és Afrikában majd, amit látta, hogy ez működik, meg egyébként Grandmaster Flash is, de Afrikában volt a főleg hajlamosabb volt elkezdeni iszonyat mennyiségű lemezt összegyűjteni a downtowni lemezboltokból is, és az aktuális zenék közül is válogatott úgy, ahogy a saját stílusában, tehát azokat is beduplázta, megvette kétszer, visszapörgette, tehát kiszedte azokat a részeket, ami neki tetszett, és az egészet egy ilyen iszonyat művészi módon saját zeneként tálalta, és a Beastie Boys könyvben találtam is kettőt, amit, mert nagyon kíváncsi voltam, hogy mik ezek a zenék, mert hogy persze játszott állítólag Elvis-t is, ami régebbi zene, meg nem tudom, Monkeys-t, meg ilyeneket is, amikből kiszedegett az apró kis része.
1: Mary.
0: Meg a Mary, igen.
1: Ezeket. Hát az Monkeys.
0: Igen. Na jó, de aztán később feldolgozta a Run DMC is, talán.
1: Igen, hát ők szemplingelték.
0: Igen. De hogy akkor, és akkor itt volt ez a, azt mondja, hogy Jövök, és ott vagyok, hogy volt ez a Gary Numan Films címszám, ami egy ilyen új hullámos...
1: Meg a Cars.
0: Azért ebből volt mit kiszedni.

0: Igen, szóval ez egy akkori aktuálisan kijött fehér zene volt, most nevezzük igen, így egyszerűség kedvéért, csak úgy, mint a Tony Basil-nek a Mickey című
1: Mickey

0: ásarona is még.
1: És akkor már igen, tehát és akkor ebből ma már ugye a mai eszünkkel, meg úgy, hogy ledíjéztünk 20 évet, hogy most nem azt mondom, hogy ezt csináltuk, de hogy azért így kb. Az agyunk így forgott, csak nyilván nem, tehát hogy valahogy nyilván mondjuk mi is a közös gyökereket mindig keresgettük meg azt, hogy mi az, ami rímel egymásra, és mi az, ami hasonló, de nyilván egy kicsit se akartam párhuzamot vonni magunk és Afrika Bambaataa között, de hát, hogy ott az akkor nagyon nagyot ütött, úgy, hogy egyébként akkor nyilván ezekre a helyekre aztán később ez bezárt, és aztán lett egy nagyobb hely, mindegyik most Peppermint Lounge, meg nem tudom, ilyesmi helyeken mentek tovább. Ezek a bulik, és meg aztán voltak élő koncertek is közben, és akkor, hogy az emberek, akik jártak oda, tehát például Madonna is feltűnt néha fiatalon ezeken a helyeken, Billy Idol, akkor nem tudom, Terry Hall a Specialsből, meg nem tudom, ilyen arcok el, Warhol, tehát ott már elindult egy kicsit ilyen érdeklődés e felé, a dolog felé, és tényleg ezek a felvételek, amiket mutatnak ott, hogy komolyan mondom, egyébként meg akartam tőled kérdezni, hogy szerinted engem miért érdekel ez az egész ennyire, hogy miért kerülök ennyire a hatás alá, komolyan mondom, így foglalkozunk, minek? Nem tudom, 5 éve különböző dolgokkal, és valahogy ennek tudok úgy a hatása alá kerülni, komolyan mondom, hogy ilyen könnyes szemben nézem ezeket a videókat, ahol ezek a punk gyerekek együtt ugrálnak a...
0: Komplet, vagy csak ez a korszak miatt,
1: vagy
0: az egész 5 éves folyamunkra vagy kíváncsi, vagy miért,
1: nem.
0: Érdekel?
1: Hogy ebben az egész folyamban sok minden volt már, ami nagyon tetszett, de ez valahogy egy fokkal jobban tetszik, hogy ott ez az egész kapcsolódás, hogy ott ezeken a helyeken az, hogy ott a punk gyerekek a felnyit séróval, meg a nem tudom, biztosító tűket lógatják magukból, nem tudom, és akkor amúgy rázzák a seggüket a Feka DJ-re, aki ott nyomja ezeket a zenéket, összekeveri a nem tudom, a Kraftwerket a...
0: Nem tudom, hogy szóval... miért van ez rád olyan nagy hatása. Lehet, hogy fölrém lett benned a Purple Rain-nek a videóklipje, amikor a 4,5 perces Prince gitárszóló végén a közönségben a bőrkabátos punk fiú vagy lány, erre már nem emlékszem, így elmorzsol egy könycseppet a videóklipben, és ez így beléd égett, és azóta is ezt az élményt keresed.
1: Lehet, igen.
0: Vagy pedig emlékszel például a Kapolcsi bulira, amikor a végén a Lovely Day-re mellettünk a kanapén a tüskéshajú punkok összeborulva ringatóztak.
1: Volt ilyen?
0: Volt.
1: Na hát erre jó, már. Nagyon igen. Jó. De
0: na, tehát hogy pillanatokat mi is teremtettünk ilyen pillanatot, igen. És még mindig nem akarok párhuzamot vonni magunk és Afrika Bambaataa között.
1: Na mindegy, szóval ez egy nagyon forradalmi időszak volt ott akkor, és nagyon, tehát most itt a Beastie Boys könyvben úgy fogalmaztak például, tehát,
0: hogy... Van még egy ötletem, hogy miért szereted ezt? Mert a szíved mélyén punk vagy, és szereted a fekete
1: nagyon
0: zenéket.
1: Nagyon a mélyén, igen. Az sokkal inkább.
0: Tudom, hogy nagyon a mélyén.
1: Igen, na
0: annyira,
1: de mindig,
0: szóval... még nem is találtad meg.
1: Igen, de most lehet, hogy megtalálom. Igen. Hogy ez a jövő. Tehát, hogy ezt lehetett érezni akkor, hogy ez pedig amúgy nem feltétlenül kéne, hogy ez jön erről, csak lehetne az is, hogy ez most nagyon jó, de közben meg ott lehetett érezni azt, hogy na ebből aztán most nagyon lesz valami.
0: Igen, és aztán el is indult ez azért ott ugye a David Byrne-ek is, ő mondjuk kifejezetten nagyon érdeklődött a afrikai zenék iránt, és be is építették ugye a saját zenéjükbe, tehát hogy ezért ez nem csak ilyen elméleti szinten, meg buli szinten valósult meg, hanem gyakorlati szinten is, a zenéjükbe is beszürem lett ez a világ.
1: Uh-huh. Ja, és akkor ugye, amit a Facebookra kiraktam kép, hogy ő az, nyilván Afrika Bambaataa, és hogy a fellépések azok szerint, tehát mint ez a Parliament Funkadelic stíló, hát igen, kicsit régebben, hogy nagyon beöltözve, akár még ilyen indián jelmezek, meg nem tudom, afrikai ilyen mindenféle ékszerek telerakott ilyen nagyon multikultiba, de mindenképpen ez az exotikus...
0: De ő is még ezt a külsőségekben, inkább ez a Grandmaster Flash-es, nem nagyon tudom, hogy ki vagyok jellegű öltözködés volt, nem?
1: Tehát hát meg ez a Future, ezek a nagyon...
0: Igen,
1: a csíknapszemüveg, az ilyen nagyon hegyes válasz lakruhák, meg nem tudom, ilyen komoly cuccok.
0: Szamuráj.
1: Nagyon kemény, igen. Úgyhogy izgi lehetett ott ez, és aztán...
0: És akkor mi történt?
1: Hát utána jött ez a Def Jam-es...
0: Domestikálódott az egész.
1: De nem úgy nem. Szóval, hogy mondjam, hát akkor most én lehet, hogy átlökném neked azzal, hogy mondtad, hogy még a Def Jam előtti időkből hoztál egy-két zenekart.
0: Jó, akkor...
1: És hogy át tudjál löködni, és fel tudjál lélekben készülni, akkor az előbb említett Malcolm McLaren lemezről, ami azért érdekes, mert egyébként hát ez a lemez, amit ő akkor ott csinált 84-ben, azt hiszem, az volt, hogy egy kicsit ez is segített a Duck Rock, ez volt a címe.
0: De ugye nem a kacsatánc lesz.
1: Nem a kacsatánc, igen, Száraival és Vámosival. Nem, ez a Buffalo Girls fogom természetesen felrakni nyilván, de hát már jó fej vagyok, és hogy egy kicsit így az is segített, hogy az egy ilyen egyebb beljebb vitte a népszerűségét a lemezeladások tekintetében, meg a közkultúra tekintetében, de még bőven nem. Meg hát ez nem is, tehát ez igazából csak egy ilyen... Szóval ő hívott ehhez segítséget, tehát nem egyedül csinálta ezt a lemezt, mert amúgy
0: egy butikus volt.
1: Mert egyébként divattervező volt, meg nem tudom, szóval igen, és akkor voltak a zenekarai, ez a Bow Wow Wow, meg igen. Nem tudom, ezek az ilyen...
0: I Want Candy.
1: Az I Want Candy-t is elhoztam, igen, de a Duck Rock az sokkal izgalmasabb.
0: Nagyszerű Bo Diddley.
1: Az Bo Diddley volt?
0: Hát a Bo Diddley Redeem-re.
1: Ja, a Bo Diddley, igen.
0: Épül az I Want Candy.
1: Most már lehet, hogy meg kéne hallgatnunk, de a Buffalo Girls...
0: Én fogjuk... olyan szépen elénekeltem, szerintem ez bőven elég belőle.
1: És a Trevor Horn és a World Famous Supreme Team, ők DJ-k voltak szintén, akiket felkért ennek a lemeznek a megcsinálásában való segítségre, de szépen fogalmaztam, és akkor amikor lett. Tessék, itt is van. Hát ez csak annyi a scratchelés, meg a nem tudom, ezek az ilyen elektro funk. Andy and Carizel, and they're some very good friends of mine. My name is Justin Lott, Superstar C. And I have something here. The first call of the night goes by the name of Shakira from Soundview Project. Shakira. Kareem Everlasting, Equan Allah, and that's Rakim Arshava from South Shore High School. They always make dedications with world's famous. Michelle from Bed-Stuy is checking us out. Dre B checking us out. Ace Ski from Brownsville. Hát igen, de a Herbie Hancock Rakit is ebben az évben jött ki, amúgy, ami majdnem ugyanez, igen. Vagy hát nem ugyanez, csak hogy ezek a hangok, meg ezek a, igen, korai scratch.

0: Nem.
1: De, hát ebben nem lesz már több, de lesz még benne más, de...
0: A lényeget hallottuk.
1: Na, tessék. Hello.

0: Igen.
1: Oké.
2: Okay. Elektrik bugizni már electric akkoriban.
0: Bugi.
2: Igen, igen, igen. Én, ha most még egyébként belevágnék
1: valamit. Ha még valamit csinálnál, még... az az electric bugi lenne.
2: Igen, most elkezdtem egy csomó projektet csinálni, de ha még lenne időm, ami már ezekre sincs.
1: Én még mindig a Lindy Hopon.
2: Lindy Hop? Neked az...
1: Én azt csinálnám.
2: De az olyan, az nagyon fárasztó lehet az a Lindy Hop.
1: Igen, valószínűleg meg is halnék, de az, igen. Nekem ahhoz lenne kedvem. Ja. Nem az hát, de hát én már sajnos ez... Ez már nem az
2: soha.
1: Én világom, én az electric bugi. Öreg vagyok én már az electric bugi.
2: Ja, hát, de én azt
1: meg nem is vagyok olyan vizé.
2: Olyan az a, nem tudom. Na mindegy.
1: Na mindegy. Meglátjuk. Igen.
2: Szóval, hát, és akkor te
1: és kiket... van egy jó electric bugi szakkör egyébként valahol, ahol csatlakoznál?
2: Hát csinálunk, nem tudom. Csinálunk magunknak egy szakkört.
1: Igen. És
2: keresünk.
1: Lenézzük a YouTube-ról a move-okat.
2: Hát igen.
1: Jó.
2: Meg vannak ilyen bakelitlemezek, aminek a belső borítójában vannak ilyen breaktánc mozdulatok, azokat majd előszedjük.
1: Igen, mint a Fenyő Miki kislemezen.
2: Fenyő Miki kislemez?
1: Azt a karikát összerakod.
2: Jézusom, tényleg volt ilyen.
1: Ugye?
2: Aszta.
1: És akkor belenézel, és mint azok a kivágott képek,
2: igen.
1: Azt a nyomta a sráca.
2: Igen, tényleg.
1: Break figurát.
2: Tehát ezt ki lehetett vágni a lemezborító belső borítóból.
1: És fölraktad a lemezre, csak aknak, aki nem tudja, hogy miről beszélünk.
2: Igen.
1: Egy képekből álló
2: uh-huh.
1: szallag volt, ki lehetett vágni, összeragasztani a megfelelő helyen, és amikor lejátszotta az ember a lemezt, középre le kellett rakni,
2: igen.
1: Benézni oldalt a kis lukon,
2: és táncolt,
1: és
2: a
1: táncolt a brékes a másik oldalán a szallagnak.
2: Volt ilyen Amerikában? Nem.
1: Hát, ez a magyar
2: Fenyő
1: invenció.
2: Fenyő Miki csinálta ezt is.
1: Igen, mindent mi találtunk.
2: Ja, így van. És Afrika Bambaataa is idén halt meg egyébként, csak szólok.
1: Szegény.
2: Április 9-én.
1: Hát ez az év, ez nem volt nagyon jó.
2: Dolly Parton is meghalt, basszus.
1: Így van. Mi ez?
2: Rest in peace.
1: Rest in peace.
2: Igen.
1: Nem tudom. Igen. Sajnálom Dolly Partont is, meg Afrika. Mindenkit, aki meghalt.
2: Igen. No, és te kiket
1: szóval
2: hoztál?
1: Nekik a Dope Beat.
2: A Dope Beat?
1: A Boogie Down Production volt az első, amit megnéztem, mert ilyen alkotói válságban voltam, vagy hogy is mondjam.
2: Hát igen.
1: És nem nagyon találtam magamat, meg a fogást ezen az egész témakörön. És akkor gondoltam, megnézek egy pár zenekart, akik nem a leghíresebbek, de azért jelentősek, meg a műfajra azért volt elég komoly hatásuk, és hát a Boogie Down Productions volt az egyik, akik egy bronxi banda voltak, 86-ban alakult a zenekar, KRS-One, aki ugye később szólóban is nagyon híres DJ lett, és uh-huh. DJ, MC volt, uh-huh. és szólólemezeket is jelentett meg. D-Nice és Scott LaRock voltak még a tagjai, és az első lemezük a Criminal Minded című album volt, 87-ben jelent meg, és azért mondtam először a Dope Beat-et, mert hogy gondolkoztam, hogy mi ment akkor ebben a műfajban, és ugye ekkor volt picit előbb talán a Walk This Way,
2: uh-huh.
1: Vagy talán a 87-ben volt az is, vagy 86-ban, nem tudom. Szóval ez a rock, rap, rock összefogóckodás ugye nem csak így az előzőekben megismert módon történt, hanem beszivárgott a hip-hop zenébe is, és ez a Dope Beat, ez így kezdődik.

0: Na így.
1: Oh yeah.
0: És akkor nem csak ez volt, hogy behozták a rockzenét, mert ezt ugye nem ők találták ki, de például ők voltak szerintem talán az első ilyen olyan hip-hop zenekar, akik a jamaikai zenére így rezonáltak, és több számuk is van, ami ilyen, ilyen raga jellegű, vagy regi alapú zene.
2: Live and direct! Boogie Down Productions is large!
3: Why da gang?
2: Yeah. Special request.

És hát egyébként ők picit így előfutárai voltak a gangster rapnek is. Hmm. Hát ugye már lemez címe is Criminal Minded, de itt azért ők nem a gangster szerepbe helyezkedtek bele igazából, csak az alvilági történéseket, meg az utcai életet ről rappeltek nagyon sokat, vagy rappelt főleg KRS van. De abszolút ilyen inspirációt nyújtottak ők mondjuk az NWA-nek, akik ugye a másik oldalon, a nyugati parton ekkor már azért gondolom készülgettek a Straight Out to Compton-ra. Úgyhogy ebben is van egy úttörő szerepük, és hát a történetük is azért egy picit a fölidézi ezeket a gangster rappereket, mert most már, hogyha így halálesetekről volt szó, akkor Scott LaRock az itt meg is halt szegény 87-ben, a lemez megjelenése után valamivel, vagy hát még a következő lemezen elkezdett dolgozni, de azt már nem tudta befejezni, mert valamilyen ilyen féltékenységi drámába keveredett, aztán egyszer csak lelőtték. Tehát még az sem biztos, hogy a féltékenységi drámának köze volt hozzá, mert azt hiszem, hogy két embert megvádoltak így a lelövésével, de azokat is elengedték, úgyhogy igazából nem nagyon lehet tudni, vagy hát legalábbis azok a minimális források, amiket én ebből erről megtaláltam, azok nem fejtették meg, hogy mi is történt ott igazából. És az első ilyen rap, ilyen odamondogatás is hozzájuk fűződik, vagy hát az, amilyen nagyobb és kibontakozó és több zenekart is érintő ilyen ellentét volt. Van a The Bridge is Over című számuk, ami szerintem a legjobb szám ezen a lemezen.

Kell volt egy ilyen, ha valaki figyelte a szöveget, akkor velük volt egy kis minimális ellentét arról, hogy ki is a király, és hogy ki kezdte el ezt az egészet tulajdonképpen. És hát ezt folytatták a South Bronx című számunkban is.

0: Hát de majd fogjuk igen. látni, hogy a Run DMC-nél, hogy ez a minimalista stílus volt, igen, ami igen. nagyon kellett ott, és ami igen, hogy akkor
1: igen, hát most nem akartam a legnagyobb izére ráúszni rögtön. És akkor erre egyébként válaszoltak a Queensből. MC Shen-nek van például a The Bridge című száma, a Down by Low című lemezről, amit biztos Jim Jarmusch is sokat hallgatott. Mm-hmm.

0: Lehet, hogy ez volt a nyitó darabja ennek a odamondogatásnak, most már így nem emlékszem pontosan, de mindegy, szóval ez így kialakult, ez a háború, és akkor ez tartott egy darabig, aztán Scott Larock ugye meghalt, és utána KRS van így a nem az erőszak felé fordult, hanem inkább pont az ellenkező irányba, és sokkal ilyen...
1: Szerelmes hip-hopot kezdett el
0: írni? Nem. Megmaradt azért ez a harci attitűd valamilyen szinten, meg ez az odamondogatás, de sokkal szociálisabb témákat vett elő, és például a következő lemezen, amin már ugye a félig meddig a Scott Larock halála után készült, van például egy Stop the Violence című szám, ami picit erről szól.
1: Már Rewind is volt a csinál.
0: Jaj, van itt minden, haver. Ez már ugye 88-as, azt hiszem, vagy 89-es, nem tudom, a megjelenés.

0: Persze, igen. Egyébként nekik volt előtte egy olyan számuk is, azt hiszem, hogy valami
1: a... Do the violence?
0: Nem a Far West Coast, vagy nem tudom, valami ilyesmi.
1: Hát
0: tehát egy kicsit a ennek a East Coast, West Coast ellentétnek a magjainak elhintésében is volt némi szerepe.
1: Arra kíváncsi leszek, hogy ott mi fog kiderülni egyébként, vagy nem kiderülni, mert nyilván tudunk dolgokat, de hogy... Mert nekem valahol tökre tetszik az a korai hip-hopokban, hogy ez az ilyen felszínes szövegek. Tehát hello, mi vagyunk a királyok, itt van a haverom Teddy, mondd meg Teddykém, neked is ki tetszik meg. Hello, sziasztok, csajok, mit te itt vagyunk a Verdát, most vettem, izé. Ez ment egyfolytában ritmusra. És akkor utána jött ugye a message, hogy akkor nekünk milyen szar, meg...
0: Igen, ezért... de nem csak az, hogy milyen szar, meg szerintem meg volt benne egy ilyen dühösebb ellenállás is azért, és ebbe is valahol a punkhoz van egyébként szerintem köze,
1: hát
0: pont ezeknek a zenéknek, most nyilván nem pont a Stop the Violence című számnak, de mondjuk a Public Enemy-t azért most egy pár számot belehallgattam, és azért úgy elkapott az, hogy mi hiányzik nekem most ebből a műfajból.
1: Most?
0: Igen, most, tehát hogy ez a
1: az oda...
0: Odaverünk rendesen, az valahogy így ki, vagy legalábbis én nem érzem a mostani hip-hop zenékbe ezt olyan nagyon, de például visszatérve a Boogie Down Productionsre, olyan szociális érzékenységben voltak, hogy például a Jimmy című számot, ami már nagyon jól átköt a Jungle Brothersre, mert hogy az inspirációt ezt a Jungle Brothers Jim Borowski című számából merítették a Jimmy című számhoz a Boogie Down Productionsnél, hát hogy miről szól, azt aki nagyon jól figyeli a szöveget, az meg fogja hallani, nagyon fontos téma, és a gettó ifjúságának egy nagyon fontos üzenet van benne. Nem csak a gettó ifjúságának, minden ifjúságnak.
1: Még neked is. Jaj, de jó. Köszi.
0: Ha még tervezel valamit.
1: Én sok mindent tervezek még.

0: hogy az óvszer hordás fontosságáról szóló dal.
1: Jó, de oké, igen. Nem, ami teljesen másra gondoltam.
0: Teljesen máshol voltál.
1: Igen.
0: Jim Brzezinski című száma a Jungle Brothersnek. Hát ugye egy ilyen, na szóval a férfi nemi szervről szól, és akkor így a Jimmy pedig ugye a KRS-One-nál és a Boogie Down Productions által ugye kalapot kell, hogy hordjon, és ez nagyon fontos, mert nagyon sok bajtól megóvja az embereket, hogyha Jimmyre a kalapot húznak. Úgyhogy ilyen tanításaik is voltak. És van még egy nagyon kemény darab, amit szeretnék megmutatni a rock-rap vonalon, a Just Slippin' című szám.
1: Oh, Jesus. Ez is Boogie Down.
0: Boogie Down. Yeah.

0: És ezzel még nem lesz vége.
1: Remélemnek.
0: A vonalnak. És akkor csak hogy valami finom és tényleg jó darabot is halljunk, már ez a Yes, Sleepin', ez szerintem elég gagyi volt, ez a hogy hívják, ez a Smoke on the Water. Igen, szóval ettől engem tényleg kiráz a hideg, de hát mindegy, igen. Muszáj volt bemutatni, hogy ilyen is volt.
1: Hát
0: viszont ugye a feloszlása után a Boogie Down Productionsnek még egyébként egy-két lemezt megjelentettek, és aztán 91-2 környékén oszlott föl teljesen a zenekar, és akkor KRS-One szóló karriert kezdett, és ugye rögtön az első albumán volt ugye a Sound of the Police című
1: műremek,
0: igen, de nem ezt szeretném bejátszani, hanem az indító számot, az első számot, a KRS-One Attacks című darabot, ami viszont annyira ilyen igazi 90-es évek hip-hop, hogy az hihetetlen. We will be here forever. Ilyen jó kis szemplerezős, hogy a Return of the Boom Bap című albumról. We will be here forever. Do you understand that? Get what I'm saying? Forever. How many real hip-hoppers in the place right about now?

0: Ugye?
1: De jó volt.
0: Jó volt, mi? Gondoltam, hogy ez tetszeni fog. És akkor van egy másik, ugyanebből a korszakból egy hasonló, szintén bronxi zenekar, akiknek van egy átfedés, mert a lemezüket az ugyanaz producer állta, mint aki a Boogie Down Productions Criminal Minded lemezt. Tehát, hogy így nagyjából tesó banda volt, az Ultramagnetic MCs, akiknek hát nagyjából ezen a vonalon futottak ők is. Egy picit szerintem ilyen gyorsabb és bulizósabb zenét játszottak, mint a Boogie Down Productions. Az első kislemezük az Ego Tripping című volt.

tegye fel az a tilos rádiós műsorvezető a kezét, aki a technikus szobát meg tudja táncoltatni. Oh yeah, DJ Shef on the house. Innen is üdvözlet Ozinak a másik oldalra.

Cool Keith volt az egyikük, aki a fő rapper volt, Seed G, Tier Love, Mo Love, Big D, és aztán Team Dog csatlakozott hozzájuk, és hát tök jó számokat csináltak, itt van például a Cool Keith, House Things.

0: pedig nincs vége. A sampling őrületnek és a rock rap találkozásnak ez egy jóval dinamikusabb darab lesz majd, mint az előző volt. A Smoke on the Water-t ki fogja söpörni a tudatunk mélyéről.
1: De kemény.
0: Nekem az ugrott be egyébként a Tone Like Lighting.
1: Aha.
0: Igen. De csak valószínűleg a kolompa

0: Ez a híres, ez a híres szemplingek,
1: ami... Ez ami az összes Ghetto Funk számba benne volt kb.
0: Igen.
1: És egyébként ők nyúltak először a Joe Cocker Woman to Woman című számában lévő zongorá szemplinghez is, amit hát feladhatunk kérdésnek bárkinek, hogy... később miből
0: csak
1: lett
0: a telefonunk híres. Nem működik, az a baj, de majd megmondjuk a megfejtést.
1: De már mindenki tudja. Úgyis.
0: Igen.
1: Bár meg kicsit máshogy használták, mert valahogy máshogy vágták.

0: Igen.
1: Nincs új a nap alatt.
0: Szóval ugye ez a California Love volt, ugye a Tupac. Dr. Dre és Tupac, igen, akik szintén ehhez nyúltak később, pár évvel később, és Chicagóba, nem tudom, hogy emlékszel rá, beszéltünk a house rapről, vagy a...
1: Igen.
0: Na.
1: A Bounce, nem?
0: Nem, a Bounce az New Orleansban volt.
1: Ja, az New Orleansban,
0: hanem a House, amikor House számokra kezdtek

0: volt a neve, nem?
1: Hát valami ilyesmi volt, hogyha House Rap vagy valami hasonló. Mindegy, most én így hívom.
0: Igen.
1: Eldöntöttem, és hát ők is például az előbb hallott Traveling at the Speed of Sound számból csináltak ilyen house-os remixet. Metszol csendtel,
2: Az nekem így.

Na mindegy, szóval ez volt az Ultra Magnetic MCs, és akkor a másik zenekar, ami szintén így kapcsolódik a Boogie Down Productionhoz, az a Jungle Brothers, akinek ugye a Jimmy című számát val így összefortak, és hát akkor itt van az eredeti, a Jim Brofsky. Jungle Brothers és Red Alert.

0: Hát igen, de nem csak a fügykösükről tudtak rappelni egyébként, úgyhogy...
1: De, és ez mikor egyébként ez a...
0: Hát ez ilyen, ez 80, ez is ilyen 88 környéke.
1: Aha.
0: Úgyhogy ugyanaz a korszak, 88-89, de hát például ugye a Jungle Brothershez kötődik a Because I Gotta Like That című szám is, ami az első lemezükön volt, és aztán később ugye a Fatboy Slim által is

ők is így kevergették a stílókat, nekik is ők így jobban belefolytak, aztán később még inkább az ilyen elektronikus zenékbe, meg ilyesmibe, de már abban az időszakban is volt nekik például az I House You című szám, ami szintén ilyen house-os rap. Oh.

0: Közben döntöttem, egy másik számot fogok berakni a maglósoknak, és az csak 3 perc 58.
1: Oké, akkor jók vagyunk. Na de nem csak ilyen modernkedés volt, hanem egyébként van egy olyan számuk is, ami így egy picit a hip-hop gyökereire mutat, amiről már beszéltünk így a hip-hopos kezdeteknél. Tehát ez ilyen... Ez a második albumukon van. Kicsit ilyen... André Williams jellegű. Now I don't play when I do my thing, but you better call the cops if I start to sing. Yeah, I got plenty moves, eyes open, all eyes closed. But my best move, baby, is when I beat my nose. Africa, my brother. He lets loose when he lets. És egyébként.
0: Igen, nekem jobban tetszik ez az emberkedés, mint az agresszió.
1: Igen. Nem az agresszióra mondom, hanem hogy ez a düh, vagy nem tudom, az azért úgy nem állt rosszul egy-két zenének szerintem. Igen. És az ő ródiuk volt egyébként Razel egy ideig, aki azt ilyen beatboxer csávó, és a Roots-ban volt beatboxos később, és aztán így a 2000-es években készítettek egy albumot a Propellerheads-zel, és ugye azonban a VIP, meg nem tudom, egy pár ilyen We're in the VIP.
0: Igen.
1: Meg például a Down with the JB's című szám is, amit hát mi is pörgettünk szerintem egy párszor. És akkor igazából az én magnós számom is majd ehhez fog kötődni egy kicsit. Ugye nosztalgia.

0: így az underground környéken mozogtak.
1: Ja, ebben is, igen?
0: Ebben.
1: Hát ezt egy jó párszor felraktad a bulikon.
0: Igen.
1: De ugye a közepén. Nem? Tehát...
0: Igen.

0: Innen eljutottam a Propellerheadzig, és sajnos bele kellett hallgatnom a Dex and Drums and Rock and Roll című Propellerheads albumba, a kiterjesztett verziójába, és meghallottam a Crash című számot, és akkor eldöntöttem, hogy az lesz
1: a mai magnós
0: számunk, úgyhogy én ezzel búcsúzom, aztán majd még, ha vége lesz, akkor visszajövünk, mindenki.
1: Ja, hát akkor föl, belefér
0: most
1: a
0: még
1: kettő,
0: egy,
1: igen.
0: Egy-két bemelegítő mozgást lehet végezni, és akkor indul. There's something curious about this broadcast.

0: Na hát rendesek voltak itt a végén, ugye hagytak még a mixelésre is helyet. Ja. Propellerhead srácok.
1: Igen. Szép volt.
0: Szép volt. A nosztalgia vonaton így fölültem rá délután, és nem tudtam róla leugrani, úgyhogy,
1: hát de nem is
0: úgyhogy
1: kell.
0: Kénytelen voltam ezt behozni.
1: Köszönjük szépen. És neked DJ Chef,
0: igen. Így még sikerült kikerekítenem arra is, hogy kapcsolódjon a műsor.
1: Műsor, hát persze. Persze, és hát tök jól előre tekintettél abba, hogy mi felé megyünk, ugye? Tehát, hogy ott a...
0: Fölvillantottam, igen.
1: És ami... Majd akkor szerintem a következő adásban, akkor kitárgyaljuk a Def Jam recordings-t valószínű, igen. És én annak az elejére ugornék vissza, hogy akkor azt egy kicsit előrevetítsem, mert az a szám, ami a Beastie Boysnak a kedvenc zenéje volt, és 9 perces, és azt akartam felrakni, az még a következő adásra...
0: Jó, azt majd a következő adás elején.
1: A Beastie Boys az még később lesz, pedig már nagyon-nagyon érik, tehát ez a két dolog érik nagyon-nagyon. A Def Jam ennek az egyik első megjelenésére, vagy nem is tudom, első ilyen lemez, amin a Gene Simmons, milyen Simmonsnak hívták a fickót?
0: Russell, nem?
1: Russell Simmons, igen. Közreműködött, vagy segítette megjelenni, ez a Curtis Blow-nak volt az első lemeze, és arról az első siker a Christmas Rapping.
0: Nagyon jó.
1: Mert akkor legalább most egy sok szomorú dolog volt ebben a műsorban, és karácsony az idén is lesz.
0: Így van, és nem is olyan sokára, úgyhogy már lehet. Igen. Szerintem a Tesco-ban
1: már biztos
0: porolgatják a karácsonyi CD-t, úgyhogy.
1: Az tuti, hogy van, és ami is szomorú.
0: Megbízták Józsit, hogy keresse meg valahol.
1: Igen. Úgyhogy a Christmas Rapping, ami először nagyot ment tőlük, és akkor ezzel búcsúzik a Búgó Csiga, a DJ Schaeffel.
0: És DJ Eliottal.
1: És akkor jövünk két hét múlva megint, ha minden igaz, élőben, és akkor a Christmas Rap szóljon, Rapping szóljon, Curtis Blow.
0: Igen, a méltán nem emlegetett Curtis Blow-tól.
1: Igen, aki, hogyha láttatok már szép fekete férfit, akkor nézzétek meg ennek a lemeznek a borítóját, és innen folytatjuk. Szevasztok!
2: Was the night before Christmas and all through the
3: Hold it now, wait, hold it, that's played out. Hit it!

0: volt a portál.
1: És akkor parancsolj. Sziasztok, kedves rádióhallgatók! Így igaz, ez itt a Pilóta Portál című adás, én pedig Kis László repülőgép kapitány vagyok. A 90.3-as frekvencián a Tilos Rádióban. Ez a műsor arról szól, hogy két hetente egy-egy órát beszélgetek aktuális vendégemmel, repülésről közérthetően és reményeink szerint igen élvezetes formában. Mai vendégem abszolút a fiatal generációhoz tartozik, a Műszaki Egyetemen végzett repülőgép oktató, író, üzletember, a Pilóta Szemmel nevű kezdőpilótákat segítő mentorklub megálmodója. Nagy szeretettel köszöntöm Gere Tamást a stúdióban, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
2: Szia, Laci, köszönöm szépen én is a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat.
1: Így igaz. Tomi, te mindig is pilótának készültél, vagy volt B-opciód is? Hogy kezdődött ez nálad? Azért is kérdezem, mert a kisgépes repülésben téged mindenki ismer, de reményeink szerint ez az adás olyanokhoz is eljut majd, akik nem repülnek, vagy mondjuk fiatalok, és most fontolgatják, hogy repülést kezdjenek. Szóval mindig is pilóta akartál lenni? Hogy volt ez nálad?
2: Nem, én gyerekként nagyon sokat jártam Nyíregyházán, nagyszülők ott laktak, és hát ugye ott hétvégén jártunk többnyire, javában ment a vitorlázó repülés, ott termikeltek a város fölött a gépek, sőt nagyapámék, ahol laktak, onnan egy légvonalba pár száz méterre volt a reptér, tehát nagyon sokszor láttuk az A2-est emelkedni, kimentünk az utcába és néztük, ugrottak ki az ejtőernyősök, de valahogy soha nem sikerült kikeveredni a reptérre. Nagyapám vitt volna, hogy menjünk ki a reptérre, de ott anyukám és apukám is féltett, meg szülőktől, hát inkább apukám volt az, hogy na, nem ülnék bele, mindig ezt hallottam a repülés, egy repülőgépet látva. Ő nagyon tartott a repüléstől, sokáig, 60 éves koráig, és hát gyerekként egy ilyen mentális állapotban voltam, úgymond, hogy na, ha repülőgép, akkor nem ülnék bele. Úgyhogy végül felkerültem a Műszaki Egyetemre, ott már volt évfolyamtárs, ugye közlekedésmérnöki karra mentem, de én ilyen nagyon autómotor, gokart őrült voltam gyerekként, és ezt tette ki így a fiatalkori szabadidőmet, bicikliztem, aztán amint lehetett már robogóztam, utána a jogsit, amint lehetett megszereztem, gokart versenyeztem amatőr szinten, ott Nyíregyházán is, aztán országos bajnokságokban is indultam, úgyhogy ami benzinnel ment és gurult, azt műveltem, de a repülés az kimaradt. És amikor bekerültem a közlekkarra, a BME, ugye ott nagyon sokan voltunk, egy 300-an, és az első két év az egy olyan képzés volt, hogy alapképzés, és onnan mentek tovább valaki autós vonalra, valaki vasutas vonalra, valaki hajós vonalra, meg voltak repülősök is. És volt ott barát, aki már akkor elkezdett hármas határhegyen vitorlázó repülni, és mondta, hogy menjek ki, nézzem meg, próbáljam ki, hát mondom, dehogy megyek vitorlázó repülés, nincs benne motor, hát az leesik, tehát még ilyen szinten voltam. Persze megtanultuk ott, mert volt áramlástan, meg hőtanáramlástan, aerodinamika, minden, hogy azért nem így megy, hogy leesik a gép, sőt már első, a második fél évben már a légcsavaros hajtóműnek, tehát a légcsavarnak a propulziós hatásfokát is kellett számoltatni vizsgán, közlekedéstan kettőből, úgyhogy tanultunk ott sok finomságot, ami nyilván egy jó alapot adott később, hogy elkezdjem, de mondom, egyetemi évek alatt nem, és akkor utána még egyetem után ott maradtam PhD-zni, és akkor kattant így be, hogy na akkor kezdjük el a repülést, mert kijártam Ferihegyre egyébként. Egy fotós korszakom, de elkezdtem hobbiból fotózni, és akkor kikeveredtem Ferihegy mellé, fotóztam a repülőgépet is, meg mindent, amit lehetett fotózni. Ez egy ilyen külön szerelem projekt volt így, vagy szerelemmé nőtte ki magát ez a repülőgép fotózás. Volt, hogy minden nap kijártam így nyáron nagyon sokat.
1: Ez a akkor, spotterkedés, igen, ugye? A spotterdom, igen, akkor meg a kargódom.
2: Igen, akkor már ezek megvoltak, a spotterdom. Mellett, többnyire a kargódomra jártunk ki, mert az közelebb volt, hogy a spotter az kintebb van, meg ott többet kell sétálni is. Úgyhogy akkor is motorral kirobogtam, meg volt olyan, hogy földúton is ki tudtam menni motorral, mert éppen olyan motorom volt. És akkor ez a fotózás, ez így megint felkeltette a vágyat a repülés iránt, és úgy voltam vele, hogy ne csak nézzem, hanem jó lenne egy kicsit többet is megtanulni ebből a világból. Aztán hát akkor még a fene se gondolta volna, hogy idáig jutok, hogy, hogy oktató leszek, meg könyv, meg mentorklub, meg minden, ami.
1: Te vitorlázó pilótaként kezdted, vagy egyből movittal, vagy motoros géppel ismerkedtél?
2: Elkezdtem a vitorlázó repülést, hármas határhegyen. Akkor már az a barátom nem volt ott, aki hívott annó, mert ugye befejezte az egyetemet, elkerült talán Veszprémbe dolgozni, és akkor ugye már nem volt ideje kijárni, meg nem itt lakott a környéken, onnan kijárni azért hosszadalmas lett volna. Úgyhogy határhegyen kezdtem vitorlával, de egy fél évig bírtam azt, hogy egész nap kint vagy, és repülsz 10-15, max. 20 percet, meg van, hogy egy iskola kört se repülsz, mert éppen elszakad a kötél, akkor egy 2-3 órás szünet, akkor pont abban az évben volt, hogy az egyik góbéval viszonylag alacsonyról visszaestek, akkor az kiesett, akkor csak egy góbé volt, és akkor én nagyon nyögvenyelősen ment, de ezt mondták is az elején, hogy kitartást, meg minden, hogy bírjam. Igen, hát nem bírtam, és akkor utána mentem át Movitra, egy PPL képzést Falkén, Tökölön kezdtem el, na az már haladósabb volt, és akkor onnan jöttek a többi típusok, meg már akkor tudtam, amikor elkezdtem, hogy ez baromira jó, és szerettek oktatni, tehát alapból is egyetemen is szívesen tartottam előadást, meg utána még egyetem után ott maradtam PhD-zni is, bár azt egy fél év vagy egy év után ott hagytam, azt nem fejeztem be, de az oktatás szeretete az ott volt, meg az, hogy tudást átadni, meg segíteni másoknak, ez így bennem volt akkor is, és már tudtam, hogy oktatni akarok, úgyhogy szakszó után, ugye a szakszolgálati engedélyt megszereztem.
1: Azt melyik repülőtéren is, milyen
2: Tökölön,
1: típussal?
2: Tökölön, SF-25 Falke, motoros vitorlázó, aztán utána már csináltam kis Cessna, nagy Cessna, Diamond, aztán jöttek a
1: mondjuk
2: további
1: mondjuk el a
2: típusok.
1: Hallgatóknak, hogy mi az a Movit, mi az a motoros vitorlázó repülés, biztos van olyan, aki erről még nem hallott.
2: Igen,
1: ez mit tud?
2: A vitorlázógépben nincs motor, azt felcsördik, vagy egy vontatógép felhúzza. Movit, ugye benne van nevé, motoros vitorlázó, abban már van beépített motor, úgymond beépített termikünk van, ezt is mondjuk. Tehát nem kell az, hogy 5-6 ember kijöjjön, hogy legyen csörlőkezelő, starton valaki, fogják a szárnyvéget, tehát egy vitorlázó repülés ezért bonyolult, meg hétvégi hobbi, hogy csak akkor érnek rá többnyire az emberek, és akkor kell 5-6 ember, amíg egy repülő a levegőbe emelkedik. De a Movitnál beindítod a motort, kigurulsz, felszállsz, és hogyha már vagy olyan magasan megtaláltad a termékeket, akkor dönthetsz úgy, hogy akár csak alapjáratra leveszed a motort, és akkor termékelgetsz, vagy akár teljesen leállítod, és akkor megszűnik a motorzaj, és csak a szél susog. Tehát át lehet élni a vitorlázó repülésnek az élményét is egy Moviton. Nyilván nincs olyan jó teljesítménye, nincs olyan siklószáma, nem tud úgy emelkedni, mint egy komolyabb, főleg versenyvitorlázógép, de megadja a lehetőséget arra, hogy motor nélkül repüljön az ember, ami egy nagyon jó dolog, egy jó alapot ad. Tehát fiataloknak ajánlom továbbra is a vitorlázó repülést, mert tényleg inkább ez a 15 éves kortól már elkezdhető, tehát 20 év alatt, amíg le nem érettségizik az ember, meg a gyerek, lehet mondani, addig jó, hogyha hétvégén kijár mondjuk egy vitorlázó reptéről, trendet, fegyelmet tanul, megismeri a repülés világát, ott azért lesznek valószínűleg nagy gépes pilóták is, meg nagyon tapasztalt emberek körülötte, akik tudják segíteni, mentorálni, karriertanácsokkal ellátni. Tehát nem csak tőlem lehet ezeket beszerezni, hanem egy adott reptéren azért, hogyha bekerül a repülős közösségbe az ember, mondjuk egy vitorlázó repülőtéren, akkor az már egy jó ugródeszka lehet.
1: Igen, tehát ha jól értem, te szeretsz tanítani, szereted elmagyarázni a dolgokat, és amikor először egyedül repültél, ugye ez egy hatalmas dolog a pilóta életében, amikor először az oktató kiül mellette, én emlékszem, hát az nekem ugyan 36 éve volt, nem most, hogy szinte hallottam, mintha az oktató mondaná az instrukciókat. Te hogy élted meg ezt, az első saját egyedülrepülésedet? Emlékszel rá, hogy volt, mint volt, milyenek voltak a meteorológiai körülmények egyáltalán, mi játszódott le benned?
2: Emlékszem még, igaz, hogy már 12 éve volt nekem is, tehát azért nem most volt, de kb. Annyira dobogott a szívem, mint itt, mielőtt elkezdődött az adás.
1: Nem kell.
2: De hát azért van egy kis stressz az emberben mindig. Egyébként ugye én PPL képzést csináltam, ott 22 óra után jön el az, hogy egyedül repül az ember.
1: Igen, ez a magánpilóta képzés, ez a Private Pilot's License, ez az alapja mindennek, egymotoros gépekkel.
2: Így van, csak már azóta ugye van ez az LAPL, a Light Aircraft Pilot License, ami 30 órás, tehát igazából egy ilyen PPL Light lehet mondani, de nem azért Light, mert Ultra Light, tehát a gép súly az lényegében ugyanaz, tehát belefér egy 2 tonnás gép is az LAPL-be, meg 4 üléses. Na de visszatérve, tehát Falkéval, emlékszem, január 13-a volt ráadásul, tehát ezek a 13-ai napok nekem bejönnek, mert egyébként 13-án születtem, ráadásul az péntek volt, és érdekes volt, január 13-án, igen.
1: Jó hangzik.
2: Így van. Tehát abban az évben péntekre esett a 13-a, amikor születtem. Visszatérve, január 13 volt, tök jó téli nap, ugye akkor nincsenek termikek, szép az idő, sima a levegő, tehát az időjárás minimálisan szól bele, és igazából már úgy voltam vele, hogy ugye jó alapokkal indultam, mert az, hogy motoroztam, bicikliztem, gokart versenyeztem, ott az olyan pontosságot igényelt a gokart versenyzés, azon a szűk pályán gumifallal kirakva, ott centiméter pontosságra kellett mindig menni, és a repülés is ezt a pontosságot igényelte meg, tehát nagyon szeretem azt, mint motornál, autónál, gokartnál, valamit nagyon pontosan csinálni, a repülés ezt, ezt megkövetelte. Igen, egyrészt meg a mérnöki múlt is, tehát hogy egy ilyen maximalizmust találtam hozzá, hogy tényleg precízen, pontosan leszállás az nem csak, hogy valahol, hanem ott, ahol kell, ott történjen meg szépen szálljak le, és hát hamar sikerült ráérezni erre az egészre, meg ugye azért volt egy 60 felszállásom Vitorlában, vitorlázó repülés során, a B-vizsga előtt, a B-vizsga az egyedül repülés, oda már nem mentem el, mert addigra tényleg úgy nagyon beleuntam. Tehát jó alappal jöttem a Falkéra, és az oktató megmutatta egyszer-kétszer, mit kell, utána viszonylag hamar tudtam csinálni a dolgokat. És már egy idő után úgy voltam, meg ő is mondta, hogy már engedne egyedül, csak még nem vagyunk kész a vészhelyzetekkel. Ugye az a képzésnek egy jelentős részét teszi ki a vészhelyzetoktatás. Mi van, hogyha megáll a motor itt, ott. És na mindig, tehát már nagyon vártam azt, hogy engedjenek el egyedül, és nyilván jó érzés volt.
1: Iskolakört repültél, gondolom, 2-3-at?
2: Hát, vagy talán volt az 5 is.
1: 5 is, oké.
2: Okay. Utána meg másnap, utána jött egy 2 órás iskolakörözés, tehát egy idő után már unalmas. Unalmassá vált, ott már tényleg arra mentem, ott füves pályára csináltam tökölön, ugye ott a jobb kör, az egy alacsonyabb iskolakör, és füves pályára dolgoztunk Falkéval. Ott már tényleg azzal játszottam, hogy na pont, hogy érjen be a gép, és küszöbre szálljak, lehet mondani, tehát ilyen célra szállásokat csinálgattam már.
1: Értem, szóval, bocs, jól ment, és hamar vetted a fordulatot, és akkor kitaláltad, hogy oktató leszel, ugyanezen a típuson, ahhoz mennyit kellett repülnöd még pluszba, tehát az első egyedüli felszállás után mennyi idő az kb.?
2: Hát végül nem ezen a típuson kezdtem, mert addigra már csináltam új típusokat, meg ez hosszú idő volt. Okay. Ugye egyedül repülsz 22 óránál, 45 óra után meg lett a szakszolgálati engedély, és hát én a nehezebb utat választottam, mert lehetett volna az, hogy csinálok egy CPL elméletet, de azt angolul kellett volna tanulni hozzá, meg egy csomó időt beletenni. Én már akkor elkezdtem vállalkozni, és inkább én vállalkozói jövőt álmodtam meg magamnak már egy általános iskolában is, hogy én vállalkozó akarok lenni, meg magam ura lenni, nem akarok multinál dolgozni, mert láttam az egyetemi évek során kicsit másfél évet csúsztam, ami nem volt baj, igen, az 5 évhez képest, és ezáltal már láttam, hogy bekerültek volt évfolyamtársak cégekhez, és akkor kiküldik őket az északi sarkörre autókat tesztelni, meg ilyen autóalkatrészeket tesztelni. Hát mondom, én ezt nem akarom csinálni, ráadásul téli időszakban, amikor folyamatosan szinte egész nap sötét van. Úgyhogy egyre több olyan dolgot láttam, hogy mit nem akarok. Valaki Kecskemétre jár Pestről autóipari céghez dolgozni, igen, napi szinten, az az ingázás, hát mennyi időt elvesz, azt se akarom, tehát egy csomó olyan dolog jött, vagy inkább a nemek jöttek, meg azt tudtam, hogy mit nem akarok csinálni. Viszont ez az oktatás, az ott volt folyamatosan. És utána hát a nehezebb út az az volt, hogy PPL-lel csak LAPL-t oktathatsz, és akkor még kellett egy ilyen 200 óra totál idő, meg 150 pici idő. Tehát hogyan nekem utána egy 5 óra, öt évig gyűjtöttem össze ezeket az órákat.
1: Igen, sikerült oktató lettél. Oké, beszéljünk egy kicsit erről a kisgépes oktatásról, mert én azt gondolom, hogy a kisgépes repülés az minden repülésnek az alapja. Ahogy egy növendékkel először foglalkozik egy oktató, az mindent megalapoz. Egyébként mi, nagygépes pilóták, mi látjuk azt, hogyha valaki mondjuk vitorlázó típussal kezdett először, máshogy ül be a gépbe, máshogy érzi a felelősséget. Ugye nekem régen volt ez a kiképzésem, ezért nem nagyon látok bele, hogy most hogy van ez. Például milyen repülőtereken lehet mondjuk repülést tanulni? Beszéljünk először a repülőterekről. Ugye Budapest környékén is van egy néhány. Gödöllő, Hármas Határhegy, Budaörs, Dunakeszi, ezek van, a Farkashegy.
2: Így van, tök jól elmondtad mindegyiket. Mindenhol van képzés. Határhegyen van csak vitorla, ott motoros nem igazán. A többi helyen szinte mindenhol van motoros képzés is. Van olyan reptér, ahol 3-4-5 iskola is van. Tehát azért nagy a választék. Itt tényleg mindig azt mondom, hogy inkább oktatót kell választani, mert tényleg ez egy ilyen olyan kapcsolat, mint egy párkapcsolat, lehet mondani, hogy jól kijöjjön az egymással az ember. Tehát mindig azt mondom, hogy legyen meg a kémia, és fiú-fiú között is legyen meg a kémia, meg az összhang, mert nekem is volt olyan növendék, akivel öröm volt együtt dolgozni, mert tök úgy gondolkodott, amit mondtam, szorgalmas volt, megcsinálta, jó kezű volt, de volt olyan, aki kicsit így linkebb volt, meg egyik órában még tudta, következő héten már nem tudta, meg nem azt csinálta, nem úgy csinálta, ahogy kértem, úgyhogy nem mindig sikerült olyan növendéket oktatni, tehát nem volt mindenki ilyen álom növendék, igen, de azért próbálom így szűrni az embereket, mert tényleg az, hogy oké, oktató vagyok, de nem abból élek, hogy offline oktatok, hogy ott ülök a gépbe és oktatok, mert azért annyi embert nem igazán találni, meg ugye az év felében, tehát így novembertől áprilisig nem igazán vannak olyan repülős idők, hogy lehessen kellő mennyiségű órát repülni, és csak ebből megélni. Szerencsére így meg tudom válogatni, hogy kiket viszek, és most már inkább azt mondom, hogy az ember miatt vállalom be az oktatást. Hogyha látok olyan embert, akire azt mondom, hogy na őt nem szívesen adnám át másnak, hanem én akarom oktatni,
1: igen,
2: akkor őt viszem, és tényleg ezekből ilyen tök jó barátságok is születnek, vagy már olyan emberek jönnek, akiket évek óta ismerek, akár így a mentorklubból megismertem, látom, hogy komolyan gondolja, szorgalmas, több ponton vannak közös nevezők az életünkben, ugyanazok a hobbik, vagy valakinek ugyanolyan kocsija van, mint nekem, tehát már ez is egyfajta közös nevező, és így őket viszem. Tehát vagy barátság van először, és utána lesz növendék, vagy már látom, azt érzem azt, hogy ő jó lesz, oktatom, és utána meg kialakul egy barátság is.
1: Igen, szerintem.
2: És ez nagyon nehéz egyébként, hogy amikor már barátokat oktatsz, hogy ott azért mégiscsak oktató vagy, és ne azért engedd el, vagy kedvezmény, vagy kerüljön kedvezőbb helyzetbe, vagy nem is az, hogy kedvezőbb helyzetbe, de igenis, ha kell, akkor le kell tolni a barátot is, hogy valamit nem jól csinál, mert tényleg az életem múlik rajta, és ez sokszor nehéz, hogy ne barátként kezeld, hanem növendékként.
1: Igen, és milyen célból kezdik el az emberek a kiképzést? Gondolom, többféle lehet ez, de te mit tapasztaltál? Tehát 20 éves fiúk, lányok kezdik ezt, mondjuk hány százaléka, vagy milyen arányban akarnak mondjuk nagygépes pilóták lenni, vagy csak hobbi szinten, vagy kipróbálja magát. Mik tapasztalták, kik ezek a növendékek igazából, úgy nagy általánosságban?
2: Aha,
1: és milyen emberek?
2: Kicsit hátrébb lépek, mert ugye nem sok növendékem van, tehát akit én oktatok így offline, ugye van ez az online mentorklub, meg az egész pilóta szemmel projekt, ahol nagyon sok leendő pilótával, repülésrajongóval találkozok, beszélgetek, akár klubtagok is, többnyire 80%-ban nagygépesek akarnak lenni, főleg így a fiatalok, de vannak olyanok is, tehát a fiatalok azt mondom, hogy ilyen 12-től 18 éves korig, ez az első kategória, tehát ilyen 10-12 éves korban szokott bekattanni azoknak, akik nagy gépesek akarnak lenni, és ők tényleg ilyen igazi fanatikusak, és ez a mindenük, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy elérjék a célt. Ők általában iskolai rendszerben, integrált képzésben csinálják valamelyik egyetemen. Ugye ezek elérhetőek.
1: Ezek hol vannak?
2: Pesten, Győrben is, meg Nyíregyházán. Igen. És már ezeknek is nő a számuk, egyre több helyen elérhető.
1: Ugye az Óbudai Egyetemről hallottam, vagy a Műegyetemen is van ilyen képzés, ahol egyetemi keretek között ugye hivatásos pilótává képzik a növendéket. Oké.
2: Okay. Így van, ugye többnyire diákhitelből, mert azért drága képzés, de diákhitelből megoldható. Aztán van ez a réteg, aki már dolgozott valahol, tehát már van egy diplomája, elkezdett valami munkát, nem tetszett neki, és akkor váltani akar, és kitalálta, hogy pilóta akar lenni. Ilyenek is vannak. Meg hát vannak a hobbisták, ugye én főleg a hobbistákat viszem, mert az LAPL képzés az egy hobbi szintű célt szolgál, persze lehet onnan tovább lépni PPL felé, és akkor onnan meg már szabad az út a nagygép felé. Nyilván ez az inkább a moduláris képzés, de végülis egy PPL-rel is el lehet kezdeni bármikor egy integrált képzést, úgyhogy itt sok lehetőség van. A nagy része, 80% az inkább nagygépes akar lenni. Hobbi, ugye mi kell a hobbihoz? Azért ez egy drága hobbi. Kell pénz, meg idő. A fiatalnak még van ideje, de pénze nincs. Igen. Aki meg már dolgozik, annak van pénze, de ideje nincs. Az, hogy mind a kettő legyen, azt nehéz összeszinkronizálni, vagy nem is szinkronizálni, hanem összehozni. És tényleg azt látom, hogy sok növendékem nyilván munka mellett csinálta a PPL-t. Az elmélet tanulása volt nekik is kihívás.
1: Igen, pont ezt akartam kérdezni, hogy ugye most beszéljünk azokról, akik mondjuk nagygépes pilóták akarnak lenni, elvégzik ezt, a szükséges lépéseket, az egy biztos egy 3-4 év, ahogy így számolok, és akkor mondjuk egy fapados légitársasághoz be tudnak kerülni. Nekik mi a nehézség? Tényleg az elmélet, vagy a gyakorlat? Illetve még az is érdekel, hogy ugye digitális zajban élünk, és ezek a fiatal emberek, tehát hogyan tudod rávenni őket, hogy egy dologra fókuszáljanak, és ez most a repülés egy jó pár évig. Hogy megy ez?
2: Hát az, én próbálom rávenni őket, utána ez a saját önkontrolljuk, meg igazából itt az életvitelt kell átgondolni, hogy melyik utat választják. Hogyha az integrált, akkor ugye ez egy kettő és fél éves, vagy hogyha egyetemre mennek nullára, akkor BSC 3,5 éves, tehát tegyük fel 2-3 év tanulás minimum egyetemi keretek között. Itt munkalehetőség nincs, tehát itt mindig azt mondom, hogy be kell költöznöd az egyetemre, úgymond, a koliba, vagy ha otthonról jársz be, de csak ez a főállásod, hogy egyetemen vagy, tanulsz és repülsz.
1: Igen.
2: Itt nincs más lehetőség. Ugye a moduláris, az megengedi a moduláris képzés, hogy akár 10 év alatt juss el PPL-ről ATPL-ig, vagy nagygépig, meg CPL elméletig.
1: Ugye ezek a magánpilóta, kereskedelmi és
2: ne, igen.
1: De és a nagygépes közforgalmi pilóta képzés.
2: Kell a gyorsan így végig mondva 45 óra a PPL, utána kell egy éjszakai képzés, az 5 óra, utána van 50 óra összesen, ha minden jól megy, de általában azért van, hogy valaki 50-60 órából csinál meg egy PPL-t is. Mindegy, 100 óránál lehet elkezdeni a műszerképzést. Tehát ott még van egy óragyűjtési szakasz is. Igen. Utána megcsinálod a műszeres képzést egy motoros gépre, az egy 50 órás képzés, aztán utána jön majd a multi-engine, a kétmotoros, meg a CPL, a kereskedelmi pilóta jogosítás, és akkor még utána van UPRT, meg Jet Orientation, MCC, de ezek már némelyik elméleti. Úgyhogy ez a gyakorlati rész, meg hát ugye van az ATPL elmélet, ami 13-14 tantárgy.
1: Igen, ez a közforgalmi pilótaképzés.
2: 20 pár ezer kérdéses kérdésadat van.
1: Azt nem lehet megtanulni, az biztos. Annyi kérdésnek, meg a válaszokat, az biztos.
2: Tehát
1: igen, azt hallottam, hogy ez elég nagy kihívás.
2: Több ezer oldal, és az igazából ez a kihívás. Hanem hobbi szinten is az elmélet megtanulása, mert ott is már egy közel 600 oldalas könyv, egy ATPL-nél meg még nagyobb. Ugye a kihívás az, főleg a modulárisban, hogy ott nincs igazából iskola rendszer, ott magadnak kell tanulni. Csinálhatod azt, hogy a PP-t megcsinálod az egyik repülőiskolán, adott reptéren, utána tovább mész órát gyűjteni egy másik iskolához, másik reptéren, a CP-t egy harmadik reptéren, egy harmadik iskolán tudod megcsinálni, tök rugalmas. De az integráltál mindig azt mondom, hogy ott azért vannak évfolyamtársak, és tudtok együtt tanulni, meg egymást húzni, ott van egy csapat, egy közösség, és ugye a körülötted lévő emberek átlaga vagy. Azért igen. Itt igaz ebben is, hogyha körülötted olyan emberek vannak, akik haladnak előre és csinálják, akkor valószínűleg te se akarsz lemaradni tőlük.
1: És mi kell ahhoz, hogy valaki jól haladjon? Azt mondtad, hogy életvitelt is próbálsz nekik átadni. Tehát nyilván nem lehet ezt nagyon direktbe mondani, de mit mondasz nekik? Feküdj le 10 órakor például, ilyen szinten is megy ez a dolog? Vagy minden nap tanulj egy-két órát? Gondolom télen van inkább az elméleti képzés, és akkor amikor jó idő van tavasztól, pedig megvan maga a repülés.
2: Na most melyikre gondolsz, a nagy gép, vagy a kicsi, mert itt tényleg ahány képzés, annyiféle
1: tanulási technik. Hát a kicsi, technik. És mondjuk a moduláris, tehát okay. Hogyha valaki azt mondja, hogy én magamnak akarom megszervezni a kiképzésemet, amikor van pénzem, amikor van időm, ugye ez a kettő kell hozzá, meg egy orvosi alkalmasság is, hogy ezt ne felejtsük el.
2: Így van, tehát az sem mellékes. Az kell, attól függ, hogy ha hobbi, akkor egyszerűbb, akkor kb. Egy ilyen B-kategóriás autójogsi szinten van, hogyha nagy gépes, akkor oda azért az egy kétnapos orvosi vizsgálat, meg pszichológiai vizsgálat, az komolyabb. Visszatérve, akkor az én növendékeimnek mit szoktam mondani? 2-3 hónap alatt az elméletet meg lehet tanulni, 2-3 hónap alatt tegyen bele napi 2-3 órát legalább, és akkor ez menni fog. Most már jóval egyszerűbb, mert azt a közel 600 oldalas könyvet én azt feldolgoztam videós formátumban, egy 30 órába besűrítettem, nagyon pörgős, nagyon tömény, de 30 óra alatt végig hallgatható. Nyilván, amíg feldolgozza az anyagot az ember, az több, de akkor is már nem azon, hogy csak a könyvet kell olvasni, hanem egy videós anyaggal tudom őket segíteni, úgyhogy ezzel hatékonyabban lehet haladni, és akkor utána meg ott is az van, hogy azért teszteket kell gyakorolni, mert tesztkérdésekből áll a vizsga, és itt is igaz az, mint az egyetemen, meg nagyon sok helyen, hogy megtanulod az anyagot, de nagyon nagy 70-80% utána soha nem fog kelleni, mert most a Chicagói egyezményben mi van, meg mikor volt, az...
1: Igen, mi még annak idején Nyíregyházán tanultunk morzézni is, abból igen. Volt a vizsga, sőt volt, aki azon megbukott például régen, de én azt hallom, hogy semmi sem haszontalan, tehát lehet egy olyan helyzet, amiben pont az a pici apró információ segíthet. Mondjuk a Chicagói egyezmény az nem biztos, hogy
2: meg a felhajtó erő képlete az is, most nem azt számolgatod leszállás közben, meg nem ezen gondolkodol, amikor jó, a fájnelem vagy, azt kell tudni, hogy mivel tudod növelni a felhajtó erőt mondjuk. Tehát az már azért gyakorlati képzés, az nem véletlenül gyakorlati, mert ott nagyon gyakorlatilasan megtanítjuk a dolgokat. És igazából, hogyha ott megszerzi azt a tudást az ember, meg nyilván kell az, hogy legyen egy jó elméleti alap, tehát látom én azt, hogy voltak olyan növendékeim, akik ilyen 95% fölötti vizsgákat írtak, és ők azért tényleg máshogy repülnek, mint az a kép, hogy csak átcsúszott.
1: Igen, világos. Oké, tegyük föl, hogy ez a növendék szépen megtanulta az elméletet télen, elkezdett repülni, iskola körözik rendesen, és utána elindultok egy útvonal repülésre. Gondolom ez is része a képzésnek. Neked például melyik repülőtér a kedvenced itt Magyarországon? Kis repterekről beszélünk. Hova mész legszívesebben? Mi az, ami ugye tökörről repülsz legtöbbször, amilyen standard jó kis útvonal?
2: Hát egyszerű útvonal, mert mondjuk a 14-es irány van, akkor felszállsz tökörön, kirepülsz, igen. Tartod azt a 14-es irányt, és már 40 perc múlva ott vagy Jakabszálláson.
1: Jakabszállás, az egyik kedvencem, igen. Igen, ez
2: nekem is, nekem is, mert tavaly voltunk, és a volt növendékeim leptek meg azzal, hogy menjünk le 4-üléses géppel Jakabszállásra. Lementünk, és így tök random olyan fogadtatásból volt részünk ott a reptérparancsnokától, hogy tényleg nem beszéltük meg, hogy megyünk, de olyan, mintha megbeszéltük volna, és egy ilyen full VIP bemutató, megnéztünk mindent, megmutatott mindent, együtt kajáltunk, mondom, van ilyen, tehát ez nekem az év élménye volt akkor, és akkor szembesültem, voltam én már egyébként Jakabon, még annó Falkéval is, csak akkor leszálltam, megálltam, körbejártam ott egy kicsit a gépet megint, aztán mentem tovább, de hát ott van hotel, már ott is voltam egyébként egy másik rendezvény, tudtam, hogy van hotel. Akkor van wellness, az mondjuk új volt, hogy van wellness, és lehet úszkálni, szaunázni, tök jó, meg az étterem is, akkor próbáltuk ki igazából tavaly össze, kb. Egy éve, és tök jók jó a menü, finomak az ételek, és azóta így többször voltunk már, hogy lementünk, kicsit úsztunk, szaunáztunk, ettünk, és visszajöttünk.
1: És mind úgy, közben a kiképzést a folytattátok, ugye ez a kiképzés része is volt.
2: Pont nem, mert ez ismerősökkel volt, de azóta nem volt, növendékem, idén nem volt növendékem, mert voltak fontosabb projektek, igen. Úgyhogy idén nem vállaltam növendéket, de jövőre már lehet, hogy lesz, úgyhogy mondom így. Ha találok olyan embert, akit érdemes vinni, meg szeretnék vinni, akkor oktatok, csak szerencsére ezt így meg tudom engedni.
1: Világos. Itt vagyunk az útvonal repülésnél. Engem nagyon érdekel az, hogy manapság, amikor útvonal repülésre megy egy növendék, ugye én nagyon merem remélni, hogy térkép iránytú alapján is meg kell tanulnia vezetni a gépet, de mindenkinek a zsebében ott van a telefon. Mondjuk már ott tart a növendék, hogy először egyedül,

0: szemüveget, és akkor kinézel oldalra, akkor tényleg olyan a VR, az nagyon át tud verni. Én repültem VR-ba, és szinte elhiszed, hogy ott vagy.
1: Ez azt jelenti, hogy te fölveszed a szemüveget, és mondjuk rossz látási viszonyok között is megmutatja, hogy merre vagy. Tehát erre is lehet használni például?
0: Arra nem. Nyilván, hogyha egy ködös időt csinálsz flight szimulátorban, akkor ott is a tejfölt fogod látni, mint a valóságban. Okay. A műszerrepülés lehet gyakorolni szimulátorban, ez egy arra jó egyébként, meg erre. Tehát igazából, hogyha jó a grafikája a szimulátornak, és mivel lemintázza a Google Earth, ő mindig ezt csinálta, okay, hogy berepült előre VR-ba.
1: Ja, értem, otthon a szimulátorban végrepültem, és akkor
0: megjegyeztem, hogy és akkor mit tudod, lát. Igen, okay, ott lesz
1: nem a repülés
0: az M6-os, nem. Ja, okay. Tehát előre lerepülte az útonat, mert ugye ezt előre elmondjuk, hogy mit fogunk repülni, igen, készüljön fel belőle, azért az egy több órás procedúra így az elején, tehát egy 3-4 óra kell felkészülni egy-egy órás útvonal repülésre. Ott azért az egy komplex feladat, és ő berepült előre VR-ba, és így tűpontosan repült, és volt, amikor más oktatóval repült, és próbált így behúzni a csőbe, és nem sikerült neki se. És így bosszankodott az oktató is, hogy áll. Igen, pedig ezen mondani, jó szórakozni, amikor eltéved a növendék. Igen,
1: hogy kétféle pilóta van, az egyik már eltévedt, a másik meg el fog tévedni. Igen, de nem is baj ez egyébként. Nekem volt egy olyan osztálytársam a nyíregyházi főiskolán, aki nehezen ment neki ez az útvonalrepülés, a térképet a valósággal, akkor még nem volt mobiltelefon a zsebünkbe, és akkor kérdezték, hogy hát hogy ment ez a repülés, megint letolta az oktat. Azt nem tévedtem el. Igaz, hogy nem tudtam, hol vagyok, de nem tévedtem el. De ez mind hozzá járul, és egy része a kiképzésnek, hogy ezt is ugye megszokjuk. Azt áruld el, Tomi, nekem, hogy milyen érzés az, amikor kiszállsz a gépből, és azt mondod a növendékednek, hogy rendben, minden feltétel adott, most menj el egyedül repülni. Akkor azért dobog a szíved, amikor először látod a növendékedet, hogy egyedül repül, és te nem vagy ott?
0: Hát ez úgy működik, hogy ugye én oktatom a növendéket, és szerencsére van egy ilyen felülvizsgált, egy oktató, egy másik oktató olyan, aki még soha nem repült az adott növendékkel, ő elmegy, és egy ilyen ellenőrző repülést csinál, úgyhogy igazából a legelsőre ő engedi ki, és hogyha ő is úgy látja, hogy oké, akkor utána lehet mondani, hogy ketten felügyeljük, de az a csúcs, tehát az a jéghegy csúcsa nekem így érzésre, amikor látom azt, hogy beraktuk a jó pár hónapot, és akkor én már csak a földről, ott a rádióval a kezembe, hogyha úgy van, akkor rá tudok szólni, ugye adott frekvencián van a kézi rádió, és akkor tudok szólni, vagy ő is kérdezni, hogyha bármi van, de ez ilyen tényleg hidegrázós, meg baromi nagy boldogság, amikor látom, hogy egyedül iskola körözik, megvan az első leszállás, tök szép, a második még szebb, és akkor egy ilyen 4-5 iskola kört megcsinál, utána begurul, nem lehet kiszedni a gépből, nem lehet levakarni a mosolyt az arcáról. Ez tényleg ezért éri meg, amikor látom a növendék sikerét, és ez az első nagy siker, meg hát utána, amikor szakszolgálati engedélyt szerez, akkor így nagy az öröm.
1: Ilyenkor, bocsánat, van ilyenkor avatás? Ez még dívik?
0: Sok helyen igen, de én nem vagyok ez. Én nem csinálom, máshol tényleg látni azt instán TikTokon, hogy így vödörvízzel öntik le az első egyedülrepülőt. Igen, volt ez az elfenekelés.
1: Hűvégbalonosok meg így homokot szórnak a fejükre.
0: Ez nem volt meg, de igen, a vitorlába volt az, hogy első egyedülrepülés, és akkor így fenéken csapkodják őket.
1: Nagyszerű. Az adásban a vendégem Gere Tamás oktató pilóta, és ez itt a Tilos Rádió 90.3. Tomi, beszéljünk egy kicsit arról, hogy te nagyon sok mindennel foglalkozol, most elmondtad, hogy milyen profi szinten oktatsz, és megjelent 3 könyved. Ez hogy is volt? Miért ér egy pilóta könyvet?
0: Hát,
1: mik az előzmények? Avasd be bennünket.
0: Nagyon sok önfejlesztés, hogy elkezdtem vállalkozni, nem igazán ment, mert úgy szerelemből kezdtem el, és nem ment. Sok olyan projekt volt, ami így elbukott, és hát akkor kezdjünk el tanulni marketinget, sales-t, meg azáltal jött egy csomó olyan új ember, meg ismerettség, így a látókörömbe, akiktől még érdemes volt tanulni. Akkor így az életben is úgy éreztem, hogy csak így sodródok, aztán elkezdtem önfejlesztést tanulni, így eljutottam Szabó Péter, Brian Tracy, igen, üzleti vonalon Tom Camille, meg baromi sok jó könyvet olvastam, és ugye elkezdtem már repülni, Volt a PPL kézikönyv, a nagy tankönyv, de azon

0: kívül még kerestem, hogy na, a repülős könyvek mik vannak még, mert így nagyon beleszerettem az olvasásba, amit egyébként általános iskola, középiskolában egy kötelezőt szinte nem olvastam el, tehát nem szerettem olvasni, de ezek, ami leköti az embert, azt olvassa meg, ezt üzenem így a hallgatóknak is, főleg fiataloknak, hogy oké, hogy a kötelezőt nem olvassátok, de keresetek olyan könyveket, amik érdekelnek, olvassátok, mert tényleg egy könyv nagyon messzire tud vinni. Ez is Brian Tracynek, vagy Jim Rohnnak a mondása, hogy nem az a baj, hogy a könyvek drágák, hanem az, hogy nem olvasod el őket. Egyetlen jó könyvet elolvasol egy témában évente, azzal már messze az átlag fölé kerülsz. Úgyhogy ez itt egy fő üzenet, hogy tényleg olvassatok. Na, és üzleti világban sok jó könyv volt. Repülős világban nem igazán volt, és így antikváriumban találtam még nagyon régi könyveket. Volt ilyen, hogy Pilóta lettem talán, meg a repülés ABC-je, és tényleg ilyen más sárga, nagyon majdnem büdös volt a lapjai. Tehát ilyen nagyon régi, ilyen 60-as, 70-es években íródott könyv. És mondtam, hogy tényleg így dühös voltam, hogy nincs magyar nyelven egy normális repülős könyv, vagy egy ilyen motivációs könyv, mert ugye az önfejlesztéssel sok motiváció is jött, meg hogy hogyan legyünk pilóták, és akkor na, akkor írjuk meg. És pont egy üzleti kis kulisszatitok, hogy született meg az első könyvem, pont egy ilyen üzleti vállalkozói napon voltam, egy ilyen tréningen, ahol a könyvírásról volt szó, hogy mondták, hogy írjál könyvet, mert akkor a szakmádban egy ilyen elismert ember tudsz lenni, meg a könyv az egy jó bizalmat épít, azért nincs mindenkinek könyv. És akkor volt egy ilyen előadás, na akkor már nagyon bennem volt, és ez volt az, ami így benyomta a gombot, hogy akkor kezdjük el. És lement az előadás szünetbe, akkor már repültem szünetbe, ráírtam akkori ismerősökre, akik repüléssel kapcsolatban már ismertem őket, meg ők is pilóták, hogy figyelj, írok egy könyvet, te is benne leszel, mikor ülünk össze, beszéljünk. És ugye ez egy ilyen motivációs könyvként indult az első, ez a megvalósult pilóta álmok. Hogy...
1: Igen, volt szerencsém olvasni, nagyon jó volt, igen.
0: Na, örülök, köszönöm a visszajelzést, és mások is ezt jelezték vissza, hogy tényleg elindította őket az úton, mert tényleg az van, hogy szeretik az emberek, meg tetszik nekik, de úgy nem merik elhinni magukról, hogy ezt meg tudják ők is ugrani. Olyan nagy dolognak tűnik ez, hogy valaki pilóta. Igen, tök jó kihívás. Nagygépes pilóták az még komolyabb, tehát azokra, vagy rájuk én is nagyon felnézek, annak ellenére, hogy nem igazán tudnám ezt csinálni, pont emiatt is, hogy tényleg le a kalappal előttük, hogy ezt az életvitelt, meg ezt a tanulást, a folyamatos tanulást, csomó lemondás, magánélet is nehéz. Tehát én ezt nem vállalnám, de nagy mindenkire felnézek, és nem csak azért, mert magasan repülnek, hanem tényleg felnézek rájuk, mint ember. És...
1: Ez volt az első könyved, ugye? Ez a,
0: igen, a
1: megvalósult pilóta álmok, ilyen interjú kötetszerűség.
0: Igen, leültem pilótákkal beszélgetni ki, hogy kezdte.
1: Megtervezted, hogy legyen ez a könyv? Vagy, tehát azért...
0: Nyilván voltak kérdések, összehívtam kérdéseket. Nyilván vannak ismétlődő kérdések, tehát sok embernek feltettem ugyanazokat, de mondjuk azt mindenképpen fel akartam tenni, hogy ami ismétlődő, hogy mi volt a nagy tanulság. Tehát ezt mindenkit meg kell kérdezni, hogy mi volt a nagy tanulság. Igen. Mondjuk a képzés során, vagy milyen vészhelyzet volt, azt hogy oldotta meg, tehát azért ezek fontosak. Meg nyilván ilyen, akkor még ez nagyon kezdő projekt volt nekem, én se voltam olyan pro, de a lényeg, hogy csináljuk. Tehát legyen valami, aztán majd még max finomítunk rajta, és akkor végülis jól sikerült ez a könyv, sikerült elérni a célt, azt, hogy jöttek olyan visszajelzések, hogy köszi a könyvet, tényleg ez indított el, elolvastam, és kimentem a reptére, beiratkoztam egy képzésre, akár csak hobbi szinten. Úgyhogy nyilván kaptam olyanokat vissza, hogy hát itt milyen valaki csak ilyen 60-70 órás pilóta. De tudatosan lett így felépítve, hogy nem a 20 000 órás nagy kapitányokat írom bele, mert az meg olyan távoli nekik, ott olyan nagy a rés, hogy...
1: És nem, mindenki úgy kezdte, inkább,
0: igen,
1: hogy először csak 10 órája
0: jó,
1: volt.
0: De igen. Hogyha ilyen nagy embert rakok be, aki ilyen nagy múlttal rendelkezik, akkor még inkább nem fogja elhinni, hogy jó, de soha nem fog elérni. De hogy ott van egy friss PPLS, aki csak egy évvel van előtte kb., vagy egy 60 órával, ami kb. Egy évnyi repülés, akkor azt mondja, hogy basszus, ha ő meg tudta csinálni, akkor én is. És ez a lényeg, hogyha ez a fő üzenet, hogyha én meg tudtam csinálni, akkor te is meg tudod csinálni. Egyébként vannak benne vegyesen fiatalok, idősek, fiúk, lányok, kisgépes, nagygépes, hobbipilóta, volt vadászpilóta, tehát egy jó kis vegyes vágottat sikerült összehozni, lehet mondani, és mindenki talál benne egy-két olyan mondatot, vagy egy-két olyan embert, akivel tud azonosulni, és akkor példaképként tud rá tekinteni.
1: Igen, jó példákkal előjárni. Ez teljesen, teljesen oké. Igazából szalad az időnk, de olyan dolgokat szeretnék még kérdezni tőled, hogy nagyon otthon vagy a közösségi médiában. Nemrég egy videót tettél közre egy fantasztikus kis repülőgépről, az Altusról, ami magyar fejlesztésű világrekorddel gép. Mit tud ez a gép? És hogy jött neked ez, hogy mondjuk egy filmet készítesz erről a repülőgépről? Én megdöbbentem, tehát végignéztem ezt a videót, eleve nagyon profi, tehát látszik, hogy nem ez az első videód, de nem is a 20. Viszont fantasztikus új dolgok voltak benne. Mit tud ez a repülőgép? Ez az Altus. És ezzel kicsit átkötünk is, hogy hol tart most ez a kisgépes technika.
0: Igen, jó, hogy felhoztad, mert még itt az előbb meg akartam jegyezni az útvonal repülés során, hogy mi van, hogyha előveszi a telefonját. Képzés alatt nem lehet használni mobiltelefont, vizsgázni is úgy kell, hogy papírtérkép alapján navigálsz. Okay. Tehát nem megengedett. Utána viszont, ha megvan a szakszolgálati engedélyed, akkor senki nem tiltja meg, hogy most vedd elő és használd, azzal navigálj. Nagyon sok mobilra készült applikáció van már, tényleg nagyon profi. Nem is olcsók, de némelyikre megéri előfizetni. És útvonalrepülés, itt van, hogy régen mi volt, hogy térképen navigálunk, és az Altus, amiről most szóltál, ugye ez a magyar tervezésű, magyar gyártású
1: világrekorddel. Ez is ugye motoros vitorlázó.
0: Ebben már tud olyat a rendszer, hogy az egyik telefonos applikációban megtervezed az útvonalat, Bluetooth-on kommunikál a robotpilótával, és igazából lerepüli azt, amit behúztál a mobilon. És hogyha módosítod az útvonalat, akkor pár másodperc alatt átküldi neki a módosított útvonalat, és már utána azt repüli a robot. Tehát nagygépes pilóta ismerősömnek mutattam ezt, és mondta, hogy hát a Boeingben miért nincs ilyen, mert nekik oda kell nyúlni, milyen jó lenne, hogyha Boeingen is csak mobilon betáplálod neki, és akkor nem kell oda nyúlni, meg tekergetni a robotot. Igen,
1: nekem már az is meredek, hogy egy kis repülőgépben robotpilóta van, de egyébként nagyon hasznos tud lenni, tehát hogyha matadsz a térképeddel, akkor azért nem borul föl közben a repülőgép. Gondolom azért egy leszállás nem tud megcsinálni, egy autólendet, automatikus leszállás.
0: Sőt, ugye csak a magasságot meg az irányt tudja tartani, még a gázt, azt még neked kell ezeken a gépeken.
1: És a mobiltelefonod segítségével tudod jobbra vagy balra fordítani, akár egy útvonalat is le tud neked repülni?
0: Az útvonalat mindenképpen, de hát ugye Nem ezért repülünk, tehát a hobbi repülés, kisgépes repülés az azért van, hogy 100%-ban kézzel repüljük, élvezzük, és bizonyítsunk magunknak, hogy mi megcsináltuk. Tehát ugye nagygépesek sokszor mondják, nem csak én, hanem más pilóták is, hogy oké, nagygépesek 20 000 repült óra, és nagy része az robot csinálja. És te is mondtad, és köszi az őszintességet, valamelyik podcastben elmondtad, hogy oké, 10 órás utakat repültetek, de 2-3 percet, ha vezettetek manuálisan?
1: Igen, ez így van. És kopik is egyébként a manuálitást, ahogy mi kézzel vezetjük a repülőgépet. A szerencsés esetben van honnan kopnia ennek. Nyilván itt nem ott kell egy nagy gépen megtanulni repülni. De vissza erre az Altusra, ugye azt láttam, hogy térkép van benne, mozgó térkép is.
0: Sőt, minden van benne.
1: Megmutatja, hogy milyen repülőgép érkezik feléd, ugye?
0: Igen, azt tehát is tudja. Nagyon komoly a rendszer benne ez a fedélzeti, hát ugye glass cockpitnak mondják, hogy 2 LCD kijelződ van, az a glass cockpit, és hát vannak különböző gyártók, és ez a gyártó ezt pont tud mindent is, hogy szinkronba hozza a mobillal, Bluetooth-on az útvonalat, megjeleníti neked a traffic, a forgalmat.
1: És van rajta.
0: Multi kormány van bennem, ugye kisgépen, dobálós az idő, ott, hogyha én nagyon nem szeretem azt, hogy elment itt ugye az autós világ is, meg most már a repülés is, hogy most már ilyen érintőképernyős technikák vannak már a repülőbe is, és nagyon nehéz oda nyomni, amikor egy frekvenciát át kell nyomni, pont akkor jön egy termék vagy egy széllökés, és akkor nem tudod pontosan behangolni. Na itt Dolhai Krisztián a tervezője, megálmodója gondolta arra, hogy ezt kiküszöbölje, és ilyen joystick van a multikormányon, és ott ki lehet választani azt, hogy most éppen egy frekvenciát akarsz váltani, és ott át tudod pöcögtetni a számokat egyesével digitálisan, meg transponder kódot be tudod írni, tehát nem kell elengedni a kormányt, meg az egy fix, amikor fogod a kormányt, és az ujjaiddal joystickozol. Tehát nagyon jó ki van találva a gép, úgyhogy
1: és ugye már érdemes. Nem dura alumíniumból
0: nem,
1: áll.
0: Nem, teljesen kompozit.
1: Kompozit anyag, tehát ilyen erősebb műanyag jellegű kompozit anyag. Ezért könnyű is, és erős is. És milyen motor van benne? Például milyen az üzemanyaga ezeknek a Rotax motorok?
0: Igen, Rotax ugye a régi kis gépek, főleg itt az amerikai Vonal, Cessna, Piper, többnyire ezt használják itthon. Ezek ilyen nagyon idős gépek, már többnyire 40-50 évesek, viszont megbízhatóak, igáslóként tekintenek rá. De ugye ez még régi technika, ilyen 5-6 literes benzinmotor van bennük, egy Cessna is, 5-6 ezer köbcenti, 25 litert fogyasztó óránként, a nagy Cessna az 40 litert fogyasztó óránként, tehát ezek a Lycoming vagy Continental motorok. Ezek nem túl hatékonyak, és itt van ugye az osztrák Rotax, aki már csinált szintén négyhengeres boxert, 1400 köbcenti, tehát nem egy nagy lökettérfogat, 100 lóerő, teljesen elég, hogy egy ilyen 500-600 kilós gépet a levegőbe emeljen, utazzon 160-170 km/h, és fogyaszt. Az injektoros az már 12 litert, a karburátoros meg ilyen 15-16 Aztán. Litert, úgyhogy azért gazdaságos. Viszont itt ez tényleg olyan a Rotax, hogy 2000 órát tudsz vele repülni, utána csere, tehát kuka. És azért 20 ezer euró, vagy 20-25 ezer euró egy ilyen motor, úgyhogy és 2000 óra után csere. Igen. Azért repülőiskola, ahol sok a növendék, ott azért pár év alatt, 2-3 év alatt belerepülik ezt a 2000 órát ezekbe a motorokba.
1: Nagyjavítani hát nem azért... lehet például ezeket a motorokat?
0: Nem. Itt nyilván vannak karbantartások, ugyanúgy 50 óránként, 100 óránként, 200 óránként, 500 óránként. A gépet is át kell nézni, 1000 óránként szétszedik, de hát ez ilyen nem olcsó, tehát nyilván a repülőjegy is azért kerül annyiba, mert ott meg még komolyabb, tehát azok milliárdos technika, amivel ti is repültetek.
1: Igen.
0: Ugyanakkor nagyon megbízható a nagy gép, meg hát barom biztonságos az a közeg.
1: Igen, és azt hallottam, hogy a mostani modern gépek akár közúti benzinnel is tudnak menni, sőt vannak dízel motorok is, igen, amiket repülőgépekbe szerelnek.
0: Jó, hogy mondtad, igen, nem mindegy, hogy ugye a Cessna azt a 25 vagy 40 litert óránként repbenzinből fogyasztja el, mert az már ilyen 1100 forint körül 1100. Van literje. Okay. A Rotax motor az megy 95-ös, hát jó, 100-as benzint szoktak belerakni, ugye ezt az E5-öst, hogy minél kevesebb ólom, vagy etanol tartalom legyen benne,
1: igen.
0: De az megy 700 forint egy prémium 100-as benzin, 750, tehát olcsóbb, meg kevesebbet is fogyaszt. A dízel Cessnák, ugye azok meg kerozinnal mennek, vagy nem csak Cessna, Diamond is, vagy bármilyen nagyobb gépbe lehet, ilyen négyüléses gépekbe vannak ezek a dízelek, azok kerozinnal mennek, az is olcsóbb, mint a repbenzin.
1: Hogyne, 1100, amikor utoljára figyeltem, még 600 forint volt, de azon is dobtunk egy hátast annak idején.
0: De akkor meg 300 forint volt a motorbenzin kb.
1: Így van. Tomi, így végezetül mesélj nekünk arról, hogy milyen időjárásban szeretsz repülni, illetve volt-e olyan vészhelyzeted, vagy olyan nehéz helyzeted, ami azért megdolgoztatott?
0: Kedvenc időjárás? Igen. Zárt felhőzet, nincs termik, nem dobálja a gépet. Tehát...
1: Fölötte vagy alatta?
0: Nem, hát nyilván alatta. Ugye VFR repülés, ugye kisgépes repülés az VFR repülés, Visual Flight Rules, látva repülési szabályok, okay. Ott kötelezően látnod kell magad alatt a földet, tehát felhők fölé nem mehetsz, felhőbe nem mehetsz, úgyhogy ott folyamatos talajlátás. Nem, szokott ilyen lenni, hogy magasan behúzódik egy ilyen felhőzet, teljesen bezárul, ki van simulva, nem látszik az, hogy nem ilyen gomoly felhős. Ritka az ilyen, és tényleg ez azért jó, mert sokan mit szeretnek, nyáron repülni, süt a nap, úgy tök jó, de hát süt a nap, és meleg van, meg van, hogy szembe süt, mert ott fent ugye nincs árnyék, és azért nem tud kellemes lenni, meg amikor kicsit szemben abban mész, és ilyen koszos a levegő, akkor nagyon rossz tud lenni a látás. Amikor mögötted van a nap, akkor jó, de a szemben nap, hát elég megnézni azt, hogy szemben abba fotózzunk egyet, és akkor mit lát a kamera.
1: És akkor is te vagy a felelős, hogy igen, mindent lássál.
0: Így van, mert kisgépes repülés nem ellenőrzött légtérben zajlik. Itt mi vagyunk a felelősek, tehát itt nincs irányítás, itt tájékoztatás van, és a repülőgép felel, vagy a repülőgép vezető pilóta felel azért, hogy más géppel ne ütközzön. Úgyhogy... Ez az átfelhőzet. Vagy még a naplemente előtt nyáron, naplemente előtt, amikor nyug is az idő.
1: Szoktál repülni télen, amikor mondjuk hát télen, havas a hegy?
0: Igen, hát azt nehéz kifogni, mert télen van, hogy csak egy nap, egy óra olyan. Tehát egy napon belül még reggel köd van, utána felszáll, van egy órád, amikor tudsz repülni, utána meg már megint jön a köd, tehát, de van olyan, amikor hidegfront van, kitisztul, mondom, a november-december az nagyon necces, ott alig vannak ilyen repülhető napok szinte. Igen. Január-február az már jobb, és ugye én is január közepén repültem, az egy tiszta idő volt, jó volt a látás. Hó akkor nem sok volt, de nyilván egy havastáj, volt már havastájos repülés, az szép tud lenni, hogy minden fehér alattad. Második kérdés, vészhelyzet.
1: Vészhelyzet.
0: Volt egy interjú, egy YouTube-on, nem is interjú, egy ilyen Boeing 747 bemutató kisfilm, és akkor ott a végén szintén kérdezték a pilótát, hogy mi volt a legvészesebb dolog, vagy a legnagyobb tanulság, és én is ezzel ezt tudom mondani, mint ő, hogy a legmeglepőbb és a legjobb dolog az, hogy nem történt soha semmi. Tehát tényleg nem. Tehát itt azért elég biztonságos a repülés, és tényleg át is tudja nevelni egy kicsit az embert, hogy érjen ki időben, nézze át a gépet. Tehát már a Földön nagyon sokat meg tudunk tenni annak érdekében, hogy fent ne történjen gond. Készüljön fel jól, legyen ott fejben, kipihenten érkezzen, nézze át a gépet, és tudjon nemet mondani. Ez a legnagyobb tanulság. Én mindig azt mondom, hogy a repülés az leginkább arra tanít meg, hogy tudj nemet mondani, vagy ezt kell nagyon jól megtanulni, hogy tudj nemet mondani, mert sokszor lesz olyan dolog, hogy az utasnak a hatására kér valamit, vagy már menjünk, már háromszor lemondtátok a repülés negyedszerre, és kint vagytok, és valami technikai hiba, vagy az időjárás, akkor is tudni kell nemet mondani, mert általában ebből szokott gond lenni, hogy nem tud nemet mondani az ember, és elmegy egy olyan időjárásba, amivel még nem találkozott, vagy elmegy egy olyan technikai hibával, amivel még nem találkozott, vagy komolyá válik fent a levegőben, úgyhogy amikor már felmerül a kérdés, mindig ezt mondom így a növendékeknek is, hogy már felmerül benned bármivel időjárás, egészséged, mert ugye ott van az I am safe checklist, ami egy ilyen személyes checklist, igen, hogy ki se indulj a reptérre, hogyha ez az I am safe, ez nincs meg. Tehát ha bárhol bármi felmerül, hogy hát, megjelenik a hát szó, hogy hát, jó lesz ez így, hát, menjek, akkor az egyenlő nemmel.
1: Igen. Ez jó. Én azt hallottam rólad, már több oldalról is, hogy ebben nagyon tudatos vagy. Utolsó kérdés, miért nem akarsz te utasszállító pilóta lenni?
0: Hát ebből csináltam egy YouTube videót, ez kapta a legtöbb dislike-ot.
1: Nekem ez nagyon tetszik, hogy tudatosan azt mondod, hogy én nem akarok nagygépes pilóta lenni. Mi a fő ok?
0: Igen, ugye önfejlesztéseknél volt ez, hogy mi a nagy miérted, miért csinálod ezt az egészet, miért vállalkozol, miért kezdtem el ezt a pilóta szemmel projektet, és rájöttem, hogy ugye amikor elkezdtem, akkor ott volt nekem is, hogy PPL, és akkor majd utána a nagygép, és akkor minél inkább ismertem meg ezt a nagygépes világot, hogy ez mivel jár, egyre inkább lett azzal egyenlő, amit így a évfolyam társak is csináltak, hogy kiküldik őket a sarkkörre, meg bejárni, meg na mindegy, tehát nagyon nem passzolt bele abba egyrészt az életvitel se, meg az, hogy még tanuljak egy csomó dolgot, meg úgy vagyok vele, hogy ez, amit csinálok, ezt nem tudják olyan sokan. Nagygépes pilóta az sok, kb. Ilyen ezres számban vagytok szerintem, vagy vannak nagygépes pilóták is az országban, csak Magyarországon.
1: Igen, biztos is.
0: Világszinten meg még több. És azt mondom, hogy elvinni egy nagygépet, meg a több száz utas távol B-be, azt bárki meg tudja csinálni. Tanul hozzá, pilóta lesz és kész, de de itt Magyarországon nem láttam, nem igazán láttam ilyen projektet, amit én csinálok. Nyilván vannak sokan youtuberek, influencerek, akik segítik, de ilyen mértékben még nem, és mondom nekem ez a nagy miért, hogy itt a magyar embereket segítsem abban, hogy pilóták legyenek. Most csak itt egy gyors szám, hogy idén azt mondja, hogy 163 jelentkező volt összesen pilóta képzésre itt a felvi.hu alapján, holott gazdálkodásmenedzsment 20 ezer, tehát ilyen több ezres, tehát nagyon el van maradva az, hogy a pilóta képzésre mennyien jelentkeznek. Nyilván több oka van ennek, de azt mondom, hogy ezt a számot sikerülne növelni, akár a saját tevékenységem által, az tök jó lenne.
1: Ez teljesen jó. Tomi, én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Szerintem reggelig tudnánk beszélni. Majd gyere máskor is. Köszönöm szépen, hogy eljöttél. A vendégem a Pilóta Portál adásában Gere Tamás oktatópilóta volt. Sok jó leszállás neked. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
0: Köszönöm szépen a meghívást. Köszönöm, hogy itt lehettem, és még egy infopilóta@szemmel.hu, ha bárkinek kérdése van, ott elértek a kapcsolatmenüben.
1: Melegen. Köszönöm szépen.

Tilos Rádió Nové műsorának hírei következnek. Akik rendszeresen hallgatják a Tilos Rádió Nové adását, valószínűleg tudják, hogy 2024. január 8-án, 90 éves korában elhunyt Phil Niblock. Niblock drón jellegű minimalista zenéket létrehozó zeneszerző, fotós, videós. Két utolsó művét mély hangú hangszerekre komponálta. A BL Key plusz L&D címűt akusztikus basszusgitárra és basszusklarinétra, a Key and L for Kiel címűt két basszusklarinétra. Mindkettő felvett anyagokból épül, lassú, mikrotonális masszává rétegezve. A lemez hetekkel a 2024. januárjában bekövetkezett halála előtt készült el. Halála előtt két nappal kórházi ágyából felhívta Neil Leonardot, hogy beszéljen a BL Key plusz L&D című darab premierjéről és turnéjáról, amelyről úgy gondolta, csupán néhány héttel korábban fejeződött be. Leonard belement a tervbe, hogy valamivel elfoglalja őt, míg nem Niblock beismerte, hogy a dátumok valójában csak a fejében léteznek, és ezeket a projekteket Leonardra bízta. Az ezt a darabot és a másik darabot tartalmazó nagylemez a Szabrózánál szeptember 18-án jelenik meg. A lemez Niblock két utolsó fent említett befejezett kompozícióját tartalmazza. Niblock ezeket mindig is párként képzelt el a hallgatásra. Mindkét darab Niblock több mint 50 éven át használt módszerével készült. Néhány zenésszel lejátszott a darabhoz szükséges oktávon hosszú ideig szóló hangokat, amit rögzít, majd egymással rétegezi a felvételeket, a hangmagasságokat néhány százalékkal eltolja, hogy a köztük kialakuló interferencia a hangot állandó, lassú mozgásban tartsa. Ahogy Niblock fogalmazott, nincs harmónia, nincs dallam, nincs ritmus. Itt az egész anyag egy alacsony hangtartományban van, ami a szokásosnál nagyobb hatással van az eredményre. Az akusztikus basszusgitárra és basszusklarinétra írt BL Key plusz L&D kompozíciót Robert Black és Neil Leonard 2021-ben vette föl. A kompozíciót Black rendelte meg, de még a befejezés előtt 2023 nyarán elhunyt. Niblock novemberben fejezte be a művet, így a lemez egyben lezárja egy általa nagyon csodált zenésszel folytatott együttműködését is, aki azonban már nem érhette meg, hogy meghallgassa. A Kiel and for Kiel két basszusklarinétra írt kompozíciót a Face to Face együttes két tagja, Katie Porter és Lucio Capese vette föl. Miután Phil Niblock elkapta a Covidot, így személyesen nem tudott megjelenni, emiatt Zoomon keresztül irányította a felvételt, és a két zenész végigjátszotta az összes általa kért oktávot és variációt. A darab premierje 2023 áprilisában volt Berlinben, és szeptemberben ismét előadták Niblock 90. születésnapi koncertjén a Silent Greenben. Mindkét alkalommal szokás szerint Niblock a filmjeit vetítette a zenészek mögött. A lemez Katrin Liberovskaja tiszteletére készült. Niblock azt szerette volna, hogy a két mű egymást tükröze, és együtt menjenek vele turnéra. A turné végül nem valósult meg, de a lemezen szereplő párosítás pontosan az, amit ő kért. A Nové híreit hallottátok.

1953. szeptember 2-án született Johnson, amerikai zeneszerző, szaxofonos, ütőhangszeres billentyűs, a Czadik kiadó vezetője. Gondolom, túl sokat nem kell beszélni Zornról és munkásságáról, mert például többször szerepelt a No Wave műsorában is. Mondhatni lemezeinek se szeri, se száma. Számomra ez sokszor a minőség rovására megy, de lehet, hogy csak sok projektje nekem nem jön be. Számtalan zenei csoport alapító tagja, többek között a Naked City, a Painkiller, Masada, Electric Masada, New Masada Quartet, Hemophilák, Chad Burns, tagja Fred Frizz, Johnson duónak is. Sok alkalmi projektjén kívül vannak sorozatok, melyben a szerzeményeit különböző zenészek, zenész csoportok adnak elő. Ilyen a Filmworks, a Book of Angels, a Bagatelles, a Masada Book. Több albumot írt a Bill Frisell, Gian Reilly, Julian Lark triónak, vagy a Gian Reilly, Julian Lark gitárduónak. A Hermetic Organ sorozatban saját maga adja elő orgona improvizációit. Elsőnek Zorn Nosferatu című lemezét játszom le, aminek anyagát 2011-ben vették fel, és 2012-ben Bram Stoker 1919. április 20-án bekövetkezett halálának 100. évfordulójának alkalmából jelent meg a Czadiknál. A lemezen Johnson szaxofon, elektromos zongora zongora, Bill Laswell basszusgitár, Rob Berger zongora organa, Kevin Norton vibrafondobok, harangok, vonozott tibeti hangtálak játszik.

Ezután jöjjön a John Zorn altszaxofon, Jim Staley trombon, Ikuemori elektronika összetételű, Alchemical Theater Trio, tavaly évvégén megjelent Alchemical Theater Dedicated to the Loving Memory of Richard Foreman című lemeze.

Huh?

Ah.

A hátralévő időben pedig a Vadada Leo Smith, George Louis, Johnson Trio 2014-ben megjelent Sonic Reverse című lemezéről játszok.

0: A mai Nové műsorban az 1953. szeptember 2-án született John Zorn lemezeiből hallhattatok. Ezután pedig szokás szerint jöjjön a Sample Temple csapata. Sziasztok!
1: Attention!
2: Attention!
3: At this moment you are now listening to
4: Sample Temple.
5: Tilos.
6: If you are offended...

0: Sample Temple az éterben. Angel 26 szüli nap.
1: Yeah.
0: Van Ébi zenélt itt nektek az előző percekben. Én Tink vagyok, a mulató Azték. Velünk Szematik for Ozi a házba. Természetesen kapjuk a hangot. Mindenkinek jó vételt. Tilos 93. Peace.

vagyok, ja. Mindent neked adok, a tüdőm, a gyomrom, a vastag, belem, a combom.

A nyelvem, a vállam.

Valami forradalom csak van, mert az nincs. De valami van, valami kétségtelenül van. Valami forradalom csak van, mert az nincs. De valami van, valami kétségtelenül van. Valami forradalom csak van, mert az nincs. De valami van.

0: Tilos Rádió Budapest! Sample Temple az éterben, igazi, hamisíthatatlan hatkezes, 1AB, Angel 26, aki ma szülinapos!
1: Yeah!
0: És én jó magam, Tinka Mulató Azték, köszi Ozi a hangot, jövünk jövő héten is, tehát az előző másfél órában Sample Temple volt, itt minden vasárnap, éjféltől fél kettőig, extra speciális szülinapi adás, hatkezes vibe-ok. Jövünk még, vigyázzatok magatokra, induljon jól a hét. Peace!
1: Yeah!

0: Vagytok vagy profik? Amatőrök vagytok vagy profik? Amatőrök vagytok vagy profik?
1: Amatőrök.
0: Amatőrök vagytok vagy profik?
1: Amatőrök. Ez a... Attól, mit értünk ez alatt? Amatőrök vagyunk olyan szempontból, hogy nincsen papírunk róla.
2: Zerő.
0: Amatőrök vagytok vagy profik?
1: Amatőrök. Ez a... Attól, mit értünk ez alatt? Amatőrök vagyunk olyan szempontból, hogy nincsen papírunk róla. Zenei kérdezett a tanás, az végzett zenész.

0: konflikt.
1: Amatőrök. Ez a... Hát, mit értünk ezzel? Amatőrök vagyunk olyan szempontból, hogy nincsen papírunk róla. Zenéket, a tanás az végzett zenész. Még nem annyira. Mondjuk annak idején zeneáltalánosban jártam, de más irányba tanultam tovább. Profik, hát azt meg arra mondják, hogy profik között játszik.

Én Pápai Gergő vagyok, és most körülbelül másfél órát zenélek. Maradjatok velünk!

a Tilos Rádiót halljátok, és benne a mikrohullámot. Ez egy live act műsor, de a YouTube-on megtaláljátok a mikrohullám filmeket is. Mikrohullám playlist. Én Pápai Gergő vagyok, és a YouTube csatornámon. Mikrohullám filmek, és most még a mikrohullám a rádióban egészen 3-ig. Maradjatok velünk!